0: Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit május 3-án, vasárnap hajnalban, homokora későjeli műsorunkban. Boldog anyák napját kívánok minden édesanyának! Ma az Ézsaiás próféta könyve 66. fejezetének 13. versével köszöntöm Önöket. Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén és a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. Adásunk első órájában Isten tiszteletet sugárzunk. Második órában a nap áítata hangzik el, kalendáriumot lapozunk és ünnepeltjeinket köszöntjük. A homokora harmadik órájában a múlt heti vasárnapi beszélgetés rovatot ismételjük meg. Tartsanak velünk, ha tehetik! A következő több mint fél órában Isten tiszteletet sugárzunk. Ígét hirdet Bokor Imre Blanka, a lelkipásztor.
1: Imádkozzunk! A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen.

Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból. Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek legyen dicsőség örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük 164. énekünket. 164. énekünk így kezdődik. Téged áldunk, nagy Isten!

Hallgassátok meg, kedves testvéreim, miként szól hozzánk Isten igéje Zsoltárok könyve 139. fejezetéből, annak 1-től 18-ig terjedő verseiből a következőképpen. A karmesternek, Dávid Zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájába feküdnék le, te ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne. Jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked. Az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság.

Ajándékaid, Istenem! Mi hatalmas azoknak száma! Számolgatom, de több a homokszemeknél, és a végén is csak nálad vagyok. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát, amint így szól hozzánk igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük Isten dicsőségére 168. énekünk 1-től 3-ig terjedő verseit. 168. énekünk első verse így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk!

Imádkozzunk! Minden kegyelemnek, Istene, mindenható jó atyánk! Szeretettel nézünk most fel, te rád! Hálaadással a szívünkben megállunk előtted, és gyönyörködünk benned, gyönyörködünk a te dicsőségedben, gyönyörködünk a te kegyelmedben, jóságodban, melyet most is érzünk. Életünk minden percében kegyelmes vagy hozzánk. A hétköznapokban is éreztük egész héten azt, hogy ott vagy mellettünk. Vigyázol reánk, tanácsolsz minket. Vezetsz az útunkon, és így biztonságban tudhatjuk magunkat. Urunk, olyan jó nekünk így tekinteni rád, mint aki oltalmazónk vagy, gondviselő Istenünk. Közel vagy a megtört szívűekhez, azokhoz, akik gyötrődnek, szenvednek, de azokhoz is, akik boldogsággal vannak megtelve és örömmel. Te minden helyzetben mellettünk állsz. És most is kérjük, szent lelked erejével légy jelen itt ezen az Isten tiszteleten. Engedd, hogy áradjon a te szavad, mint a friss forrásvíz, és így frissítsd fel a mi szívünket, a mi lelkünket, növeld a hitünket, beléd vetett bizalmunkat, hogy jobban ismerhessünk, és mindig veled időzhessünk, csendességünkben téged megláthassunk, a hangodat meghallhassuk. Ezt kérjük most is tőled, Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Énekeljük Isten igének hallgatására készülve 167. énekünket. 167. énekünk így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága!

Hallgassátok meg, kedves testvéreim, miként szól hozzánk Isten igéje, Ézsaiás próféta könyvének 49. részéből a 14-től 16-ig terjedő versekből. Hogy Isten igéje miként szól hozzánk Ézsaiás próféta könyve 49. részének 14-től 16-ig terjedő verseiből. Hallgassuk meg figyelmesen és alázatos lélekkel. De Sion ezt mondta, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad. Íme a tenyerembe véstelekbe szüntelenül előttem vannak falaid. Íme a tenyerembe véstelekbe szüntelenül előttem vannak falaid. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, az egyik legnagyobb szeretet a világon az anyai szeretet. Az édesanyai szeretet, amely akkor lesz igazán gyümölcsözővé a gyermeknek az életében, ha Istennek az atyai szeretetéből merít. Ebből táplálkozik, ezt adja tovább az ő gyermeke felé. Az anyai hivatáshoz tehát mennyei erőforrásra van szükség. És ez az erőforrás szüntelenül a rendelkezésetekre áll, rendelkezésünkre áll. Ott van Isten igénk alapján szüntelenül az életünkben, ott hordoz a tenyerén, oda véste fel a nevünket az ő tenyerében. Ott van a sorsunk, a jövendünk, a gyermekeknek a jövője is ott van. És igen, ott vannak a félelmek is. Ott vannak az aggodalmak Istennek a tenyerén. Jó, hogy van ilyen oltalmunk, ilyen bástyánk és menedékünk, mint a mi Urunk és Istenünk, ahová nem csak édesanyaként menekülhetünk, hanem életünk bármely szakaszában bárki keresheti őt, menekülhet hozzá. Isten igéje ma arra tanít minket, hogy a legerősebb földi kötelék az anya és a gyermek közötti szeretet kapcsolat. És ha ez bármilyen indok miatt is, bármilyen okból csődöt mondana, egy valami biztos. Egy valami biztosan nem val kudarcot, mégpedig Istennek szeretete, ami nem múlik el soha. Ő soha nem feledkezik el az övéiről. Ézsaiás könyve a 49. fejezetnek az elején arról beszél, miképpen fogja majd helyreállítani Isten az ő választott népét. Hogyan fogja őket visszavezetni majd a babiloni fogságból? Hogyan fogják újjáépíteni a szent várost, Jeruzsálemet és a templomot? De nem csak erről beszél, nem csak a városnak, a templomnak az újjáépítéséről beszél ebben a fejezetben, hanem valami nagyon fontosról, ami számunkra is jelentőségteljes, mégpedig arról, hogy Isten az ő kegyelmét kiterjeszti. Hogy nem csak az akkori választott népnek a tagjaira lesz érvényes Istennek a kegyelme, hanem a pogányokra is kiterjeszti Isten. Minden népre kiterjeszti üdvösséget hozó kegyelmét. Éppen ezért, miközben hívja a népet, hívja az egész teremtett világot is, hívja a földet és minden embert, a föld lakóit, gyertek és örüljetek, újongjatok az én kegyelmemnek.
örvendezzetek helyreállító üdvösséget hozó akaratomnak. Így beszél az élő Isten az ő népéhez, így erősíti, így vigasztalja az ő népét. És azután elérkezünk ide a 14. vershez, amit fel is olvastam, amikor a nép szólal meg. A nép válaszol Istennek a bátorító szavaira. Hogyan válaszol? Elhagyott engem az Úr. Megfeledkezett rólam az Úr. A fogság vége már szemmel láthatóan közel került, nem sokára haza lehet menni, de ott van bennük a kétség. Ha Isten 70 évig hordozott minket, ha 70 évig fogsággal büntetett hűtlenségünk miatt, vajon hihetünk-e még neki? Vajon szeret-e még minket? Gondoljunk bele, mennyire fájdalmas lehet ez a kétség Isten atyai szívének. Az ő népének a vágya, amikor azt feltételezik, hogy elhagyta őket, hogy már nincs velük, hogy nem szereti őket. Erre mondja az Úr, hát megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya? Nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások meg is feledkeznek rólad, de én nem feledkezem meg. Mert a tenyerembe vistelek, a markaimba metszettelek téged. Hogy lenne képes Isten elfeledkezni az övéiről. Arról a népről, akit ő teremtett, akit ő alkotott. Hallottuk a Bibliaolvasásban is, hányszor mondja, így szól az Úr, a te alkotód, a te formálód, Jákob, Izrael, én alkottalak, én formáltalak téged. Én adtam neked hazát, szülőföldet. Én vettelek körül az én áldásommal, testiekben és lelkiekben. Én védelmeztelek az ellenségek ellen. Ott voltam, a bástya voltam, ahová elrejtőzhettél. Én bánkódtam úgy, ahogy csak egy anya bánkódhat, amikor látja, hogy a gyermeke rossz útra tér. Úgy bánkódott Isten az ő népéért, és úgy bánkódik ma is Isten az övéért, ha azt látja, hogy eltávolodnak tőle. Mert amikor szabad akaratot adott Isten az embernek, akkor egy kockázatot vállalt. Akkor az is benne volt, hogy az ember ellenszegül annak a szeretetnek, amivel Isten hozzáfordul. Hogy képes lesz ellenállni, hogy képes lesz megtagadni ezt a szeretetet. És ugyanez történt akkor is, amikor kiválasztotta Izraelt minden nép közül. Azt mondja Isten, nem azért választotta őket, mert olyan nagy nép lettek volna, vagy mert minden népnél kiválóbbak lettek volna. Sőt, kisebbek voltak sok népnél, de annyira szerette őket az Úr, az ő választott népét, hogy őket választotta. És Istennek ma is vannak választottai, mindannyiunkat megszólít, mint választottait, és szeretetével hív bennünket. Hív önmagához. Soha senki nem okozott annyi fájdalmat Istennek, mint az ember. Soha senki nem okozott annyi fájdalmat Istennek, mint az ő saját választottai. Mert ahogyan az ember szereti az ő gyermekét, úgy Isten is gyermekeiként tekint az ő kiválasztottaira. És mindazok ellenére, hogy néha visszaélnek Isten gyermekei az ő szeretetével, tudjuk azt, hogy nem szűnik meg ez a szeretet. Tudjuk azt, hogy bármi is történjen, nem múlik el ez a szeretet. Nem lehet kiesni Istennek a szeretetéből az ő gyermekei számára. Ahogyan egy csecsemő ki van szolgáltatva az ő édesanyja gondoskodásának,
ugyanúgy vagyunk mi is Isten gondoskodásának kiszolgáltatva. Vagyis rászorulunk Isten szeretetére, Isten kegyelmére, gondviselésére. És az, ami most természetesnek tűnik, hogy megvan, az mind az ő szeretetéből van, mind az ő gondviseléséből származik. Lehet, hogy volt olyan a te életedben is, hogy azt mondtad, Isten megfeledkezett én rólam. Hátat fordított nekem. Nem szeret engem többé Isten. Ha szeret, akkor miért fenyít? Miért ad próbákat? Arról beszél az igében Isten, hogy nemhogy nem feledkezik meg, hanem annál sokkal többet tesz. Belevési, belemetszi az ő markába választottai nevét. Jelképesen, hogy amikor felemeli az ő kezét, akkor ott legyen az ő kezében, a markában az ő választottjának a neve. És valahányszor ránéz az ő kezére, eszébe jusson. Bizony, ő az én választottam. Elhiszed-e azt, hogy a te neved is ott van, Isten tenyerére metszve? Húsvétkor hallhattuk, hogy amikor Jézus Krisztus feltámadt, megjelent az ő tanítványainak, és az első dolog, amit tesz, az az volt, hogy megmutatja az ő kezeit, megmutatja a sebeket a kezén és az oldalán. Ezek a sebek pedig örökre ott maradtak a feltámadott Jézus testén. Amikor rájuk néz, mindig Reánk emlékezik. Reánk, akiket szeret, akik az övéi vagyunk. És amikor közben jár Jézus Krisztus az atyánál, akkor azokat a sebeket mutatja meg, amelyeket érettünk kapott. Ha maga Krisztus így tesz, ha érettünk így jár közben az atyánál, hadd emlékeztessen minket is arra, hogy szüntelenül közben járjunk a gyermekeinkért, az unokákért, mert ez bármikor és bárhol megtehetjük. És van, amikor ez a legtöbb, amit megtehetünk. A legnagyobb biztosíték a gyermekünk számára, a jövőjére nézve, ha ott tudhatjuk Istennek a tenyerében a nevét, ha ott lehet ő is belevésve, belemetszve ebbe a szeretetbe. Amen. Keresztelésre készülve énekeljük 255. énekünket. 255. énekünk első verse így kezdődik. Ó, örök Isten, ki atyánk vagy nékünk!

0: kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek közössége mindnyájatokkal. Amen.
1: Az elmúlt több mint fél órában Isten tiszteletet sugároztunk, ígét hirdetett Bokor Imre Blanka lelkipásztor, a következő percekben református énekek szólnak.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be vasárnap hajnali homokora késő eli műsorunk hallgatásába, a mikrofonnál Szabó Anita. Isten éltessen minden édesanyát! Az Ézsaiás próféta könyve 66. fejezetének 13. versével köszöntöm Önöket.

Mai áhítatunk címe Pusztai tapasztalat. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Máté evangéliuma, 4. fejezetének a 4. verse. Mai áhítatunk szerzője Trevor Williams, Egyesült Államokbeli testvérünk.

A főiskolai tanulmányaim befejezése után sem munkahelyet, sem lakhatási lehetőséget nem találtam. Nagy bizonytalanságban voltam. Ekkor újraolvastam Máté evangélista beszámolóját Jézus megkísértetéséről, és az életszemléletem megváltozott. Vágytam a biztonságra, és párhuzamot véltem felfedezni az élethelyzetem és Jézus megkísértése között, hogy engedjen a fizikai éhségnek. Az a mód, ahogy Jézus legyőzte a kísértést, irányt mutatott, hogyan álljak ellen a vágynak, hogy saját kezembe vegyem sorsom irányítását. Ez a bizonytalansággal teli nyár elgondolkoztatott, mit is jelentett Jézusnak az éhség. A kísértésre egyszerűen az volt a válasza, nem csak kenyérrel él az ember. Jézus itt arra utalt, hogy szükségünk van az Isten iránti éhségre. Visszaszerezve ezt az Isten iránti éhséget, jobban megértettem, mit jelentett Jézusnak az angyalok szolgálata a pusztai megkísértetése után. Felismertem, hogy esetemben ezek az angyalok a hívő testvérek közössége, akik támogatást és bátorítást nyújtanak. Ahogy nőtt a lelki éhségem, annál hálásabb lettem irgalmasságukért. Ma már a bizonytalanságok között nem uralkodik el rajtam a pánik. Inkább úgy tekintem ezt, amely közelebb von Istenhez, és keresem a másoknak való szolgálat lehetőségét.

imádkozzunk. Urunk, segíts meghallanunk szenvedő embertársaink kiáltásait, és lehessünk irgalmasságod bizonyságai. Amen. A bizonytalan időkben Istenhez és a közösséghez fordulhatok. Vallja ezt Trevor Williams, Egyesült Államokbeli testvérünk, akinek az előbb az áhítatát tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a friss diplomásokért.

A következő percekben fellapozzuk kalendáriumunkat, felelevenítve benne a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi eseményeket és évfordulókat.

Május 3-a van, ez az év 123. szökőévben 124. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 242 nap van hátra. Május 3-ához is nagyon sok fontos történelmi esemény kötődik, most lássunk néhányat közülük. 1891. május 3-án Bukarestben létrejön az első Károly Egyetemi Alapítvány a jelenlegi egyetemi könyvtár épületében. 1896. május 3-án Ferenc József jelenlétében felavatták a föld alatti vasutat, a kis föld alattit, ami az államalapítás ezredik évfordulója tiszteletére készült el, és a millennium évben adták át Budapest polgárainak. A föld alatti és az Andrássy út egy része megkapta a világörökség része kitüntető címet. Ez volt Európában az első olyan föld alatti vasút, amihez nem tartozott külön mozdony, hanem az első kocsi volt egyben a motor is,

mi a szerelvényt húztam. 1899-ben ezen a napon Budapesten megalakul a Ferencvárosi Tornaklub, Budapesti Sportegyesület és labdarúgó csapat. Néhány lelkes ferencvárosi fiatal alapította az egyesületet a mai Bakács téren. Az FTC első elnöke dr. Springer Ferenc volt. A Medián felmérése szerint 2006-ban a legnépszerűbb labdarúgó csapat volt Magyarországon. 1937. május 3-án Margaret Mitchell Pulitzer-díjat kapott az 1936-ban megjelent Elfújta a szél című regényért, amelyen 10 évig dolgozott, de egy csapásra világhírűvé tette. Regényének filmváltozatában olyan híres és tehetséges színészek játszottak, mint Vivian Leigh, Clark Gable és Leslie Howard. 1975-ben ezen a napon Nadia Comăneci román tornász 13 évesen ért el első ízben nemzetközi sikert Norvégiában tartott Európa-bajnokságon, ahol összesen 3 arany és 1 ezüstérmet szerzett. Néhány fontosabb történelmi eseményt hallgattunk meg, amely május 3-ához köthető.

Most lássuk, hogy kik a nap híres szülöttei. 1469-ben ezen a napon született Niccolò Machiavelli, olasz író, filozófus, politikus, korának egyik legnagyobb hatású gondolkodója. 1509. május 3-án látta meg a napvilágot János II. Ferdinánd aragóniai királynak és második feleségének, Volksgermána navarrai infásnőnek az egyetlen gyermeke. 1620. május 3-án született Zrínyi Miklós magyar költő hadvezér. 1750-ben ezen a napon született Hajnóci József, jogtudós, a magyar jakobinusok egyik vezetője. Az adózásról írt munkájában bírálta a feudális alkotmányt, 1794. augusztusában elfogták, majd halálra ítélték. Budán utca van róla elnevezve. 1886. május 3-án látta meg a napvilágot Marcel Dupré, francia orgonista, zeneszerző és pedagógus. 1892-ben ezen a napon született George Paget Thomson, angol fizikus. Nobel-díját Clinton Davisonnal megosztva az elektron diffrakció felfedezésért kapta 1937-ben. 1943-ban lovaggá ütötték. 1896-ban ezen a napon született Dodie Smith, angol drámaírónő, aki 1956-ban írta meg a 101 kiskutya című művét. 1914. május 3-án született Csűrös István, botanikus szakíró. Botanikai szakmunkákban nevének rövidítése, I. Csűrös. 1974-től a New York-i Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja volt. 1995-ben a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választotta, 1996-ban pedig az Erdély Múzeum Egyesület tiszteletbeli tagja lett. Kutatási területei a Kelemen havasok, a Fogarasi havasok, a Retyezált hegység, a Nyugati Szigethegység, a Keleti Kárpátok, a Hargita, az Erdély medence, Kászoni medence, a Csiki havasok, illetve a mezőség flórája és vegetációja. Főbb művei az Erdély medence növényvilágáról, Erdély növénykincsek és olvadó hópelyhek. 1998. augusztus 2-án hunyt el Kolozsváron. 1989-ben ezen a napon született Hosszú Katinka, háromszoros olimpiai, hétszeres világ és 14-szeres Európa-bajnok magyar úszónő. Ők voltak a nap híres szülöttei. Most lássuk, kiknek halálára emlékezünk ezen a napon. Május 3-án hunyt el Első Sándor pápa. 1270-ben ezen a napon halt meg IV. Béla magyar király, az országépítő. 1758-ban ezen a napon halt meg 14. Benedek pápa, eredeti nevén Prospero Lorenzo Lambertini. A 247. római pápa 1740-től haláláig. 1945-ben ezen a napon távozott az élők sorából Garai János olimpiai bajnok vívó. 1952. május 3-án hunyt el Csanádi György, magyar költő, újságíró, rádiórendező, a Székely himnusz szövegének szerzője. 1987-ben ezen a napon halt meg Dalida, olasz szülőktől született francia énekesnő, színésznő. 2013-ban ezen a napon hunyt el Feszt László, grafikus, grafikaszakos főiskolai tanár és 10 éven keresztül a Kolozsvári Képzőművészeti Főiskola rektora. 15 év alatt több mint 200 szépirodalmi és tankönyvet illusztrált és tervezett, emellett az Utunk és a Napsugár, majd a Szivárvány illusztrátora. Foglalkozott könyvjegy grafikával, 1972-ben pedig elnyerte a 14. Nemzetközi Ex Libris Kongresszus pályázatának 2. díját. A Barabás Miklós C. tagja volt. 2020-ban ezen a napon hunyt el Szilágyi István, magyar színművész. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek haláluk évfordulója május 3-ához kötődik.

ma van a Nemzetközi Sajtószabadság napja. Japánban pedig az alkotmány ünnepe, Lengyelországban szintén az alkotmány ünnepe. Május 3-ai kalendáriumunkat hallották.

0: A következő percekben a nap ünnepeltjeit köszöntjük.
1: Május 3-án Tímea, Irma, Fülöp, Viola és Antónia névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Tímea Jókai Mór írói névalkotása az Aranyember című regényében. Valószínűleg a görög Eütmia névből származik, aminek jelentése jó és tisztelet. Az Irma az Irm kezdetű germán női nevek német eredetű rövidülése. Alakváltozataival az Irma és a német Erma névvel együtt Ermin Irmin germán isten nevéből származik, jelentése Irmin istenség. Más magyarázat szerint a germán Hermion néptörzs nevéből való. A Fülöp a görög Filipposz név rövidülésének a magyar alakváltozata. Jelentése lókedvelő. A latin eredetű Viola virágnév sok helyen vált női névvé. Magyarországon már az Árpád korban használatos volt. Az Antónia a latin Antonius férfi név olasz eredetű női párja. Köszöntünk tehát május 3-án minden Tímea, Irma, Fülöp, Viola és Antónia nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig!

Joseph Haydn cselló koncertjéből csendült fel egy hosszabb tétel, amellyel a mai nap ünnepeltjét köszöntöttük. Isten éltesse őket sokáig!

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm az Agnosz Rádió hallgatóit itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnoszradio.hu weblapon interneten keresztül. Szabó Anita a mikrofonnál, és ma az Ézsaiás próféta könyve 66. fejezetének 13. versével köszöntöm Önöket. Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket. A következő percekben, vasárnapi beszélgetés rovatunkban a trauma feldolgozás és hit kapcsolatával foglalkozunk. Vitus Bulbuk Emese pszichoterapeutával és Vitus Bulbuk István református lelkipásztorral Janicskó Mihály Noémi beszélget.
3: Vasárnapi beszélgetés.
4: Szeretettel köszöntöm itt az Agnosz Rádió stúdiójában Vitus Bulbuk Emese pszichoterapeutát és Vitus Bulbuk Istvánt, az Ajtóni Református Egyházközség lelkipásztorát. Nem véletlen a közös név. Szerintem sokan tudják, hogy férj és feleség vagytok, de most nem csak férj és feleségként, hanem beszélgető társként vagyunk ma itt együtt. Egy szerintem izgalmas és aktuális témáról fogunk beszélgetni, ez pedig a traumák, a trauma feldolgozás és a hit kapcsolata, hogy ez hogyan segítheti, vagy nem segítheti. De hagyom, hogy majd így a következő percekben, órában kibontakozon ez a téma, úgyhogy szeretettel köszöntelek titeket.
5: Mi is köszöntünk mindenkit.
1: Mi is köszöntünk mindenkit, és köszönjük a meghívást.
4: Az ő nagyon szokványos szokott lenni, hogy mindig azzal kezdik, hogy akkor határozzuk is meg, hogy mi a trauma, miről szól, úgyhogy én úgy gondoltam, hogy nem ezzel kezdek, nem ezt kérdezem.
5: Pedig már fel voltam készülve.
4: Itt a csavar.
5: Igen.
4: Szóval azon gondolkoztam, hogy ha van olyan, ami megosztható, melyik az első olyan élményetek, ami ha azt mondom, hogy trauma eszetekbe jut?
5: Jézus.
1: Ez nem volt az elküldött. Mit
5: jelent ez az első?
4: Hát ami elsőre eszedbe jut.
5: Ami elsőre eszembe
4: nem, nem
5: úgy,
4: hogy első, hanem ami igen, csak így eszedbe jut és megosztható. Tehát, hogy most így nem.
5: Hát nekem akkor terhes voltam is a hármas teszt, vagy a kettes teszt rosszul. Tehát az eredménye statisztikai alapon rosszul jött ki, és akkor ez egy ilyen nagyon erős, frászolós.
4: Az ilyen genetikai
5: betegség. Igen. És nagyon kicsi volt a szám, vagy hogy mondják, egy a nem tudom mennyihez, és akkor lett bennünk egy ilyen úristen, akkor most mi van, és akkor kezdtünk aztán előbb-utóbb vele kezdeni valamit, de hogy most így, hogy megkérdezted, nagyon érdekes bennem, mert hogy nekem ez jutott elsőre most eszembe.
4: István?
1: Hát nekem így elsőre az jutott eszembe, van nekem egy 14 és fél évvel idősebb nővérem, aki még 1990-ben kiköltözött Magyarországra, én akkor 10 éves voltam, és akkor tapasztaltam először igazán, hogy milyen az, mikor egy valaki kedves ember számodra távol kerül, és hogy ez a fizikai távolság nem győzhető le olyan könnyen. Főleg 1990-ben azért másabbak voltak a körülmények, nem pattantunk csak úgy be az autóba, amikor kedvünk lett volna.
5: Vagy nem volt FaceTime, vagy ilyesmi.
1: Igen. Aztán következett egy ilyen hosszú időszak, vagy

0: pár hónapos időszak, amire így emlékszem, hogy olyankor nagyon szomorú voltam, tehát ez jut eszembe.
1: Én is, amikor ezen gondolkoztam, nekem az jutott eszembe egy elsőre, lehet, hogy most még ilyen, amikor beszélgetünk, még így hideg van és tél, ugye a sí pályafutásomnak, ami nem túl hosszú és nem túl magasra ívelő. Az elején, amikor tanultam sízni, akkor úgy elég jól ment, és többen voltunk, és a tanár átvitt a haladóbb pályára, egy piros pályára, és én mondtam, hogy hát én annyira ezen úgy nem szeretnék lecsúszni. De mondja, hogy látja, hogy mi mind nagyon ügyesek vagyunk, és hogy csúszunk le. De mondtam, hogy de én azért csak nem szeretnék lecsúszni, mert én annyira nem érzem magam így biztonságban, és mondta, hogy de ez így jó lesz. Ezt majd meglátjuk, hogy mennyire fel fog minket lendíteni, és nagyon ügyesek leszünk. Hát ez a nagyon ügyességből az lett, hogy én az első kanyarnál megálltam, mondtam, hogy én innen sem, erre nem megyek tovább, és aztán ketten valahogy lejöttünk, de hogy végül is igazam lett, mert hogy egyáltalán nem lendített tovább, hanem mondanám, hogy fényéveket visszamentem, de hát fényévekre nem voltam a sítudásommal, úgyhogy hogy nagyon-nagyon visszaszorított, tehát igazából csak igazam lett, éreztem én ott valamit, hogy nem nekem való ez a pálya. És ezek mind olyan élmények vagy események, ami lehet, hogy az egyik embernek traumát okoz, másnak nem. Mitől lesz trauma a trauma?
2: Attól trauma, vagy az a trauma, amikor természetesen reagálunk valami nem természetes helyzetre. Stresszesen reagálunk le valamit, amire egyáltalán nem számítunk, ami nagyon hirtelen jött, nagyon erős intenzitással, ugye, ahogy mondtad ezt te is, hogy bár mondta a sí oktató, hogy oda fogtok fölmenni, de hogy attól még számodra ez túl erős volt. Olyan értelemben, hogy nem voltál felkészülve rá, nem voltak meg a képességeink, ugye ezekben a helyzetekben attól válik traumává, hogy nem tudunk felkészülni rá, nincs meg képességrendszerem hozzá, amivel ezt át tudom lépni. Egyedül maradok benne, nem tudok róla beszélni, túlságosan erős, túlságosan intenzív. És megrekedek azután is, miután befejeződik maga a történés, nem tudom letenni, nem az van, hogy hú, akkor vége, és akkor történik valami más. Hanem, hát, hogy most így lehet így mondani, vagy elakadok, fixálódó szó jutott eszembe, de inkább az, hogy elakadok.
1: És akkor ez azt jelenti, hogy az jutott most eszembe, hogy igazából a gyerekkor a legkitettebb ebből a szempontból?
2: Abszolút. Igen, mert akkor vagyunk a legsérülékenyebbek, az agy akkor a legplasztikusabb, a lélek akkor a legnyitottabb mindenfélére, úgyhogy egyértelmű, hogy akkor vagyunk a legsérülékenyebbek gyermekkorban. Igen, olyan szempontból fontos ezt tudni, hogy ugye nem mindenkinek ugyanaz a trauma. Tehát, hogy van gyermek, amelyik ezt jól viseli, van gyermek, amelyik kevésbé, vagy felnőttként is. Lehet, hogy a másikoknak nem volt akkora traumás ez a helyzet, mondjuk itt a maradva te példádnál, mint ahogyan neked volt az. És hogy az idegrendszert is megváltoztatja, a hozzáállást, tehát az idegrendszernek a fejlődését is megváltoztatja, mert hogy nem egy természetes, támogató, aktiváló vagy aktivizáló környezetben nő fel a gyerek, és vagy kapja meg az impulzusokat, hanem egy ilyen túlélő üzemmód kapcsol be. És ez nem azt jelenti, hogy nem fog fejlődni, vagy nem azt jelenti, hogy nem lehet a legjobb, vagy nem azt jelenti, hogy nem lesz versenyképes, vagy bármi, hanem arról szól, hogy ez nem optimális, hanem adaptív. Tehát, hogy arra áll be az agy és az idegrendszer, és úgy az egész lélektest szellem egység, hogy veszély van. A világ veszélyes, ott problémák vannak, tehát nekem folyamatosan figyelni kell. És akkor folyamatosan egy ilyen alarma helyzetbe találom magam. Nincs pihenés, folyamatos túlterheltség van, és ezt egész hosszú ideig tudjuk csinálni. Tehát ez nagyon, sőt, felnőtt korig képesek vagyunk, sőt, felnőtt korban is képesek vagyunk így reagálni, vagy így működni. Természetesen minden egyes következő traumás helyzet ezt csak fokozza, és azt bizonyítjuk ezáltal, hogy na látod, hogy veszély van, na látod, hogy ez így fog történni. És ez már akár méhen belül is. Tehát az, hogy az anya hogyan reagálja le a stressz helyzeteket, az hat arra, hogy a gyermeknél az idegrendszer hogyan változik, és a gyermek idegrendszeri fejlődése milyen irányba indul el.
1: Igen, egy interjúban hallottam, hogy igazából a trauma által fejlődik az agy, de ez egy pozitív fejlődés, vagy nincs olyan, hogy pozitív vagy negatív fejlődés az agy esetében?
2: Pontosan nem pozitív vagy negatív, hanem fejlődik, de hogy nem optimálisan, olyan, mintha egy, nem tudom, mustármagot ova ültetjük, hogy attól még a kemény földbe is kinő, csak nem mindegy, hogy milyen lesz belőle, vagy tőle a virág. Tehát, hogyha megvan a tápértéke annak a talajnak, hogyha megkap mindent optimálisan, akkor egy olyan idegrendszer fejlődik ki a gyermeknél, amelyik kíváncsi, amelyik nagyon szeretné tudni tudni, hogy mi történik a világban, amelyik kapcsolatkész, amelyik nagyon akarja, hogy része legyen a világnak, rácsodálkozik nagyon sok mindenre. A másik esetben, hogyha trauma éri, akkor folyamatosan szorong, folyamatosan fél, folyamatosan veszélyt él meg. Tehát az egyik esetben az van, hogy a világ jó, én jó vagyok benne, engem szeretnek, és vártak, és akarnak. A másik esetben az van, hogy a világ nagyon rossz, itt egyfolytában veszély van, és nem vagyok biztonságban. És akkor annak mentén fog működni, tehát attól fog fejlődni az idegrendszer, sőt, akár ilyen overachievement is lesz az ember tőle. Tehát, hogy túl teljesít, abszolút, és túl kontrolláló lesz. Ami nagyon hosszú idegben, nagyon sok esetben, nagyon sok munkában akár, vagy foglalkozásban ez még akár nagyon jó is, mint képesség. Tehát a képességeim is meglesznek, csak hogy attól még nem egy boldog, nem egy kiegyensúlyozott működés ez, hanem egy túlélés. És azt nem lehet, tehát, vagy lehet, csak nem egészséges, hogyha így élem le az életemet.
1: Azon gondolkodhatnánk esetleg, hogy a gyerekkor, úgymond mennyi trauma kell, hogy érjen minket ahhoz, hogy így működjünk. Tehát, hogy ha mondjuk, nem tudom, egyszer valaki elvette a játékomat, és az nagyon rosszul hatott rám, az már így ennyire kihathat az egész életemre, vagy hogy ez így napi szinten, vagy folyamatosan kell megismétlődjön.
0: Úgy érzékelem, hogy eleve, nem tudom, a társadalmunkra igaz az, hogy bizonyos szavak elsekélyesedtek, és nagyon felszínessé váltak. Ebben az esetben konkrétan a trauma szóra gondolok, nem minden trauma, amire azt mondjuk, hogy trauma. Tehát ha elvették a játékomat, az nem trauma. És akkor értjük meg igazán, hogy vagy akkor tudjuk igazán helyre tenni ezeket a szavakat és fogalmakat és dolgokat, hogyha látjuk az eredeti értelmüket. Így az utóbbi három kérdésre válaszolva az jutott eszembe, hogy végülis a trauma annyit jelent, hogy sebb. Kérdés, hogy mikor egy testi sebbet ejtünk magunkon, vagy valami más következtében jelentkezik ez a testi seb, mi történik? Egy, beindul az immunrendszerünknek a válasza. Ez az egyik. A másik, érkezik egy külső beavatkozás jó esetben, ugye ez az orvosnak a beavatkozása, vagy bárkinek a beavatkozása, aki azt a sebet elkezdi kezelni. És a kellő dolgokkal kell kezelni azt a sebet. Ha nem, akkor nem következik be a gyógyulás. Vagy elhúzódik hosszú távon a gyógyulás, vagy akár fertőződik az a seb, és további komplikációkat, problémákat okoz. Inkább a legutóbbi kérdésedre válaszolva úgy gondolom, hogy akkor, amikor nagyon sok helyzetben nincs meg a helyzetre adekvát válaszunk, akkor előbb vagy utóbb ebből, akkor ezek a helyzetek újból és újból és újból ismétlődnek az életünk során, és elég sok helyzet újból és újból ismétlődik az életünk során, akkor valami rossz válaszreakciót alakítunk ki, és az rögzül. Onnantól kezdve nem tudunk tovább lépni, és mindig azt a rossz kártyát vesszük elő.
2: Ezért olyan veszélyes az, hogy a gyermeknél nagyon kis gyerekkorban a trauma megjelenik. Mert ő onnantól ezzel a működésmóddal fog válaszolni minden olyan helyzetre, ami potenciálisan akár traumás helyzetet is okozhat. Tehát az, hogy elveszik a játékját, igen, akkor, amikor neki már ki van alakulva a rossz válaszreakció erre, onnantól már minden más is olyan lesz. Tehát, hogy onnantól egy kezelhetetlenebb gyermek lesz, aki folyamatosan túlérzékeny, akinek problémája van azzal egyfolytában, cirkuszolni kezd, veszekszik, vitatkozik, akár verekszik is, tehát, hogy viselkedészavar jelei mutatkoznak rajta, és ez nem akkor kezdődik el, tehát nem az indítja be, hogy elvették a játékát, hanem már hamarabb az idegrendszer érintve volt traumás működés által, és akár még a szülők is mutathatnak neki olyan válaszreakciókat, amik nem feltétlenül adaptívak az ő esetében. Ugye itt vannak a kis mintáink, amiket ugye hozunk magunkkal, és ebből kifolyólag reagál ő úgy, ahogyan.
1: Mondtad István, és azt hiszem, hogy ebben igazad van. Én is így látom, hogy a trauma szó azért most már eléggé elcsipelt, és elég sok mindenre használjuk. Tudnátok néhány olyan példát mondani, főleg így gyerekkorban, hogy mik lehetnek olyan események, amikre mondjuk kevésbé gondolunk, de hogy traumát okozhatnak, akár egészen felnőtt kori kihatóan, hogyha ezzel nem foglalkozunk.
2: Hát nekem így a egyből eszembe jut a válás, eszembe jut az abuzus mindenféle formája, tehát a fizikai, a lelki, a szexuális, Isten ments.
0: Verbális.
2: Igen, a verbális, a haláleset egyértelműen, egy baleset, amit megél a gyermek, akár elveszti, akár nem veszti el a szülőt, egy veszélyesebb betegség, amivel mondjuk kórházba kerül, és nem adekváltan lesz lereagálva az ő kórházi léte, vagy nem engedik be a szülőt vele, tehát hogy nincs meg a legalább az az egy biztonságos ember, aki neki meg tudja adni azt a biztonságot, amire szüksége lehet egy teljesen idegen, steril környezetbe például. Igen, ezek.
1: Ugye a válás kapcsán az jutott eszembe, hogy lehet az is egy traumaforrás, hogyha ugyan nem válnak el a szülők, de egy folyamatos, feszült, nem tudom, irritált hangulat van otthon.
2: Az már ott lelki, verbális, abuzus, fizikai akár, tehát abban mindenképp. A lelki erőszakhoz, vagy a lelki abuzushoz tudnám ezt sorolni, hogy akkor, amikor egy folyamatos feszült állapotba tartjuk a gyermeket, amikor nincs kibeszélve, hogy problémáink vannak, hanem folyamatosan elhallgatjuk, de hogy attól egy ilyen nagyon erős, ez a szikrázik a levegő, amikor együtt vagyunk, életmódot mutatunk a gyereknek, vagy adunk a gyereknek, ő ebben kell fejlődjön, akkor biztos, hogy egy ilyen túlélő üzemmódot fog bekapcsolni, és nagyon jól fogja tudni olvasni azt, hogy akkor most épp anyának vagy apának éppen hol fog elszakadni a cérna, és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ezt megállítsa.
0: Nekem erről ez jut eszembe, hogy akár szintén csak a szavak szintjén mozogva, hogy szoktuk mondani, hogy az, ami eltér a normálistól. Uh-huh. Ugyanakkor ma már kérdés, hogy mi a normális. És akkor az utóbbi években a biológia világából hoztam magamnak egy társfogalmat, hogy minden, ami eltér az egészségestől akkor, mert az mégiscsak fixebb valamilyen szinten, mint a normális, kevésbé kulturális. Igen, meg kevésbé függ a különböző koncepcióktól, emberi koncepcióktól. Az tud trauma lenni, ami nagyon eltér az egészségestől, hosszú távon például. És,
2: igen, a háború.
1: Hát ez elég eltér a normálistól.
2: Igen,
1: az egészségestől.
2: Most a háború és a COVID, vagy igen. A COVID és a háború, az sajnálatos módon két olyan trauma, amit egyiket megéltük, másikat nem, viszont éltük a közvetett hatását, ami ennek a generációnak, amelyik mondjuk 2020-tól errefele él és működik, nagy mértékben befolyásolta mindenféle fajta válaszreakcióját a világra. Jóval erőteljesebb, tehát ezt már most így mondom, hogy kimerem jelenteni, mert hogy 2020-tól most már 5 évesek azok a gyerekek, akik akkor születtek, és 8-9 évesek azok a gyerekek, akik 2020-ban voltak 3 évesek, tehát akkor kellett volna rácsodálkozzanak a világra, mert oviba, bölcsibe kellett volna induljanak. Akkor nyíltak ki a kis csápjaik arra, hogy jó, akkor milyen is ez a szociális világ? Mit jelent az, hogy kilépek, és nem csak a biztonságos terébe vagyok a családomnak, hanem ott vagyok az oviba, stb. Megismerkedek mással, és pont az ellenkezőjét kapták. Tehát csukott ajtókat kaptak, rengeteg szorongó felnőttet, akik nem tudtak mit kezdeni a helyzettel, mert nem volt rá mintánk, hogy ezt hogyan oldjuk meg, és csak annyit tudtak, hogy a világ rossz, a világ veszélyes, és ez megmaradt mai napig, és látjuk akár az iskolákba, az, hogy hogyan tudnak beilleszkedni a mindennapokba, hogyan tudnak a társaikkal kapcsolódni, jóval rosszabb a társakkal való kapcsolódás, és a kisebbeknél, tehát az 5 éveseknél pedig nagyon erőteljes a szorongás. Tehát aki akkor született meg, és úgy indult be az életbe, hogy ugye nem lehetett látogatni az anyát, vagy az anya nagyon egyedül volt a gyerekkel, és utána sem, ugye hosszú ideig még nem engedtünk senkit magunkhoz közel. Na, azoknál a gyerekeknél egy ilyen folyamatos szorongás, akár rettegésig elmenő működés figyelhető meg azokban a helyzetekben is, amik nem kérnének ekkora válaszreakciót. Tehát az előző generációk nem így reagáltak erre. És mondhatjuk, hogy hát igen, mert már ezeket elkényeztetjük, meg elputyukáljuk, biztos, tehát hogy ugye ez egy ilyen válaszreakció a szülő részéről is, egy túlkompenzálás, hogy hát akkor nem tudtam rendesen odafigyelni rá, na akkor most, de ezzel együtt érzékenyebb az idegrendszerük ezekre. Jóval gyorsabban reagálnak, jóval jobban odafigyelnek ezekre, és vagy egy agresszív kiakadás történik, vagy pedig egy nagyon erős szorongás. És akkor ott vagyunk 1-4-be, hogy már depresszív tüneteket mutatnak a gyerekek. És itt most jól használom a depresszió szót, nem az elcsépelt változatot. És ez nagyon ijesztő, amikor már a gyermekpszichiáterek ilyenekkel kell foglalkozzanak.
1: És gondolom nem a túlhajszoltság miatt.
2: És nem a túlhajszoltság miatt, nem.
0: Nem, és nem a külső terhelés ilyen szempontból, hanem olyan szempontból külső terhelés, hogy az ő alaptapasztalatuk még nagyon korai gyerekkorban az az, hogy a világ bizonytalan.
2: És veszélyes.
0: És igen. Veszélyes.
2: Igen. És a felnőtjeim nem tudnak megvédeni. Tehát nekem kell megvédenem magam, vagy azzal, hogy ordítok, és folyamatosan igénylem a fizikai közelséget, akkor is, amikor már mondjuk nagyobbacska vagyok, vagy azzal, hogy nagyon hallgatok, és nagyon csendben. Vagy azzal, hogy nagyon hallgatok, és nagyon csendben vagyok, hogy észre se vegyenek, hogy ne

0: rá, hogy ezt igenis jó lenne, kellene kezelni. Akkor hirtelen le tudtuk reagálni bizonyos szintig. Nagyon-nagyon vagány volt látni, ahogyan ott vannak, adnak, figyelnek arra, hogy mi az igénye, de hogy a lelki részét, majd ez valahogy. És akkor ezt így lelegyintettük.
1: Vagy az sem biztos, hogy tudatosítottuk, vagy én legalábbis nem hiszem, hogy tudatosítottam, pont ilyen korú gyerekünk van.
0: De most gondold el, hogyha van egy olyan gyerkőc az óvodába, aki mondjuk onnan Ukrajnába menekült. Mert hogy vannak, tehát hogy tudunk róla, hogy itt is vannak. Na, az teljesen másképp működik. Annak a szülei is teljesen másképp működnek. Ez kihat mindegyikünkre. Mondjuk erre van mintánk, mert már éltünk meg háborút. A másikra nem volt mintánk, tehát ez egy ilyen érdekes kombó.
2: Legalábbis hogy... az előttünk lévő generációk.
0: Igen, kaptunk valamit.
2: Mintát, aztán, hogy a háború esetében, igen.
0: Hogy ez most adaptív vagy sem, azt mi kell eldöntsük, igen. Igen.
1: Akkor, hogyha valaki nem rendelkezik olyan nagyon ismerettel, vagy valamilyen okból kifolyólag akár nem is akar ezzel foglalkozni, hogyan tudjuk mi felismerni, vagy ő hogyan tudja felismerni, ha mégiscsak kedvet kap hozzá, hogy valamilyen trauma válaszai vannak. Tehát, hogy a viselkedése, amit lehet, hogy sokszor ő sem tud megmagyarázni magának, az igazából egy ilyen trauma válasz.
2: Nekem az jut eszembe, hogy amikor túl sokszor megyünk neki a falnak. Tehát amikor az egész világ egyértelműen jelzi, és ordibálja, és fényreklám, és amit akarsz, hogy ahogy te meg akarod oldani, az egyszerűen nem működik, és akkor sem fog működni, ha fejed tetejére állsz. Egy nagyon kegyetlen mondatnak hangzik, de valójában csak akkor változtat az ember bizonyos dolgokon, hogyha már nagyon-nagyon fáj. És amikor már nagyon-nagyon fáj, amikor már minden tönkretettél magad körül, van, aki kevesebbet tesz tönkre, van, aki mindent feléget, mindent lerombol, mert egyszerűen nem tud kimozdulni abból a helyzetből, és nem is akar, és meg lehet magyarázni, miért nem tud kimozdulni abból az adott helyzetből. Na, akkor. De másik része ennek a történetnek meg az, hogy senki nem tudja magát a hajánál fogva kihúzni a gödörből. Tehát ez külső segítség nélkül nem működik. A változtatás sokszor egy segélykiáltás. Tehát szükségem van segítségre. És hogyha a környezetem elég receptív, akkor közbe tud lépni és tud segítséget nyújtani. A segítségnyújtás sokszor csak annyi, hogy különféle változata van. Elég egy beszélgetés, de ezekben az esetekben már nem elég, hanem ennél jóval több kell, és akkor ma már a 21. században ugye szakemberhez fordulunk ezekkel a kérdésekkel.
0: Egy másik lehetőség pedig, amikor a testem már annyira szomatizál, hogy az már lehetetlen, és minden orvos azt mondja, hogy hallod, nincs semmi gondod. Tehát értsd meg, nem látok semmit. Nincs. És már az összes pénzemet arra költöttem, hogy kivizsgálásokon megyek keresztül, és még mindig nem történt semmi. És akkor jelzik, és most már nagyon-nagyon jó érzéssel tölt el az, hogy most már nagyon sok orvos jelzi, már a második, harmadik alkalommal, amikor visszajön a beteg, hogy hallott, gondolkozzunk el azon, hogy lehet, hogy itt lelki probléma van. Tehát az, hogy a test is jelez, tehát a saját testem is jelzi, hogy hú, valami nem oké, vagy pedig igen, amit mondott István, hogy a környezet, tehát ez egyértelmű.
1: Mi lehet az oka annak, hogy bizonyos emberek nem akarnak befele fordulni, hogy nem akarják megnézni, hogy mi van ott a mélyén, vagy hogy egyszerűen nem tudom, nem érdekli őket az önismeret?
2: Mert fáj. Ilyen egyszerű szerintem. Nagyon fáj.
0: Hát vagy nincs rá mintájuk. Nem tudják, hogy hogyan. Mert nagyon automatikusan lépnek be a megküzdési minták, amiket hozunk magunkkal a családból, és egyiket a másik után vesszük fel, és kezdjük el. És akkor, ha nagyon fáj, akkor elkezdek inni, vagy amikor már nem érzem, hogy a párom szeret, akkor elkezdem megcsalni, vagy amikor már a munkahelyem nem jó, akkor kilépek onnan, vagy elkezdek szerencsejátékozni, mert hogy megvannak rá a mintáim. Hát apám is ezt csinálta, vagy hát anyám is így működött. És bele sem gondolok, mert hogy én úgy gondolom, hogy mindezek mellett szükség van arra, hogy legyen egy fokú érzékenységem arra, hogy ez így nem okés. Ez az ugye az érzelmi intelligenciának a része. Amikor van egy annyi érzelmi intelligenciám, akkor rájövök arra, hogy állj meg te, mert itt valami nem oké, mert egyiket a másik után ugyanúgy csinálom, és gyerekként tudtam, hogy ez nem oké. Ha nem fejlődtem oda, nincs meg ez a fejlettségi szintem, akkor nem ismerem fel, akkor bakira fogok követni. És vagy fogom hallani, és meghallom, a receptív leszek,

0: amit a környezet mond, vagy a testem, vagy pedig ezt így végigcsinálom, és remélhetőleg a gyerekeim viszont már annyira fogékonyak vagy érzékenyek lesznek, hogy akkor ők fognak változtatni.
1: Ugye vannak megküzdési mechanizmusaink, és vannak megoldási stratégiáink. Mind a kettő minta. A megküzdés az, amit így hirtelen elő tudunk venni adott helyzetekben. A megoldási stratégiáink jóval összetettebbek, jóval átgondoltabbak. A megküzdés az egy instantabb, ösztönös reakció, válaszreakció. Ez mindig kéznél van, mindig előjön, ha akarjuk, ha nem. Viszont, hogyha nagyon hosszú ideig, és itt évtizedekről beszélünk, rögzül, akkor igen, akkor mindig belecsúszunk, vagy mindig elindulunk valamiért a lejtőn. Ugyanakkor része az életünknek az is, hogy például, ha azt mondom, hogy tagadás. Elég sok mindent tudunk tagadni, ami sokszor azt is, ami egyértelmű, sőt, leginkább azt tagadjuk, ami egyértelmű. Vagy valamilyen féle kitérő mechanizmusunk van. És én szintén erre vezetem vissza, hogy azért választjuk ezeket, mert nagyon-nagyon tud fájni. És ez a fájdalom azt is jelenti, hogy akár újból és újból újraéljük azokat a helyzeteket, és ezek elől próbálunk menekülni, és ez egy észszerű döntés, hogy próbálunk menekülni attól, ami fáj, csak hogy a következő lépés kéne az legyen, hogy jó, de meg kéne oldjuk. Tehát mikor mi újból és újból visszakerülünk abba a fájdalmas helyzetbe, és mi továbbra is csak a megküzdési mechanizmusainkkal reagálunk arra, akkor előbb vagy utóbb, igen, fel kéne tegyük magunknak a kérdést, hogy de vajon van-e valami más megoldás ebben, vagy van-e valami más út, aminek el kéne induljunk. És itt nagyon fontos szerepet játszik, nem csak az, hogy milyen mintáink vannak, nem csak az, hogy a szűk családi körben mit látunk, és a szűk családi körünk, vagy kapcsolatrendszerünk mit jelez vissza, hanem mondjam azt, hogy mert ne tágítsuk ki, mert ennek már nincs arca, ugye, hogy társadalom, de a közvetlen környezetünk vagy közösségünk hogy jelez. És itt nem csak arról beszélünk, ugye nem csak az egyénnek a szintjéről kell megközelítsük, vagy szintjén kell megközelítsük ezt a kérdést, hanem azon a szinten is, hogy vajon a szűk környezetünk, vagy a baráti társaságunk, vagy éppenséggel a közösségünk még ismeri-e vajon azokat a módokat, amik segítenek neki, hogy jelezzen nekünk. Mert nagyon sokszor mondjuk, hogy hát ez nem az én dolgom. Vagy én ebben nem tudok beleszólni, ugye? Tehát kulturálisan fixálódnak bizonyos szavak és mondatok. Ez az egyik itt erdélyi magyarként az, hogy beleszólunk. Nem beleszólni
0: nem
1: kell.
0: Akarok beleszólni. De nem. Itt aztán úgyis beleszólok, úgyhogy...
1: De nem beleszólni kell, hanem jelezni kell. Kérdezni kell. Nagyon könnyen lehet ezeken változtatni, ugye? Amúgy, hogy nem beleszólok, nem megmondom neked a tutit, hogy szerintem rosszul csinálod, hanem rákérdezek. Ugyanoda lyukadunk ki, pontosabban a megoldás felé indulunk el, reálisan. Míg a beleszólok, az inkább rólam szól, mint arról, akinek segíteni próbálok. Tehát a magam igazát próbálom egy kicsit...
0: És a magam feszültségét próbálom lecsökkenteni, mert az, amit a másikon látok, az nekem is feszültséget okoz. Itt annyit tennék még hozzá, hogy ezek a megküzdési stratégiák, bár úgy hangzik, hogy megküzdés, nem mindig pozitívak. Tehát, hogy ezek, mivel pszichológiáról beszélünk, a pozitív lehet negatív, és a negatív lehet pozitív. Olyan értelemben, hogy ezek elhárító mechanizmusokként működnek. Az elfojtás, a tagadás, a projektálás másra, hogy nem én, hanem ő, és még van egy csomó ilyenünk, és ez pont arról szól, hogy elfojtom, nem akarok vele foglalkozni. Ez is egy megküzdés, hogy akkor jól lenyomom mélyre. És akkor a szervezetnek nincs más, és a léleknek nincs más lehetősége, mint hogy vagy szomatikus úton dobom fel, vagy egy megküzdési mechanizmus az, hogy elkezdek valamilyen függőséggel élni, az is egy megküzdési stratégia, csak hogy pont nem pozitív irányba indítja el a dolgokat, tehát hogy pont ez a különbség a megoldás fele elindulás, vagy a megoldási stratégiák és a megküzdési stratégiák között, hogy ott nagyon-nagyon erős az elhárító mechanizmusoknak a jelenléte. És ezt nagyon-nagyon megtanultuk, és megvolt, hogy miért folytották el, miért tagadtak, stb. Tehát ennek volt annak idején még társadalmilag is megvoltak közben az értelmei, vagy voltak helyzetek, amikben akár még ez így működhetett is, csak hogy most már nem adekváltak a mi számunkra ezek, mert jóval nagyobb rosszat teszünk ezáltal, mintha nem tennénk.
2: És mi segíthet afelé, hogy feldolgozzuk? Igen, így külső szemlélőként lehet ez a közösség, aki jelzi nekünk, de hogy mi magunk, hogyha fel szeretnénk dolgozni, akkor akár hogyha keresztényként szeretnénk feldolgozni, lehet, hogy ez egy még bonyolultabb kérdés, szerintem.
1: Nekem ma már egyértelmű, legalábbis számomra, hogy ezt egy támogató közösség nélkül nagyon nehezen lehet, sőt azt mondom, hogy lehetetlen bizonyos értelemben ezt így végigcsinálni, vagy elindulni. Nevezzük most így, hogyha a trauma van az egyik oldalon, akkor a másik oldalon az, hogy a gyógyulás útján. Mert jóval több kell. Próbáljuk egy kicsit szimmetrikusan végig gondolni a történeteinket, hogyha történt velem valami nagyon korai életszakaszban, gyerekkorban, és eltelnek évtizedek, amíg én azt a terhet hordom, azt a sebet hordom, folyamatosan újból és újból sebbé válik. Akkor miért gondolom azt, hogy ripsrops elmegyek egy terapeutához 3-szor, 10-szer, és megoldottam? Tehát évtizedekről beszélünk. 3, 4, 5, 6 évtizedről. Tehát most nem azt mondom, hogy évtizedben ugyanennyit kell dolgozni, de valamilyen szinten azt a mennyiségű lelki munkát, azt muszáj oda tenni. Másképp nem fog működni. És ez egy támogató közösség, és mondom, itt a közösségnek a különböző szintjeiről beszélünk, a családról, aztán a tágabb értelemben vett családról, aztán a szomszédi közösségről például, vagy, és aztán a közösség, és ez lehet a gyülekezeti közösségem, ahol élek, vagy aminek része vagyok, és így tovább. Ha ez nem tud támogatni kellőképpen, mit jelent a támogatás? Hogy türelmes, hogy figyel rám, hogy nem legyint le, hogy
0: jelen van,
1: hogy tapintatos például. Ez jelenti azt, hogy a közösségem segít. Hogy nem kiosztja az eszet nekem, nem megmondja a tutit nekem, nem türelmetlenkedik, hogy szedd már össze magad, és így tovább, hanem érzem azt, hogy igen, támogat. És csak ez a pozitív megerősítés, mint például a támogatás, meg a türelem tud elindítani afelé is, hogy egy kicsit úgy magam felé is visszakérdezzek, hogy hallod, hogy ha már ezek az emberek ennyire itt vannak mellettem, akkor én is magam mellett kéne legyek. Mert hogy nem mondhatom azt, hogy ne oda fusson ki a történet, hogy én ezt megpróbáltam, nem megy nekem. Tehát, hogyha van egy közösség, és nem mond le rólam, és ugye itt a közösségnek aztán vannak teológiai dimenziói is, akkor hogy jövök én ahhoz, ugye, hogy én magam lemondok saját magamról? Az úgy nem okés, vagy nem, nincs egyensúlyban, vagy nem, eltér az egészségestől.
0: Úgy gondolom, hogy akkor, amikor traumát élünk meg, és amikor egy traumás működésben vagyunk, akkor a kapcsolatkészségünk sérül. A kapcsolódni vágyásunk, a kapcsolódni akarásunk, és az, ahogyan kapcsolódni próbálunk, az sérül. Már nagyon kiskortól, ugye az anyánkkal például, ugye az az első, ez van, ez az egyik legnagyobb terhünk, úgy gondolom anyaként is, hogy vajon hogy tudok-e jól kapcsolódni a gyermekemmel, és ha nem tudok, akkor ennek milyen dimenziói lesznek, és hogyan tudok utólag segíteni. Mert hogy lehet amúgy. De hogy traumás működésemben minden egyes helyzetbe úgy lépek be, hogy nem vagyok elég jó. Úgysem akarnak majd. Ez úgysem olyan. Mert hogy a világ veszélyes. Egy veszélyes világgal nem akarok kapcsolódni. Veszélyes lehet az ember számomra, akkor én nem akarok vele kapcsolódni. A másik felén, hogy elinduljak egy ilyen úton, az van, hogy elkezdek dolgozni azon, hogy kapcsolatkészé váljak. Elhiszem azt, vagy legalábbis elkezdek dolgozni azon, hogy azt lássam, hogy kapcsolódni jó. Mert hogy pont az, amit mondott István is, hogy a közösségem, ha megtart, és én megélem azt, hogy megtart, megélem azt, hogy türelmes velem, hogy rákérdez, az pont azt bizonyítja, folyamatosan azt bizonyítja az én elképzelésemmel szembe, hogy ő kapcsolatkész, hogy ő biztonságot ad, hogy ő jelen van, hogy ő bármikor, ha én utána nyúlok, akkor ott van és megfog. És hogy ezt a sérült kapcsolódást, vagy a kapcsolatkészségem sérülését jó helyre tenni, vagy ott kell elkezdeni, és pont attól, ugye most hazabeszélve, a szakemberek pont ezt segítik, hogy amikor egy kliens terapeuta helyzetben a kliens megéli azt a biztonságos kapcsolódást a terapeutával, akkor felül tudja írni azt a gondolatát, hogy a világ rossz, mert ha egy valakivel képes ezt a biztonságos kapcsolatot kialakítani, akkor ennek a mintájára bárki mással is képes azt. És hogy pont ettől segít, vagy ez az, amivel tud, vagy amivel nagyon-nagyon sokat tudunk segíteni a klienseknek ezzel a kapcsolatkészségünkkel, és azzal, hogy igen, mutatjuk, hogy ezt így is lehet.
2: István, te hogy látod, hogy a gyülekezetedben van-e arra nyitottság, hogy hát nem terápiás beszélgetésre, de hogy lelki beszélgetésre, lelki segítségre hozzád forduljanak?
1: Hát ami a gyülekezetet illeti, igen, látok erre nyitottságot, és meg is történne, nem csak nyitottságot, hanem konkrét tapasztalatom van ezzel kapcsolatosan, hogy emberek fordulnak hozzám kérdésekkel, vagy éppenséggel történetekkel. Azt viszont tapasztalom az utóbbi években akár, vagy évtizedekben, hogy egy kicsit az, amit Emese kiemelt a lelkészek estében, mindenképp fontosnak tartom, hogy egyrészt legyek kapcsolatra kész, azaz legyen nyitott fülem erre, legyen nyitottság bennem. Másrészt lehet egy kicsit elősegíteni, vagy facilitálni ezt az egész szituációt, és mit értek ez alatt? Hogy folyamatosan jelzem, hogy én elérhető vagyok. Tehát ez az én részem ebben a történetben. Hogy folyamatosan jelzem, különböző módon, mindenkinek a saját nyelvén, vagy próbálom mindenkinek a saját nyelvén jelezni, hogy ha van valami, itt vagyok, elérhető vagyok, szólj. De ennél többet nem teszek. Miért nem? Mert innentől kezdve belépek a másiknak az élettér felére, és ez a belépés tud sokszor agresszívként hatni, hogy most mit akarsz mondani, velem valami gond van? Vagy mit szeretnél jelezni? Jó vagyok, majd, ha van valami, szólok. És ez is nagyon érdekes, hogy ezt ki kell fejlesztened. Tehát ez, mondjam azt, hogy a munkaköri, a láthatatlan vagy le nem írt lelkészi munkakörnek az egyik része, hogy légy nyitott, próbálj jelezni finoman, tehát így a morzsákat hullasd el, és ha majd úgy van, akkor élnek az emberek ezzel a lehetőséggel. Ha nem élnek ezzel a lehetőséggel, azt jelenti, hogy megpróbálják megoldani másként. És az rendben van, mert a megoldás felé való elmozdulás a lényeg, nem az, hogy mindenki a papnál kössön ki. Ezt így az utóbbi években tudtam így magamnak összerakni sok-sok beszélgetésből, lelkész társakkal való beszélgetésből, agyalásból, hogy ez valahogy így tud működni. És nem kell belépni, nem az a megoldás, hogy nagyon frontálisan, nagyon hangosan belépsz valakinek az életébe, és azt mondta, hogy na, itt vagyok, na, akkor mondja, én látom, hogy van baj.
0: Gyere, mert mondom, hogy mit kell csinálni, igen. És akkor megoldjuk.
1: Mert hogy kívülről, ez az igazság, kívülről nagyon sok esetben, nem minden esetben, de nagyon sok esetben lehet látni, hogy hol vannak a taposoknak. És hogy milyen szépen robbannak, mikor az emberek így rálépnek ezekre a taposoknakra. De ennél többet nem hiszem, hogy kell tenni. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak úgy raktam, vagy nekem személyesen nem csak úgy sikerült ezt helyre tenni, hogy emberekkel, társakkal, lelkésztársakkal beszélgettem, meg olvastam erről nagyon sokat, hanem ez egy jézusi módszer. Tehát Jézus is, ahogy megközelített helyzeteket, embereket, élettörténeteket, abban nem volt agresszivitás. Tehát nem, nincs ez a nagyon erős... Itt vagyok, megjöttem, nálam a megoldás, mindenki figyeljen rám, és akkor én most elmondom, hogy hogyan kell élni. Soha nem csinálta ezt. Soha. Hanem jelezte, hogy itt vagyok. És ha gondoljátok, akkor beszélgethetünk.
0: Az tud más lenni egy pszichoterápiás folyamatban, hogy akkor, amikor oda kerül a kliens vagy a páciens, akkor ő már jó esetben és a legtöbb esetben saját akaratából kerül oda. Tehát feltérképezte, megértette, hogy van valami gond, és hogy erre nem képes egyedül. Akár már volt lelki beszélgetésen, vagy lelki kísérésen a lelkészénél is, azt mondta a lelkész is, hogy jó, én tudok segíteni neked ebben is, ebben is, ebben. A többiben viszont nem vagyok annyira szakértő, és akkor menj el valakihez, hogy valahogyan építsd újra a megromlott bizalmat, építsd újra a kapcsolat készségedet, tehát azt, hogy hogyan tudok kapcsolódni, dolgozd fel az emléket, mert hogy általában ugye ez van, hogy az akkort azt mostként éljük meg, és attól válik minden egyes ilyen helyzet újra és újra traumatikussá, és nem tudunk kilépni ezekből a nagyon berögzült elfojtási mechanizmusainkból. És akkor dolgozzuk át ezeket a hárítási mechanizmusainkat, és értsük meg, hogy ezek újra és újra és újra be fognak lépni, mert annyira régiek és annyira automatizálódtak, hogy ez minden egyes ilyen helyzetben belép, viszont meg lesznek azok a pontok, ahol át tudod majd írni, ahol rá tudsz erre majd látni, és a pszichoterápia pont arról szól, hogy átdolgozza ezeket a folyamatokat, igen, a terapeuta aktív részvételével.
2: Hogyan tud segíteni meglátásotok szerint, vagy tud-e segíteni a hit útján valójárás a trauma feldolgozásban? Vagy akár a nagyobb önismeretben?
1: Most akkor innen nyitom, hogy önismeretben. Szerintem az Isten ismeret és az önismeret az, nem azt mondom, hogy a kettő egy, de hogy mindenképp összetartozik egyértelműen. Ez egy nagyon régi gondolat, azt hiszem még Calvinnál is megtalálható, ennyire régi gondolat, sőt, biztos, hogy még találunk valami egyházatját, aki ezt valahogy valamilyen féleképpen megfogalmazta. És nagyon érdekes, hogy úgy tud segíteni az én meglátásomban a hitünk, hogy megpróbálunk le nem mondani, vagy megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy amit csak tehetünk, ugye, és ameddig tehetjük, nem mondjunk le az Istennel való kapcsolatunkról, mert ez a hitünk. Tehát az Istennel való kapcsolatunk, és minden, amit ez a kapcsolat jelent, az a hit. Tehát mindenek előtt egy kapcsolódás. Kérdés, hogy ebből a kapcsolatból mi a pozitív számunkra, mi a negatív, mit ítélünk meg annak? Mert sokszor nem önmagában objektíven létezik minden ebben az Istennel való kapcsolatunkban, hanem nekünk is részünk van, hogy hogyan értelmezünk bizonyos helyzeteket. Az egyáltalán, aminek gondoljuk, vagy lehet, hogy nagyon más. Ez mivel függ össze? Azzal függ össze, hogy milyen mintáink vannak. Milyen más emberi kapcsolati mintáink vannak. Milyen traumáink vannak. Mit sikerült megoldani ebből? Tehát a tapasztalat, most nevezzem csak nagyon egyszerűen így, hogy milyen tapasztalataink vannak, és hogy milyen istenképeink vannak, ami szintén a mintáinkkal kapcsolatos. Ugye azt mondják, hogy az istenképe inkább az apával való viszonyunkból eredeztethető. Tehát ez mind-mind része annak, hogy mennyire tudunk elindulni a gyógyulás útján, és a hitünknek ebben a gyógyulás útjában milyen a szerepe, és mennyire fontos. Azt hiszem, hogy amikor gyógyulunk, akkor a hitünk is gyógyul. Vagy ez az Istennel való kapcsolatunk is gyógyul. Tehát az, hogy a jó úton haladok, ez az egyik jelzője, és ugye itt kérdés, hogy ki jelez mire, vagy melyik jelez mire, de az, hogyha úgy érzem, hogy gyógyulok, akkor valahogy érdekes módon az Istennel való kapcsolatom is abban részek helyre kerülnek. Helyén tudom kezelni. Már nem azt látom, vagy nem azt gondolom, hanem valahogy megértek valamit, és ez nagyon fontos, hogy megértek helyzeteket, ami több, mint egy szellemi folyamat, vagy mint egy racionális folyamat, hanem a helyre kerül, az azt jelenti, hogy szellemileg is, testileg is, és lelkileg is helyre került. És ez a teljes megértés.
2: Kicsit olyan, mintha a szívemmel is megérteném a helyzetet?
1: Egyértelműen. Sőt, abból kell kiindulni, hogy ez a felosztás, hogy test, lélek, szellem, ez csak mondjam azt, hogy az utóbbi 400-500 évnek a tudományos gondolkodásának a produktuma. Amúgy egyek vagyunk. Tehát nincs ilyen, hogy külön test, külön szellem, külön. Minden összefügg mindennel. Az összefüggésében kell látni. Ezért a legegyszerűbb összefüggésrendszer, amit látunk, az, amikor ugye pszichoszomatikus dolgokról beszélünk. Hogy lelki bajom van, és a testemen üt ki. Miért üt ki a testemen?
0: Én úgy vagyok ezzel, hogy nagyon fontos látni, hogy ahhoz, hogy elkezdjünk gyógyulni, nem elég az, hogy én felkeresek egy pszichológust, leülök hozzá a kanapéra, vagy mit tudom jóva, és akkor azt mondom, hogy na, gyógyíts meg egyrészt. Nagyon fontos a motiváció a gyógyulásra, Nagyon fontos az a fajta rálátás, hogy akkor oké, nekem tényleg gondom van, vagy nehézségem van, és akkor álljak neki kidolgozni. Ehhez szükségem van egy változási potenciára, vagy csak azért megyek a pszichológushoz, hogy lepanaszkodjam a csillagos eget is, de nincs befogadás. Tehát, hogy van egy folyamatos kifele, folyamatosan mondom, panaszkodok, nyomom, de hogy nem hallom meg, hogy esetleg a másik mit szeretne, hanem nekem most az a fontos, hogy igazat adjon nekem, hogy büntesse meg a másikat, hogy elmondja, hogy nekem milyen rossz, és táplálja ezt a fajta áldozatszerepemet, stb. Ennek van több válfaja. Ha nincs változási potenciál, akkor nincs változás, vagy nincs gyógyulás fele vezető út, hanem van egy ilyen támogató beszélgetés, de hogy az nem terápia. Szükségem ahhoz, hogy legyen változási potenciálom, és megbírjam a változással járó első körben nehézségeket, mert az ugye mindig a komfortzónámon kívül van, tehát az fáj, ahhoz szükségem van erőforrásra. Az erőforrások lehetnek bennem, és lehetnek kívülről jövők. És úgy gondolom, hogy az egyik legerősebb erőforrásunk az a hit. Nem terápiás módszer a hit, hanem erőforrás, az egyik legerősebb erőforrás. Ha az helyesen van használva, ha az jól van használva, ha nem csak akkor veszem elő, mikor Jolly Jokerre van szükségem, vagy amikor, nem tudom, ilyen kívánságautomataként, ezt is vától loptam ezt a szót, mert nagyon-nagyon jó, hogy Istenem egy kívánságautomata, de hogy ezt meg kell értsem, hogy hát nem arról van szó, hogy akkor én mindig imádkozom, és akkor miért nem adja. Tehát ez a... Vettem a bérletet egy, nem tudom, egy fitnessterembe, és 6 hónapja nem fogytam semmit, most már le kell menjek, hogy nézze meg, mi történik ott. Tehát, hogy nem olyan ez a dolog, hanem, hogy oké, akkor használjam a hitemet, mint erőforrást. Mit jelent ez? És akkor ehhez mindaz, amit István az előbb elmondott, ebben mind-mind beletartozik ebbe a hatalmas üstbe, hogy az Istennel való kapcsolatom, hogy igen, hogyan működött az apámmal való kapcsolatom, és ez hogyan alakította ugye az Isten képemet. Valahogy így vagyunk ezzel, hogy az apával való kapcsolat az az Isten és az ember közötti kapcsolódást, az anyával való kapcsolat az az ember-ember közötti kapcsolódást tudja segíteni. Persze aztán mindkettőt valahol, főleg felnőttként, amikor szétszedek mindent, és visszapakolom újra úgy, hogy nekem jó legyen, ne szúrjon a hátizsákba minden, hanem úgy rendezem el, hogy az viselhető legyen, hordozható legyen, ne kísértsen, hanem kísérjen, és ez már minél másabb.
2: Mi jellemzi az egészséges Isten kapcsolatot? Gondolom, hogy vannak hát nem túl segítő Isten képeink is.
1: Sőt, vannak toxikus Isten képeink, ennyire határozottan, vannak toxikus Isten képeink, vannak toxikus működési módjaink, vannak toxikusan működő közösségeink, közösségi mintáink, gyülekezetre lebontva akár, vagy gyülekezeti helyzetekre, szituációkra inkább, mert az túlzás azt mondani, hogy egy közösség toxikus, tehát bizonyos helyzetekben, bizonyos szituációkban az. Hát azt hiszem, az egészséges, ami élő. És ebbe beletartozik az is, hogy vannak nem szeretem helyzetek ebben. Ha most azt veszem, ugye hirtelen ez jutott eszembe, hogy milyen egy házasság, ugye? Milyen egy egészséges házasság. Ha azt mondom, hogy azok a szituációk előjönnek-e házasságban, amikről amúgy a házassági eskünk is beszél, ez a jóban, rosszban, meg ott van egy hosszú-hosszú felsorolás, és nem hiába van. Még akkor is, ha nem tudatos állapotban mondunk rá, igen, feltétlenül. Ez egy vicc. Csak így egy disclaimer. Az, ami élő. Tehát vannak jobb napjaink, és vannak kevésbé jobb napjaink. Ha megértem azt, hogy az Istennel való kapcsolatom biztonságos, abban az értelemben biztonságos, hogy összevezhetünk, és akár nagyon sokáig lehetünk összeveszve, ezt nagyon időzélbe téve, ez nem azt jelenti, hogy ő megszünteti a kapcsolatot. Az egész Jézus Krisztus történet pont erről szól. Tehát helyre tesz egy alapvető emberi igényt, hogy összeveszhetek-e Istennel, és a válasz erre az, hogy igen, mert attól ő még továbbra is megvár. Nem az van, ugye emberi kapcsolatainkban, párkapcsolatban érezzük igazán ezt, hogy sokszor az az érzésünk, hogyha összeveszek a párommal, vagy valamit mondok a páromnak, akkor ennek valahol a következménye az lesz, hogy ő kilép ebből a kapcsolatból. Na most levetítve ezt az élethelyzetet és szituációt az Istennel való kapcsolatomra, konkrétan azt jelenti, hogy nem tudok olyan élethelyzetet én emberként előidézni, aminek a következménye az, hogy Isten kilép a velem való kapcsolatból. Ilyen nincs. Ez az egyik alapvető üzenete a Jézus Krisztus történetnek. na már most, hogyha ezt elfogadom, megértem, akkor innentől kezdve elindul az egészséges kapcsolatom, és amíg ez nem születik meg, amíg én ezt nem értem meg, addig nincs egészséges kapcsolatom Istennel. Addig a torz Isten képeim élnek. Hogy nem vagyok elég jó, nem vagyok elég jó keresztény, nem vagyok...
0: Bűnös vagyok.
1: Annyira bűnös vagyok, hogy még Isten sem tud megbocsátani nekem. Van egy filozófus, aki nagyon szépen számomra ilyen wow módon meghatározta, hogy fogalmazta meg, hogy csak az bocsátható meg, ami megbocsáthatatlan. És ilyen ellentmondásosnak tűnik ez a mondat, de legalább annyira ellentmondásos, mint az egész megváltás történetünk, hogy igen, egyszerűen nincs ilyen szitu. Én kell elfogadjam ezt, vagy valahogy odaérjek hitben, növekedésben, értésben, lelkileg, spirituálisan, nőjek fel ahhoz a szituációhoz, amikor ez egyértelművé válik, és hogyha ez egyértelművé válik, akkor innentől kezdve egészséges a kapcsolatom. Legalább egy állandó van ebben az egyenletben, és ez az állandó Isten. Ezt is nagyon különbözőképpen fogalmazza meg ugye a Szentírás, hogy Istenben nincs elváltozás, vagy ő mindig egy és ugyanaz. Tehát ő a fix pont. Aztán én ez, nekicsapódok, eltávolodok, újra visszatérek, megint, tehát, vagy vehetem a tékozló fiú történetét, pont ugyanerről szól. Nincs olyan szituáció, ami arról szólna, hogy én most már Istenhez nem térhetek vissza, mert ő annyira megharagudott rám, hogy kész, ő kilép ebből a kapcsolatból. Nem. Az üzenet az, hogy én soha nem lépek ki, aztán te próbálj kezdeni ezzel a helyzettel valamit.
0: Itt tud belépni, és itt nagyon fontos szerepe van szerintem a lelkésznek egy ilyen traumafeldolgozásban akár, hogy ezt helyre tegye. És többször találkoztam már olyannal, tehát hogy jöttek hozzám úgy kliensek, hogy akkor valamilyen probléma volt az Isten képükkel, és például ezzel, hogy őt biztos Isten bünteti, mert ő annak idején ezt és ezt csinálta. És neki az anya azt mondta, hogy ha te ezt csinálod, akkor bűnös vagy, és akkor nem leszel feloldozva, stb. Vagy éppen a lelkész vagy a papja szitta meg, vagy mondta azt, hogy na itt aztán most már ennyi volt, több nem. És ha ezt csinálod, akkor bűnös leszel, és pokolra jutsz. És ezek az ilyen nagyon ijesztő, nagyon büntető Isten képet megerősítő, ahol folyamatosan bűntudatot éltél meg, tehát ha jó voltál, akkor is bűntudatod volt, ma azelőtt nem voltál jó, folyamatos szégyenért, tehát borzasztó, hatalmas szégyenérzeteket élnek meg az emberek ezzel kapcsolatosan, és egyedül van, és mégis folyamatosan szégyeli magát Isten előtt, és akkor elbújik, és akkor attól még csinálja azt, amit úgy gondolja, hogy nem jó, és akkor még erőteljesebb a szégyenérzete, és nem, hogy feloldozást kapjon, hanem még erőteljesebbé válik ez a fajta önbántalmazás. És ebben a történetben egy pszichoterapeuta abba tud segíteni, hogy forduljon egy olyan lelkészhez, aki érti ennek a transzcendenciáját, vagy nem is tudom miért, vagy a működését, vagy hogy meg tudja magyarázni azt, amit mondjuk egy pszichoterapeuta már nem tud megmagyarázni, vagy nem az ő dolga, ez nem az én terepem, ez a lelkésznek a terepe, és hogy érezzük a rendes határainkat, vagy a tiszta határainkat, mert ezáltal tudunk segíteni az embereknek. Valahogy így vagyok ezzel, hogy nem Istennek van szüksége arra, hogy mi higgyünk benne, nekünk van szükségünk arra, hogy Isten higgyen bennünk. És ő meg folyamatosan mi mondja, tehát vele egy szeretett kapcsolatban vagyunk. Jó esetben. És ha van szeretett kapcsolat, akkor az minden mást megbír. Mert az alapja az, hogy van egy kapcsolat, és ha van kapcsolat, onnantól minden más helyre tehető. Minden megfogalmazható, feldolgozható, lerakható, stb. És hogy itt jön be hatalmas erőforrásként, mert nagyon erős reményfaktort tud adni, hogy hát ha minden gatya szakad, ha mindenki elfordult tőlem, senkim nincs, mert vannak ilyen helyzetek, beteg vagyok, nincs senkim, aki mellettem tud lenni, mert mondjuk vagy összevesztünk, vagy egyeve nem vagyunk, vagy eleve meghaltak már, stb. Munkahelyem nincs, ez nincs, az nincs, amaz nincs, mégis van egy valaki, aki ott tud lenni mellettem, akihez tudok fohászkodni, aki megtart. Hogy nem mindig értjük ezt, tuti bizti. És ez rendben is van, mert hogy ez viszont egy hierarchikus kapcsolódás, és ő van felül, és ez pont jó, mert pont ettől tart meg. Rá tudok támaszkodni, megbírja azt, amit én már nem bírok meg. Ettől erőforrás. Nagyon biztonságossá tudja tenni a mindennapokat az, hogy van. Nagyon fontos tud lenni egy embernek az, hogy ha már mindenki elfordult tőle, Isten mégsem. többször tapasztaltam már meg, és nagyon érdekes volt látni, ahogyan megváltozik még az ember arca is, hogy többször vagy több esetben volt ez, főleg a nem kívánt gyermekeknél, akik aztán felnőtté váltak és rádöbbentek, hogy hát őket nem várták, hanem csak úgy lettek. Hogy attól még, hogy mondjuk a szülő nem várta, attól még Isten ide erre a földre teremtette valamiért. És hogy ez mekkora ajándék, meg hogy akkor is, hogyha mondjuk a szülőktől nem úgy kapta, de Istentől valahol valamilyen célként kapta meg ezt a... És aztán, hogy most kezdünk vele valamit, vagy nem, vagy hosszú ideig nem kezdünk, és perelünk vele, de minek is, de az egy dolog. De az már aktív, tehát amikor már veszekszem, ott már van valamit, azzal már lehet kezdeni valamit. Vagy nagyon sok esetben, ugye főleg a háborúk mentén, vagy akár a holokausznál is, hogy az emberi méltóságot akkor, tehát elvették a nevüket azoknak az embereknek, és a méltóságot nem tudták elvenni. Ha őt Isten oda tette, és a világra teremtette, akkor nincs az az ember, amelyik el tudná venni az emberségét. Tehát ha egy ilyen sötét helyzetben is ez szerint tudott élni, akkor nagyon nagy erőforrás tud lenni a hitünk, igen, és megtartó erő tud lenni.
2: Ahhoz, hogy Istennel ilyen megtartó, erős és erőforrásként ható kapcsolatban legyünk, ahhoz azért fontos, hogy meghitten tudjunk beszélgetni vele, nem? És hogy ezt hogyan lehet elérni, hogy nem tudom, tehát, hogy ne csak egy ilyen dörgedelmes istenként szóljon hozzánk, akár így úgymond a szószékről is
0: megszabáltal.
2: A veszteségekből, vagy akár a Biblián keresztül, ahogy olvassuk, hanem akár még személyesebben. Csak nekünk. Hogy tudjuk ezt meghallani, ezt elérni ezt?
1: Nagyon érdekes. Ugye a Szentírás ilyen értelme egy zseniális, több mint könyv. Mert hogy valójában mindent elmesél. Ha a bűnesetet az ős traumának nevezzük, akkor a Krisztus kereszt az ős megváltás történet. Tehát, hogy kettő között mozgunk mi emberek. És az egyik alapvető értelme az életünknek, ugye, amikor megkérdezik az embert, hogy mi az igazi értelme az életednek, akkor mi célokat próbálunk megfogalmazni, hogy valahova eljutni, holott ennek van egy nagyon mély dimenziója, amire ritkán gondolunk így, de valójában az életünknek az ad értelmet, ha szeretve vagyunk. Minden más az ilyen jövőbe nyúló, így inkább az, hogy milyen mozgást kell kifejtsünk, hogy valami felé haladjunk, mert úgy érezzük, hogy értelmesek vagyunk, de az ad igazi értelmet az életünknek alapvető szinten. Tovább már nem bontható ez a történet, ha szeretve vagyunk. És nagyon sokszor idézett, elmondott, és ilyen értelemben mi emberek nem elcsépeltük, elhasználtuk egy kicsit ezt a mondatot, hogy ez a János evangéliumából a 3. rész 16. verse, hogy Isten úgy szerette a világot. Ő innen indít. Szeretve vagy.
0: Pont.
1: Ez
0: ennyi.
1: Részéről ez egyértelmű. Ugyanakkor amivel indít az egész új szövetség, az az, hogy az ige testé lett, szintén János evangéliuma. Vagyis a hitünk és az Istennel való kapcsolatunk ezekben a helyzetekben nagyon érdekes módon segít, mert nem mi általában nem úgy segít, ahogy mi akarjuk. Hmm. Tehát ez egy ilyen munkamódszer az Úristennek, nagyon idegesítő, és nagyon nem szeretjük, de nem úgy segít, ahogy nekünk az fekszik. Mert hogy érthető is, mert hogy a megoldás általában, ugye azt szoktuk mondani, hogy komfortzónán kívül van. Tehát ki kell lépjünk abból, amit mi nagyon-nagyon megszokottnak, biztonságosnak és komfortosnak gondolunk. A tanulás lehetősége az mindig túl van a határon. Akkor tanulunk, ha kilépünk. Így működünk, ennyi. És az ige testélet azt a következő két mondatra bontanám le. Az egyik az, hogy az Isten az ember arcú, és az ember az Isten arcú. Tehát akkor, amikor én azt gondolom, hogy nincs segítségem, egyedül vagyok, magányos vagyok, és mindezeket a szituációkat megélem, akár egyszerre is, viszont tudom, hogy én szeretve vagyok, akkor előbb vagy utóbb felismerem a másik ember irányomba mutatott gesztusában, szavában, bármiében, közeledésében felismerem Istent. És akkor így, jaj, mert hogy ez így működik. Tehát ezek az a láthatatlan angyalok az életünkből, vagy a szám nélküli angyalok az életünkből. Embereket küld, akinek van, és embereket használ ebben a történetben. Nem ő fog megjelenni, nem tudom milyen féleképpen, ami a mi vágyainknak megfelelő és a mi vágyainkat kielégítő. Nem, embereket küld. Vagyok-e vajon elég figyelmes és nyitott arra közben, hogy észrevegyem ezeket az apró jelzéseket? És csak akkor tudok nyitott lenni, hogyha tudom azt, és ez az elfogadott alapvető gondolat az életemben, és esemény, és tapasztalat, hogy én szeretve vagyok. És ha ezt így helyre tettem, vagy ez az alap, amiből indulok, akkor innentől kezdve észreveszem az embereket. Észreveszem Istent, csak mindig emberarcú. És így tud segíteni a hit ebben a gyógyulási folyamatban. Hogy amikor, persze, megél, a zsoltárok erről szólnak, nagyon sok zsoltár erről szól, hogy egyedül vagyok, pocsékul érzem magam, itt mindenki ellenség segítsd körülöttem, nekem. Mindenki az életemre tör, mindenki, de mindegyik zsoltár a végén helyre teszi, hogy ahonnan vissza tudok indulni, tehát így lemegyek a gödör aljába, megfogalmazom, hogy itt a halál árnyékának völgyében vagyok, de nem csak ez a valóság. A valóságnak van egy másik része is, és ez pedig az, hogy Isten velem van. És akkor innentől kezdve elkezdek kiindulni a halál árnyékának völgyéből. Tehát így teljes az élet. Igen, van olyan is, hogy egyedül vagyunk, meg pocsékul vagyunk, meg a fájnak a sebeink, meg még kívülről is kapjuk a pofonokat, meg minden is leterhel, és a baj csőstüljön is, de nem csak ennyi az élet, hanem van a másik része is. És így tud a kettő egységes lenni, és hogyha így tudunk ránézni az életre, akkor észre tudjuk venni az embereket, vagy Istent a mi életünkben, és innentől kezdve a gyógyulás útján tudunk haladni, és ez a hitünk. Így segít a hitünk.
0: Perspektívaváltást is ad a hit, én úgy gondolom. Közben azt tenném még hozzá, az jutott eszembe, amíg hallgattam, hogy mondasz, vagy beszélsz, hogy emellett, hogy másképp segít. Az is benne van, hogy ha nekem, nem tudom, türelem kell, akkor ad helyzeteket, amikbe türelmes lehetek. Ha nekem siker kell, akkor ad helyzeteket, amikbe sikeres lehetek. És hogy abban az esetben, hogyha megvan a hitem, hogyha élem a hitemet, és ez aktív, akkor meglátom azt a helyzetet. Tehát nem azt látom, hogy a helyzet az milyen pocsék, és milyen ilyen amolyan, hanem meglátom a lehetőséget abban a helyzetben, és magamban a lehetőséget, hogy ebben a történetben azt tanuljam meg, hogy türelmes vagyok. Ebben a történetben azt tanuljam meg, hogy szeretve vagyok, hogy sikeres vagyok, hogy és itt sorolhatunk bármit.
1: Ugye különböző mintáink vannak, én egy kicsit úgy érzem, nekem hozzám ez áll közel az én működésmódomhoz, hogy hozzak egy képet, hogy hogyan működik ez az Istennel való kapcsolatunk, hogy a hegedűs a háztetőben ott van tevjének az alakja, aki egy ilyen folyamatos párbeszédet, belső párbeszédet folytat az Úristennel. És igen, ez a, ha türelemért imádkozol, Isten élethelyzeteket ad, amikor tanulhatod ezt a türelmet. Nem fog valahogy belé csepegtetni türelmet, extra türelmet. Tehát nincs ilyen. Tanuljad. Ez a módja. Ez az egyetlen módja, ami működőképes, és mondjam azt, hogy életképes. És hogyha egy ilyen tevjét el tudok képzelni, hogy amikor ilyen szituációkba kerül, akkor így leesik a tantusz.
0: Jó, hogy ez az.
1: Jaj! Aztán persze, ott van az a félig meddig elmondott köszönöm, hogy jó, uram, én nem pont erre gondoltam, de értem a pedagógiádat, és jó, akkor haladjunk ebben a történetben. De hogy valahogy így működik ez, mondom, hozzám ez áll közel. De ugyanakkor eszembe jut egy bibliai történet, mert azért attól jók azok a főleg az ószövetségi történetek, de nem csak. Hogy azokon keresztül, mint egy szemüvegen keresztül látom az életet, vagy eszembe jut, attól függ, milyen felekezeti hovatartozásom van, eszembe jutnak különböző olvasmányok, szentek története, az is arról szól, hogy ezeket próbálja erősíteni, hogy ezekben az élethelyzetekben, életszituációkban én tudjam valamihez társítani, tudjam valamihez kötni ezeket a dolgokat.
2: Jó, hát itt még szerintem sokáig tudnánk ezt folytatni, és ez azt hiszem egy olyan téma, még igazából egy életre szól, hogy ezzel így folyamatosan foglalkozzunk, és Istenhez, és ezáltal magunkhoz is közelebb kerüljünk, vagy akár fordítva magunkhoz, és akkor ezáltal akár Istenhez is közelebb kerüljünk. Ezt gondolom, ez is egy ilyen pingpongjáték. Úgyhogy remélem, hogy legalább néhány gondolatot adtunk a hallgatóknak, hogyha nehezebb, az sem baj, szerintem ez is egy jelzés lehet, ezen is érdemes elgondolkodni, hogyha pozitív, akkor szerintem ennek annál inkább örülünk. Úgyhogy köszönöm szépen Vitus Bulbuk Emese pszichoterapeutának, hogy itt volt velünk, és Vitus Bulbuk István, az Ajtun Református Egyházközség lelkipásztorának, hogy szintén itt volt, és megosztottátok gondolataitokat, tapasztalataitokat.
0: Mi is köszönjük. Viszlát, sziasztok!
3: Vasárnapi beszélgetés.
4: Vasárnapi beszélgetés rovatunkat sugároztuk, amelyben a traumafeldolgozás és hitkapcsolat

Vitusbulbukával foglalkoztunk. Vitusbulbuk emese pszichoterapeutával és Vitusbulbuk István református lelkipásztorral Janicskó Mihálynő Imi beszélgetett. Ezzel Homokora késői műsorunk a végéhez érkezett, de tartsanak velünk a továbbiakban is, ha tehetik, Ébresztő reggeli magazin műsorunkban. Ma az Ézsaiás próféta könyve 66. fejezetének 13. versével búcsúzom. Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, Szabó Anitát hallották, a Homokora mai házigazdáját. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, és boldog anyák napját minden édesanyának. Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit május 3-án, anyák napján ébresztő reggeli magazinműsorunkban. A következő percekben jó hírovatunkat sugározzuk, a mai napra kiválasztott két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Gedeon így szólt az Úrhoz. Ha elnyertem jó indulatodat, adj nekem egy jelet, hogy valóban te vagy az, aki velem beszél. Bírák könyve, 6. részének 17. verse.

0: Nikodémus ezt mondta Jézusnak: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele. János írása szerinti Szent Evangélium 3. részének 2. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
2: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
3: Jó hírovatunkat sugároztuk az elmúlt percben.

percekben. A mai napon az Ézsaiás próféta könyve 66. fejezetének 13. versével köszöntöm Önöket. Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket. Szeretettel köszöntöm még egyszer kedves hallgatóinkat anyák napján, május 3-án vasárnap, a mikrofonnál Szabó Anita. Hamarosan a nap ájtatát tolmácsolom és kalendáriumot lapozunk. Fél hétkor harangszorovatunkban a mai Isten tiszteletek rendjét ismertetem, és a mai nap ünnepeltjét köszöntjük. 7 órakor ismét jó hírovat következik, és aranyszalagtár a Dorjani László szerkesztésében. Fél 8-kor pedig rádiunk önkéntes munkatársa, Fejsmit Mári olvas fel önöknek. Tartsanak velünk, ha tehetik, most pedig a nap ájtatát mondom el.

Mai áhítatunk címe Pusztai tapasztalat. Meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Máté evangéliuma, 4. fejezetének a 4. verse. Mai áhítatunk szerzője Trevor Williams, Egyesült Államokbeli testvérünk.

A főiskolai tanulmányaim befejezése után sem munkahelyet, sem lakhatási lehetőséget nem találtam. Nagy bizonytalanságban voltam. Ekkor újraolvastam Máté evangélista beszámolóját Jézus megkísértetéséről, és az életszemléletem megváltozott. Vágytam a biztonságra, és párhuzamot véltem felfedezni az élethelyzetem és Jézus megkísértése között, hogy engedjen a fizikai éhségnek. Az a mód, ahogy Jézus legyőzte a kísértést, irányt mutatott, hogyan álljak ellen a vágynak, hogy saját kezembe vegyem sorsom irányítását. Ez a bizonytalansággal teli nyár elgondolkoztatott, mit is jelentett Jézusnak az éhség. A kísértésre egyszerűen az volt a válasza, nem csak kenyérrel él az ember. Jézus itt arra utalt, hogy szükségünk van az Isten iránti éhségre. Visszaszerezve ezt az Isten iránti éhséget, jobban megértettem, mit jelentett Jézusnak az angyalok szolgálata a pusztai megkísértetése után. Felismertem, hogy esetemben ezek az angyalok a hívő testvérek közössége, akik támogatást és bátorítást nyújtanak. Ahogy nőtt a lelki éhségem, annál hálásabb lettem irgalmasságukért. Ma már a bizonytalanságok között nem uralkodik el rajtam a pánik. Inkább úgy tekintem ezt, amely közelebb von Istenhez, és keresem a másoknak való szolgálat lehetőségét.

imádkozzunk. Urunk, segíts meghallanunk szenvedő embertársaink kiáltásait, és lehessünk irgalmasságod bizonyságai. Amen. A bizonytalan időkben Istenhez és a közösséghez fordulhatok. Vallja ezt Trevor Williams, Egyesült Államokbeli testvérünk, akinek az előbb az áhítatát tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a friss diplomásokért.

Május 3-a van, ez az év 123. szökőévben 124. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 242 nap van hátra. Május 3-ához is nagyon sok fontos történelmi esemény kötődik, most lássunk néhányat közülük. 1891. május 3-án Bukarestben létrejön az első Károly Egyetemi Alapítvány a jelenlegi egyetemi könyvtár épületében. 1896. május 3-án Ferenc József jelenlétében felavatták a föld alatti vasutat, a kis föld alattit, ami az államalapítás ezredik évfordulója tiszteletére készült el, és a millennium évben adták át Budapest polgárainak. A föld alatti és az Andrássy út egy része megkapta a világörökség része kitüntető címet. Ez volt Európában az első olyan föld alatti vasút, amihez nem tartozott külön mozdony, hanem az első kocsi volt egyben a motor is, ami a szerelvényt húzta. 1899-ben ezen a napon Budapesten megalakul a Ferencvárosi Tornaklub, Budapesti Sportegyesület és labdarúgó csapat. Néhány lelkes ferencvárosi fiatal alapította az egyesületet a mai Bakács téren. Az FTC első elnöke dr. Springer Ferenc volt. A Median felmérése szerint 2006-ban a legnépszerűbb labdarúgó csapat volt Magyarországon. 1937. május 3-án Margaret Mitchell Pulitzer díjat kapott, az 1936-ban megjelent Elfújta a szél című regényért, amelyen 10 évig dolgozott, de egy csapásra világhírűvé tette. Regényének filmváltozatában olyan híres és tehetséges színészek játszottak, mint Vivian Leigh, Clark Gable és Leslie Howard. 1975-ben ezen a napon Nadia Comăneci román tornász 13 évesen ért el első ízben nemzetközi sikert. Norvégiában tartott Európa-bajnokságon, ahol összesen 3 arany és 1 ezüstérmet szerzett. Néhány fontosabb történelmi eseményt hallgattunk meg, amely május 3-ához köthető.

Most lássuk, hogy kik a nap híres szülöttei. 1469-ben ezen a napon született Niccolò Machiavelli, olasz író, filozófus, politikus, korának egyik legnagyobb hatású gondolkodója. 1509. május 3-án látta meg a napvilágot János II. Ferdinánd aragóniai királynak és második feleségének, Foix Germána navarrai infásnőnek az egyetlen gyermeke. 1620. május 3-án született Zrínyi Miklós magyar költő hadvezér. 1750-ben ezen a napon született Hajnóci József, jogtudós, a magyar jakobinusok egyik vezetője. Az adózásról írt munkájában bírálta a feudális alkotmányt, 1794. augusztusában elfogták, majd halálra ítélték. Budán utca van róla elnevezve. 1886. május 3-án látta meg a napvilágot Marcel Dupré, francia orgonista, zeneszerző és pedagógus. 1892-ben ezen a napon született George Paget Thomson, angol fizikus. Nobel-díját Clinton Davisonnal megosztva az elektron diffrakció felfedezésért kapta 1937-ben. 1943-ban lovaggá ütötték. 1896-ban ezen a napon született Dodie Smith, angol drámaírónő, aki 1956-ban írta meg a 101 kiskutya című művét. 1914. május 3-án született Csűrös István, botanikus szakíró. Botanikai szakmunkákban nevének rövidítése, I. Csűrös. 1974-től a New York-i Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja volt. 1995-ben a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választotta, 1996-ban pedig az Erdély Múzeum Egyesület tiszteletbeli tagja lett. Kutatási területei a Kelemen havasok, a Fogarasi havasok, a Retyezált hegység, a Nyugati Szigethegység, a Keleti Kárpátok, a Hargita, az Erdély medence, Kászoni medence, a Csiki havasok, illetve a mezőség flórája és vegetációja. Főbb művei az Erdély medence növényvilágáról, Erdély növénykincsek és olvadó hópelyhek. 1998. augusztus 2-án hunyt el Kolozsváron. 1989-ben ezen a napon született Hosszú Katinka, háromszoros olimpiai, 7-szeres világ és 14-szeres Európa-bajnok magyar úszónő. Ők voltak a nap híres szülöttei. Most lássuk, kiknek halálára emlékezünk ezen a napon. május 3-án hunyt el Első Sándor pápa. 1270-ben ezen a napon halt meg IV. Béla magyar király, az országépítő. 1758-ban ezen a napon halt meg 14. Benedek pápa, eredeti nevén Prospero Lorenzo Lambertini. A 247. római pápa 1740-től haláláig. 1945-ben ezen a napon távozott az élők sorából Garai János olimpiai bajnok vívó. 1952. május 3-án hunyt el Csanádi György, magyar költő, újságíró, rádiórendező, a Székely himnusz szövegének szerzője. 1987-ben ezen a napon halt meg Dalida, olasz szülőktől született francia énekesnő, színésznő. 2013-ban ezen a napon hunyt el Feszt László, grafikus, grafikaszakos főiskolai tanár és 10 éven keresztül a Kolozsvári Képzőművészeti Főiskola rektora. 15 év alatt több mint 200 szépirodalmi és tankönyvet illusztrált és tervezett, emellett az Utunk és a Napsugár, majd a Szivárvány illusztrátora. Foglalkozott könyvjegygrafikával, 1972-ben pedig elnyerte a 14. Nemzetközi Ex Libris Kongresszus pályázatának 2. díját. A Barabás Miklós C. tagja volt. 2020-ban ezen a napon hunyt el Szilágyi István, magyar színművész. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek haláluk évfordulója május 3-ához kötődik.

ma van a Nemzetközi Sajtószabadság napja. Japánban pedig az alkotmány ünnepe, Lengyelországban szintén az alkotmány ünnepe. Május 3-ai kalendáriumunkat hallották.

0: Május 3-ai kalendáriumunkban felelevenítettük a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi eseményeket és évfordulókat.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Békesség Istentől jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Szabó Anita. Sok szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be Ébresztő reggeli magazinműsorunk hallgatásába. Május 3-án, anyák napján az Ézsaiás prófita könyve 66. fejezetének 13. versével köszöntöm Önöket. Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket. Isten éltessen minden édesanyát, a következő percekben harangszórobatunkat sugározzuk, amelyben a mai Isten tiszteletek rendjét közvetítem.
2: Harangszó. Hit, remény, szeretet.

Szeretettel köszöntöm a harangszorobat hallgatóit a mikrofonnál, Szabó Anita. A következő percekben a kolozsvári felekezetek vasárnapi istentiszteleti rendjét ismertetem. Elsőként a református egyházzal indítunk. A teológiai intézetben 4:12-től Tasnádi István szolgál. A Farkas utcai templomban délelőtt 10 órától Fazekas Zsolt délután 6 órától Füstös Tóth Paul prédikál. A Györgyfalvi úti templomban délelőtt 10 órától Füstös Tóth Paul hirdeti az igét. A Kétágú templomban délelőtt 10 órától Batiz Andrea délután 6 órától Székely József tart istentiszteletet. A Napkelet utcai imaházban délelőtt 10 órától Székely József prédikál. A Hidelvei templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Szőlősi János tart istentiszteletet. A Felsővárosi Kakasos templomban délelőtt 10 órától orgonaavató istentisztelet lesz. Kolumbán Vilmos József püspök prédikál, délután 6 órától pedig Lőrinc Attila. Újalsóvároson délelőtt 10 és délután 6 órától Füstös Tóth Beatrix prédikál. Az Irisztelepi templomban délelőtt 10 órától Farkas László szolgál. Kerekdombon délelőtt 10 és délután 6 órától Fazekas Csaba tart istentiszteletet. Szamosfalván délelőtt 11 és délután 6 órától Péntek Márton hirdeti az igét. Külesföldön 9:30-től Péntek Márton szolgál. A Bulgária telepi templomban délelőtt 10 órától Nagy István, délután 6 órától Barta István prédikál. A Tóvidéki templomban délelőtt 10 órától Adorjáni László szolgál. A Törökvágási templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Nagy Eszter tart istentiszteletet. A Kolozs-Monostori templomban délelőtt 10 órától Gede Csongor prédikál, délután 6 órától pedig Fehér Attila. Százfenesen délelőtt 10 órától Erdélyi Tünde prédikál. Kisbácsban délelőtt 10 órától Olá Mátyás szolgál, Apaidán délelőtt 11-től Sikó Csaba tart istentiszteletet.

Következzen a Római Katolikus Egyház vasárnapi miserendje. A Szent Mihály templomban délelőtt 11-től Szent Misét tart László Attila főesperes. 18 órától a főtéri plébánia papjai celebrálják a misét. A Szent Háromság piarista templomban reggel 8 órától Círják Ottó szolgál. 9:30-től román nyelvű Szent Misét celebrál Popeszk Mia Ice Krisztián, 10:45-től olasz nyelvű szentmisét tartanak a jezsuita szerzetes papok. 17 órától Böszörményi Géza szolgál. 19 órától egyetemisták szentmisét tartja Molnár Lehel. A Ferencrendi templomban reggel 9 és déli 12 órától celebrálják a misét a ferences szerzetes papok. Követhető a Kolozsvári Ferencesek YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban 9:30-től Ferenc Antal szolgál. A fájdalmas Szűzanya monostori úti templomban reggel 9-től Székely Dénes celebrálja a misét. A Kolozs monostori Nagyboldogasszony apátsági Kálvária templomban délelőtt 11-től Székely Dénes szolgál. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágy utcai templomban reggel 9-től és délelőtt 10:30-től Vizi Zakariás szolgál. A Jézus Szent Szíve Kerekdombi templomban 9:30-től Jakab Gábor hirdeti az igét. A Szent József templomban Iriszt telepen 11:30-től Jakab Gábor celebrálja misét. A Szent István templomban Dunát úton 9:30-től Böjte Csongor szolgál. Az Árpádházi Szent Erzsébet templomban reggel 8:30-től Ferenc Antal celebrálja misét.

0: az unitárius egyházban. A belvárosi templomban délelőtt 11-től Jobbágy Júlia szolgál. Az Irisztelepi templomban 11 órától Mezei Csaba tart istentiszteletet. Monostoron délután 3 órától Rüsz Fogarasi Tibor prédikál. Az evangélikus egyházban délelőtt 10 órától Fehér Attila tart istentiszteletet.
1: Harangszó. Hit, remény, szeretet.
0: Harangszó rovatunkban a mai istentiszteletek rendjét ismertettem. A következő percekben ünnepeltjeinket köszöntjük.
2: Május 3-án Tímea, Irma, Fülöp, Viola és Antónia névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Tímea Jókai Mór írói névalkotása az Aranyember című regényében. Valószínűleg a görög Eütmia névből származik, aminek jelentése jó és tisztelet. Az Irma az Irm kezdetű germán női nevek német eredetű rövidülése. Alakváltozataival az Irma és a német Erma névvel együtt Ermin Irmin germán isten nevéből származik, jelentése Irmin istenség. Más magyarázat szerint a germán Hermion néptörzs nevéből való. A Fülöp a görög Filippos név rövidülésének a magyar alakváltozata. Jelentése lókedvelő. A latin eredetű Viola virágnév sok helyen vált női névvé. Magyarországon már az Árpád korban használatos volt. Az Antónia a latin Antonius férfi név olasz eredetű női párja. Köszöntünk tehát május 3-án minden

Tímea, Irma, Fülöp, Viola és Antónia nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig!

0: Antonín Dvorsák cellókoncertjéből csendült fel egy hosszabb tétel, amellyel a mai nap ünnepeltjét köszöntöttük. Isten éltesse őket sokáig!
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Békesség Istentől, jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnosradio.ro weblapon. A mikrofonnál Szabó Anita. Ma az Ézsaiás prófita könyve 66. fejezetének 13. versével köszöntöm Önöket. Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket. Boldog anyák napját kívánok minden édesanyának! A továbbiakban jó írovatunk csendül fel a mai napra kiválasztott két igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár új alsóvárosi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Gedeon így szólt az Úrhoz. Ha elnyertem jó indulatot,

gondolatodat, adj nekem egy jelet, hogy valóban te vagy az, aki velem beszél. Bírák könyve, 6. részének 17. verse.

0: Nikodémus ezt mondta Jézusnak: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele. János írása szerinti Szent Evangélium 3. részének 2. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
2: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
3: A következő percekben a rajztalak tárovatunkat sugározzuk. Ma a Kolozsvár mellett levő Türe faluba látogatunk el. A 2009. április 8-ai keresztény élet műsorunkat hallgatjuk újra.
4: Aranyszalagtár.

menekülés az Úrhoz. Beszép a régi kép, a tiszta. Beszép volt a világon élni. Beszép volt az a lázadó, mégis uras, szent össze-vissza. Imádkozni is tudtunk néha, de mindenképp Istené voltunk. Nem akartan és nem tudón, legbőszebb óránk se volt léha. De szépeket elhittünk akkor, és a poklot hogy elfeledtük, és most a pokol muzsikál. Fülünkben száz és szörnyű akkord. Megszakadt szép imádkozásunk, pedig valahogyan van Isten, nem nagyon törődik velünk, de betakar, ha nagyon fázunk. Imádkozzunk, hogy higgyve higgyünk, van Isten, de vigyázz magára. Van Isten, stán éppen olyas, kienekben valaha hittünk. Adjuk neki hittel magunkat. Ő mégiscsak legjobb kísértet. Nincs már semmi hinnivaló. Higgyünk hát, ha van, vagy nincs.

mert ő mégis legjobb kísértett, s mert szörnyűséges, lehetetlen, hogy senki vagy emberi az élet. Az élet. Az élet.

Az előző percekben Kállai Ferenc előadásában Ady Endre Menekülés az Úrhoz című költeményét hallottuk. Műsorunkat a Türei Református Gyülekezet vegyes karának énekével indítottuk. Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm Keresztény Élet felekezetközi magazinunk hallgatóit. Ferenc Amália vagyok. Múlt vasárnap, március 29-én vidékről közvetítettünk Isten tiszteletet Türéből. Ez a kalotaszegi falu csupán 30 kilométerre fekszik Kolozsvártól, Dombok ölében. Magyar Górbot elhagyva a falu felemenet már messziről látszik a református templom tornya. Mindazok, akik a helységből valók, minden bizonnyal gond nélkül fel tudják idézni a harang mély, bimbamoló hangját, hisz ez a kettő összekapcsolódik. Én is hallom, miként cseng, és sorra elevenednek meg az emlékek, mert én is ebben a faluban nőttem fel. Behunyt szemmel is látom, kinek hol van a helye a templomban. Hallom az ismerős hangokat. Mindig volt egy-két gyülekezeti tag, aki ünnepélyek, különleges összejövetelek alkalmával szavalt, köszöntő vagy köszönő beszédet mondott, mindig az alkalomhoz illőt. Számukra fontos volt hálájukat kifejezni lelkipásztoraik munkája, vagy ünnepélyek esetén a fellépő gyülekezeti tagok, vagy adott esetben a vendégek iránt. Vajon miért van az, hogy csak kevesen és mindig ugyanazok veszik a bátorságot, hogy egy-két szóban kinyilvánítsák véleményüket? Hogy megköszönjenek egy-egy szolgálatot a maguk vagy a gyülekezet nevében? Szégyen lenne beszélni? Nem is kell beszélni? Egyáltalán miért vagy hogyan járunk templomba? Milyen feladatai vannak a mai keresztény embernek gyülekezetén belül? Mit hiszünk erről? Egyáltalán miben hiszünk?

Néme, ő kitart. Karácsonykor elénekli szép kántáját, újévkor elmondja köszöntő versét, s talán csak egy-két ember akad még a faluban, aki rajta kívül el tudná mondani ezeket, aki még ismeri ezeket. Piti bácsi máskor is felszólal, nem tud hallgatni. Múlt vasárnap is így érezte, az ige hirdetést követően néhány szóban köszönetet mondott. A beszélgetés következik.

0: Az unokáim azt mondták, hogy csak én szövegelek a templomba. De hát most is beszámolt a tiszteletes, hogy meg kellett köszönni, nem?
1: Nagyon kevesen szoktak felszólalni. Lehet, hogy az emberek elkényelmesednek, s hogyha eleve van néhány olyan ember közöttük, aki örökké kinyilvánítja a véleményét, akkor úgy rábízzák
0: Te
1: magukat.
0: elmúlott nálunk. Mondtam, hogy szerettem, hogy ima héten is imádkoztunk, hozzászólottunk. Ha nem hallunk semmit, akkor nincs miért oda menni. Engem a lélek indított annyira, nekünk nagy lelkipásztorunk volt Kozma Endre. 31 évig, az nevelt egy olyan generációt, hogy látszik mind. 10 konfirmáltunk, már 3-an élünk belőle, de mind olyanok voltunk, hogy úgy összeszoktunk a konfirmálás alkalommal, tiszta testvérek voltunk. Együtt nőttünk is.
1: Mire tanította Piti bácsiékat?
0: A magyar történelemre. Mi történelmet nem tanultunk. A konfirmálók állandóan ott voltak. Mit tanultunk Bethlen Gáborról, Rákóczi Györgyről, Misztót falus is, ezekről az erdélyi fejedelmekről mind. Mi történelmet nem tanultunk abban az időben az iskolában, mert én 40-ben kezdtem az iskolát, és 4 évet tanultam, akkor még 4., mikor lettem 5., 6., hogy kellett volna a történelmet, mi már nem tanultunk. De csak amit a pap, mi tanultunk, onnan. Minden héten 2-szer volt vallásóra. Történelmi, bibliai emberekről mind tanultunk. Nekem olyan jól esik, mikor arról prédikál a tiszteletes úr, hogy hallom azokat, felújulnak azok a dolgok, és minden lelkipásztor mind másképpen adják elé. És abból sokat lehet tanulni.
1: Biztos, hogy sokat
0: Például
1: lehet tanulni.
0: Kozma itt volt 31 évig. Annyit prédikálta Betesda tavánál ülő 38 évig betegről. Várta mindig, hogy felzavarodjék a vis, aki lép belé, az gyógyul meg. Mikor Adorján ide került, akkor értettem meg tőle, hogy nem volt embere, aki besegítse oda őtet. Jó lesz a dolog, mikor az ember meghallja, megérti azt a dolgot, hogy tanulságos. Sokat tanultam, igazán. Kozma tiszteletes úr azt mondta, kijöttünk egy ünnep délutánján a templomból, és reggel voltunk 120-an, és délután 20-an. Azt mondja, ezt úgy képzeli el, mint a 10 bélpoklos meggyógyulása. Mert 10 bélpoklos meggyógyult, de csak egy tért vissza, hogy hálát adjon és megköszönje. Azt mondja, ezt is úgy lehet venni, mert délelőtt 120-an kaptunk bűnbocsánatot, közben csak 20-an voltunk, nem 120-an, akik délelőtt 120-an kaptunk. Sokat tanultam Lőrinctől is, ad is. Sokat harcolt igazán, hogy menjünk a templomba.
1: Mindig rendszeresen járt templomba, fiatal korában is?
0: Hát igen, legény koromban is, végig. Annyi sok élményem van, amit elhallottam ott fenn a karba. Református gyülekezetbe születtünk. Nincs egy gyülekezetre se ellentétem, de ebben nőttünk. Aki konfirmál és megtanulta azt az első kérdést, hogy mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod, az, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, az Úré vagyok. Most 2 éve ezt mondtam a konfirmálóknak, fiaim, az első kérdést mindegyik megtanulja ezt a kérdést. De ezt tartsátok meg. Ez egy ima, ez egy elindulás reggel, ha tátal lépsz a hátból. Ez biztos dolog.

0: soha ne induljatok el a magatok erdő, és így meg, úgy meg. Mindent az Isten segítségével csináljátok, fiam. Én, ha napközben történik valami, hogy valami baleset, rögtön eszembe jutott, hogy van. Hogy indultam el én máma, kértem az Isten segítségét. Nagyon sokszor voltam a halál torkába. Szekérrel, állattal, megőrzött a jó Isten. Most egy pár éve, fiam, reggel kimentem fát vágni, szembevert egy fa, kiment az egész fogsoron. Akkor gondolkoztam, hogy olyan, ma reggel nem imádkoztam. Sokat teszem az imádság, az megnyugtatja az embert, az valami.
1: És miért jó templomba járni? Miért nem hallgatja meg rádióból az Isten tiszteletet, Piti bácsi?
0: Nem. Van, mikor meghallgatom, és ahogy mondtam, nem tudok különbséget. Én mindenkit szeretek, aki valóát tart, és nincs el, széjeledve, akármelyik közösséghez, mert mind Istenről, és mind jót mondanak. Míg nem teszünk eleget, fiam. Mi kéne illessük.
1: Mit ért ez alatt, hogy nem tesznek eleget?
0: Hát, hogy aktiváljunk, hiába a szomszédomat, hiába az alsó szomszédomat, a felső szomszédomat, hogy jöjjenek, hogy legyenek ők is ott. Azt mondja az ige, hogy aki tud és nem tesz, bűne az annak. Mert azt mondtam, hogy az Úristen mindenkit teremtett saját képére is. Terve volt vélem, mert úgy prédikált tiszteletes, hogy még nem is tudja az ember, még meg se született, már Isten tudja, és terve van az emberrel. 244 óra van a héten, s a hetedik napból egy órát nem adunk az Úristennek. A hetedik napból egy órát, hat nap a miénk. És a hetedikből nem adunk egy órát az Úristennek. Adorján meg azt mondta, hogy ha nem megyünk el délután is, megloptuk az Úristen, mert csak egy fél napot adtunk neki. A másik felet nem adtuk neki. Én ezeket mind tudom.
1: Hogy szokott az ünnepekre készülni, Piti bácsi?
0: Hát, fiam, régen, fiam, vallásosabbak voltunk. Ha még én is nem kerültem el itthonról, együtt volt a család, pénteken nem ettünk zsíros dolgot, ha már nem is tiltja a vallásunk, de jó volt. Nagy pénteket is megtartottuk. Húsvétről nem ettünk, soha mentünk urasztalához, csak mikor hazajöttünk. Most már a sántér egyik erre-arra elszorodottan, én már engedtünk belőle, de jó volt az, ha megtartóztatta az ember magát. Prédikált arról a tiszteletes úr, pláne egy urvacsora osztás, az volt a urvacsora osztás későtérésre a prédikációja, hogy olyan szomorúnak látja a népet. Na aztán vége volt, mondom, tiszteletes úr, hogy bár, mondom, nekem minden húsvétkor, minden urvacsora osztáskor eszembe jut az a szomorú nagy csütörtöki este. Hát mondom, kacaghatunk szembe a tiszteletes úr. Mondom, azt által kell érezni az ember azt a szomorú estét, mikor kezdte az úrvacsorát adni, és tudta, hogy ők elmenjen a Golgotára, mert tudta. A tanítványok nem sejtették, mert meg is tagadták, se árulták. Hát mondom, nem tudunk nevetni tiszteletes úr. Ja, mindenki olyan aládat, olyan szomorú. Hát mondom, tiszteletes úr, előtte mindig ott van az a nagy csütörtöki este, az a gyász este, és az minden évben fel kell újuljon az emberbe, nem? Az nem mullott el, mert most is látjuk a jegyeit, és vesszük magunkhoz, menjünk tovább, és útramutató és táplálék az életbe. Ezt nem lehet hiába valóvá tenni. Ez a kalotaszegi név, és író név, panaszos, Vista, Méra, Bogártelke, Türemény, jaj. Az énekkarral voltunk Zilaj megyébe, Krasznán, Varsolcon. Elmondtam, hogy boldog embereket láttam. Jó lelkes emberek voltak, nem panaszoltak, itt mindenki panaszolt. Kicsit olyan, ami beszédünk ez a karotaszeg.
1: És miért gondolja, miért van ez így?
0: Elégedetlen, nem hálás. Csak kérünk, nem tudunk hálát adni. Csak mind kéne. Az Úristen minket teremtett, egy célja van velünk, azt ad. Ne tagadjuk meg, azt fogadjuk el. Csak arra kérem az Istent, hogy ne kerüljek olyan ahogy megtagadjam.
1: Előfordult-e valaha, hogy azért nem ment el templomba, mert haragudott valakire, vagy mert úgy érezte, hogy nem tud most ott lenni azok között, akik esetleg megbántották?
0: Aféle nekem nincs, haragosom nincs. Sokszor azért nem menjek el, fiam, hogy ne szóljak. Gyűlés van, vagy valami, mert nem tudom megállani, hogy ne szóljak. Újévben is mind nem akartam menni, de csak elmentem. Elmondtam az újévi köszöntőmet. Karácsonyban szintén megkántáltam a gyülekezetet. Elmondtam a köszöntőmet. Olyan boldog voltam, hogy kitártam a lelkemet, és 75 év után is még fejembe tartom. Azt mondják, hogy hová van leírva. Nekem nincs papírom semmi, de ami a fejembe volt, azt jó lesz, hogy kitártam. Azt mondja Bódás János, hogy tárd ki a lelkedet. Örvendek, hogy kitárom a lelkemet.
1: Azt hallottam Piti bácsiról, hogy fiatal korában még az is megfordult a szülei fejében talán, vagy valaki más javasolta, hogy lelkészi pályára menjen.
0: Hát nagyon akarta Kozma tiszteletes úr. Ő volt. Nagyon tudtam tanulni, szerettem tanulni.
1: És miért nem ment? Miért nem próbálta
0: ki? Nem hagyott volna édesapám, fiam. Két lány testvérem volt. Én lettem harmadik fiú. Hát én öröm voltam a háznál, mert régen a gazdaság volt, fiam.
1: A minden.
0: Hogy tudja a gazdaságot. 29 éves korig ittunk voltam édesapámmal, gazdálkodtam. Akkor jött a korrektív, és akkor kellett elmenjek a Sántiér az életre, és kezdjek életet, fiam, és kellett ács legyek, köműes, parkettező, mindent. Megsegített a Jóisten, szégyent nem vallottam soha. Még kitüntetést is kaptam a munkahelyről.

magyar jakobinus dala. Újjunk begyéből vérserken ki, mikor téged tapogatunk. Te álmos szegény Erdélyország, vajon vagy-e, és mi vagyunk? Vajon lehet-e még jobbra várni, szívünk, lelkünk fáj belé? Vajon fölébred-e valahára a szolba népek bábele? Ezer zsibbat vágyból miért nem lesz végül egy erős akarat? Hiszen magyar, román, szláv, bánat, mindegyre egy bánat marad. Hiszen gyalázatunk, keservünk, már ezer év óta rokon, miért nem találkozunk üvöltve az eszme barikádokon? Dunának, Oltnak egy a hangja, morajlos halk, halotti hang, Árpád hazájába jaj annak, aki nem úr, és nem bitang. Mikor fogunk már összefogni? Mikor mondunk már egy nagyot? Mi elnyomottak, összetörtek, magyarok és nem magyarok. Meddig lesz még úra betyárság, és kúja hadmimilliók? Erdélyország népe meddig lesz, Bush, Karicka, seregé fiúk? Bush koldusok, Erdélyországa, ma se hitünk, se kegyerünk, de holnap már minden a miénk lesz, ha akarunk, s ha merünk.

Az ember legfőbb java az istenfélők és istentelenek különböző állapota. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel-nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lészen. Nem úgy a gonoszok, hanem mint a polyva, amit szétszór a szél. Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben, sem a bűnösök az igazak gyülekezetében. Mert tudja az Úr az igazak útját, a gonoszok útja pedig –

0: Az elmúlt percekben Bogdán Zsolt színművész előadásában az első zsoltár hangzott el. Összeállításunkban a Türei Református vegyes kar énekelt, interjút hallhattak Bálint István türei lakossal. Keresztény életfelekezetközi magazinunk itt véget ér. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Isten áldja meg Önöket. Ferenc Amália vagyok.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.

0: Aranyszalag tárovatunkban ma a Kolozsvár mellett levő Türe faluba látogattunk el. A 2009. április 8-ai keresztény életműsorunkat hallgattuk újra.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Szabó Anita. Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat május 3-án ébresztő reggeli magazin műsorunkban. Ma van anyák napja, és Isten éltessen minden édesanyát. Az Ézsaiás prófita könyve 66. fejezetének 13. versével köszöntöm Önöket. Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.hu weblapon interneten keresztül. Ha pedig üzeni szeretnének nekünk, megtehetik az agnus@agnusradio.hu e-mail címen. A következő percekben rádiunk önkéntes munkatársa, Fejsmit Mária olvas fel Önöknek.

Műsorunk folytatásában Gyökösi Endre Mi az üzenet című kötetéből a Föld című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

A Föld. Olvasom Isten ígéjét, Mózes első könyve első fejezetének 11-től 13-ig terjedő verseiből. Azután ezt mondta Isten, növesszen a Föld növényeket, füveket, amelyek magvakat hoznak, és különféle gyümölcsfákat, amelyek gyümölcsöt teremnek, és majd abban magvuk lesz a földön. És úgy történt. Hajtott tehát a föld növényeket, különféle füveket, amelyek magvakat hoznak, és különféle gyümölcstermőfákat, amelyeknek magvuk van. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és lett reggel, harmadik nap. 2000 év óta szüntelen kiki újuló kísértése volt a hívő embernek, hogy komolyabban vegye az eget, mint a földet. Mindig akadtak csoportosulások, akik megvetéssel beszéltek a földről és a földi életről, és rajongással a mennyeiről, akik számára átkozott volt a föld, és áldott az ég. Olvastam egyszer egy olyan protestáns szektáról, akik számára előírás volt, hogy lehetőleg úgy járjanak, keljenek a szabadban, hogy mindig az égre nézzenek, és a földre ne, mert az csak megvetésük tárgya lehet. Különös fejtartásuk miatt el is nevezték őket gőgösöknek. Mai ígénkben azt olvassuk,

Ő nem ilyen gőgösen néz a földre, ha egyáltalában szabad ezt a nagyon is emberi kifejezést használnunk vele kapcsolatban. Olyan komolyan veszi, hogy elnevezte a szárazat földnek, és már tudjuk, hogy az elnevezés azt jelenti, enyém. Gyermekded meghatározás, de olyan komolyan veszi, hogy gyermekei az ember lakószobájának rendezi be. Méghozzá jól, hiszen éppen a harmadik teremtési nap, a harmadik teremtési periódus alatt és után hangzik el csak kétszer, és látta Isten, hogy ez jó. Olyan komolyan veszi, hogy Jézus Krisztusban meg is látogatja ezt a földet, de mi gőgösek voltunk, és nem ismertük fel meglátogatottságunk idejét. Mi akkor is olyan gőgösök voltunk, hogy az égre hivatkozva és az égre nézve keresztre feszítettük a látogatót. Isten nem csak lakószobának adja gyermekei számára ezt a földet, hanem ebben a lakószobában asztalt is terít a számunkra. Bőséges, gazdag asztalt. Nagyvonalú, szent pazarlással megterített asztalt. Jól figyeljük meg bölcsünk feliratának erre vonatkozó szövegét. Gyermekdet kifejezést használ, mint egy parancsot ad a földnek a teremtő. Növesszen a föld növényeket, füveket, amelyek magvakat hoznak, és különféle gyümölcsfákat, amelyek gyümölcsöt teremnek, és majd abban magvuk lesz a földön. Ez a mondat nem kevesebbről beszél, mint a teremtő és a föld titokzatos kapcsolatáról, arról, hogy a föld parancsot hajt végre, a földnek növesztenie kell. Igen sok ember szemléli szinte imádattal a természetet, a föld csodáit, ezt a grandiózus liturgiát, de nem éli át benne az Úr felmutatást. Az engedelmes szolga előtt tiszteleg, és nem tudja, hogy az parancsot teljesít. Hadd merjem állítani, hogy ez az igazán gyermekes látásmód, amely nem lát tovább, amely nem lát a szolgálattevő mögé. Egy gyermekkori emlékem elevenedett meg előttem, míg erről gondolkoztam. Mint kisgyermek, legszebb nyaraimat anyai nagyszüleimnél töltöttem egy szabolcsi faluban. Már előre örültem a megérkezésnek, mert tudtam, hogy az állomás mögött kocsi vár, és én, a városi kisfiú, felkapaszkodhatok a bakra Matuska bácsi mellé, míg mögöttem édesanyám és édesapám helyezkedtek el. Én akkor csak a kocsit, a lovakat láttam, és Matuska bácsi izmos kezét, ahogy tartotta a gyeplőt, és számomra ez akkor izgalmas élmény volt. Ettől az izgalmas gyermeki élménytől nem hallottam meg, de ma már tisztán hallom fél évszázad távlatából apám határozott hangját: hajtson, Matuska bácsi! Ekkor és ezért rezdült meg a gyeplő az engedelmeskedő kézben, és ekkor és ezért indultak el nagy gyönyörűségemre a lovak. Ma már tudom, hogy Matuska bácsi és a lovak csak parancsot teljesítettek és hajtottak végre. Felnőtt szívvel, érett hittel túllátunk-e a hieroglifek gyermekdet képein és fogalmazásán, s kihalljuk-e ma az Atya, a Teremtő parancsát az ígénkből, miszerint növesszen a föld? Át tudjuk-e élni, miként engedelmeskedik a szolga urának, amikor így beszél erről az íge, hogy és úgy történt. Tehát a föld növesztett.
Amikor kilépünk az ébredő tavaszba, és az ágak hegyén mindenütt pattanó zöldet látunk, s meg-meg állunk csodálni, mert soha eléggé nem lehet megcsodálni a természetet, eszünkbe jut-e, hogy növesszen a föld? És úgy történt. Felnőtt szívvel, érett hittel, túllátunk-e a kis zöld hajtások csodáin? Ahogy mindegyik a maga neme szerint hajt, fejlődik, növekszik, mert a teremtő a differenciálódás rendjét és ritmusát és parancsba adta a földnek. Idézőjelben parancsba adta. Így terített asztalt a földön gyermekeinek, az embernek. Pazarlóan, dúsan terített asztalt készített, amely ma is az. De hiszen, hangzik az első ellenvetés, ezen az asztalon, idézőjelben, sok csúnya sárga folt van. Mennyi terméketlen vidék, sivatag. De a legtöbb sivatag valamikor nem volt sivatag. Gondoljunk csak az emberiség bölcsőjére, az egykori paradicsomra, amelyet szaknyelven így neveznek, a termékeny félhold. Ugyanis ez a valóban paradicsomi vidék a Vörös-tengertől indult ki, félhold alakban fölfelé, a mai Izraelen keresztül, Tírus, Szidón, Damaszkusz irányába, majd magába foglalta a Tigris és az Eufrátesz felső folyását, s úgy hajlott a delták vidéke felé, a termékeny félhold másik szára felé, nevezetes városokat foglalva magába, mint Hárán, Ninive, Assur, Babilon, s már-már a Perzsa öbölnél úrvárosát, Ábrahám szülővárosát. Igen, ez volt valamikor a paradicsom. Mindenütt csodálatosan gondozott kertek, csatornázás, öntözéses földművelés és magas kultúra. Ma minden sivatag. Miért? Azért, amiért ezen a földön máshol is olyan sok sivatag van, az ember kíméletlen, rabló gazdálkodása miatt. Egyszer egy vendéglőben leültem egy fehér abroszú asztalhoz, hogy valamit egyek. Döbbenten láttam, hogy az abroszon valaki cigarettával egymás mellé kis kerek lyukakat égetett. Mutattam a pincérnek. Az csak keserűen legyintett, míg kicserélte az abroszt, és azt mondta, ilyen emberek vannak, kérem. Isten gazdagon terített asztalán, mi égettük ki a sivatag foltokat, mert ilyen emberek vagyunk mi, kérem. De hát az egyre fenyegetőbb éhség, hangzik a második ellenvetés. Hiszen tudva levő, hogy az emberiség egyik fele sosem lakik jól, és sokan halnak éhen, még ma is. Hogy engedheti ezt az Isten, aki állítólag olyan gazdag asztalt terített ezen a földön? Édesapámnak gyermekkorára való emlékezése jut az eszembe. Egyszer két fiatalabb öccse egy kis tányérkában kapta a reggeli tejét és fehér, békési kenyerét. Kivitték az udvari eperfa alá, hogy elfogyasszák. De egyszer nagy sírás-rívás hangzik az eperfa felől. Az egyik sír, a másik nevet. Miért sírsz, aranyom? Kérdezi nagyanyám a síró fiút. Azért, édesanyám, mert azt mondta, mutat nevető bátyjára, hogy én aprítsak, ő meg eszik. Én csak aprítottam a tejbe a kenyeret, s mire észrevettem, mind megette. Valahogy így van ez.
Isten dúsan, gazdagon terített asztalt létesített ezen a földön. Bőven elég volna a fejadag, ám mindig vannak, akik csupán aprítanak, és mindig vannak, akik csak esznek. De illő dolog ezért a teremtőt hibáztatni? Nem is régen egy világhíres közgazdász írta. Amíg ideológiák néznek farkas szemet a világban, addig még lehet békés egymás mellett élésről beszélni. Talán még akkor is, ha egyszer így vetődne fel a kérdés, fehérek és színesek. De akkor már alig ha így éleződik ki a világhelyzet, jól lakottak és éhesek. Ehhez kerül egyre közelebb a világ. Isten irgalmazzon akkor a jól lakottaknak, akik elették, elgazdálkodták az éhesek elől a mindennapi kenyeret. Isten mindenkinek terített a föld dúsan megrakott asztalán. Nem becsületes dolog az egyre fokozódó éhséget az ő számlájára írni. Ám hangozhat még egy ellenvetés, mi lesz, ha tovább szaporodik az emberiség, és ezen a dúsan terített asztalon egyszerűen elfogy a teríték. Ha egyszer csak, Madács szavaival, több lesz az eszkimó, mint a fóka, ha egyszer több lesz az éhes száj, mint minden lehetséges élelem. Ma már világszerte ismert a híres finn Nobel-díjas természettudósnak, Arturi Ilmari Virtanennek a megállapítása, hogy a föld és a tengerek zöldje bőségesen és elégségesen, és önmagában elég volna 20 milliárd ember táplálására. Csak éppen az emberiségnek a tudását és az erőfeszítéseit arra kellene koncentrálnia, hogy megteremtse azokat a grandiózus zöld silókat, amelyekben hallatlan tartalékokat lehetne fölhalmozni. De mi nem új élelmiszer tartalékokat halmozunk fel, hogy új ember, és újra új ember születhessék testvérnek a földre, s hogy annak is legyen majd mit ennie, hanem írtózatos halálsilókra, idézőjelben, költjük a milliárdokat, hogy az ott felhalmozott pusztító töltelékkel oldjuk meg a világszaporulat kérdését, s egyben azt is, hogy ki legyen az aprító, és ki az, aki eszik. De Isten nem radioaktív sivatagnak teremtette ezt a földet, hanem nagyvonalúan, szinte pazarlóan megterített asztalnak, s erről beszél ma kétszer is az igénk, és látta Isten, hogy ez jó. És ma is jó. Kérjük Istent, hogy amit ő jónak mond, azt mi ne mondjuk rossznak, s amit ő jónak alkotott, paradicsomnak, abból mi ne alakítsunk poklot egymás számára, se nagyban, se kicsinyben. Ezért ma különös módon éljünk át az Úr imádságából egy sort, abból az imádságból, amelyet akkor tanított, amikor meglátogatta ezt a földet. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. És egy különös paradox tanítását Máté evangéliuma 5. fejezetének 5. verséből. Boldogok a szelidek, mert ők örökségül bírják a földet. Igen, a szelidek, akik zöld silókat építenek, amíg meg nem születettek számára, ők öröklik a földet, és nem azok, akik halálsilókat gyártanak az élők számára.
ha nem a szelidek öröklik a földet, nem lesz örökség. Add, Uram, hogy mi a te megszelidült, boldog tanítványaid lehessünk, és örökölhessük ezt a földet.

Az elmúlt percekben a Szentgellért kiadó és Nyomda kiadásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvből a Föld című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa.

Ébresztő reggeli magazinműsorunk lassan a végéhez érkezik, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Délben 12 órától szintén jó magam várom majd Önöket itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnosradio.ro weblapon. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! Szabó Anitát hallották, az ébresztő mai házigazdáját. Az Ézsaiás próféta könyve 66. fejezetének 13. versével búcsúzom, amely így hangzik. Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket.

Könnyű ébredést kívánok minden kedves hallgatónak, és áldott szép vasárnapot. Isten áldjon minden édesanyát. Békesség Istentől a viszonthallásra.

0: Agnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Agnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Szeretettel köszöntöm a harangszorobat hallgatóit a mikrofonnál, Szabó Anita. A következő percekben a kolozsvári felekezetek vasárnapi istentiszteleti rendjét ismertetem. Elsőként a református egyházzal indítunk. A Teológiai Intézetben 4.12.

kettőtől Tasnádi István szolgál. A Farkas utcai templomban délelőtt 10 órától, Fazekas Zsolt délután 6 órától Füstös Tóth Paul prédikál. A Györgyfalvi úti templomban délelőtt 10 órától Füstös Tóth Paul hirdeti az igét. A Kétágú templomban délelőtt 10 órától Batiz Andrea délután 6 órától Székely József tart istentiszteletet. A Napkelet utcai imaházban délelőtt 10 órától Székely József prédikál. A Hidelvei templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Szülősi János tart istentiszteletet. A Felsővárosi Kakasos templomban délelőtt 10 órától orgonaavató istentisztelet lesz. Kolumbán Vilmos József püspök prédikál, délután 6 órától pedig Lőrinc Attila. Újalsóvároson délelőtt 10 és délután 6 órától Füstös Tóth Beatrix prédikál. Az Irisztelepi templomban délelőtt 10 órától Farkas László szolgál. Kerekdombon délelőtt 10 és délután 6 órától Fazekas Csaba tart istentiszteletet. Szamosfalván délelőtt 11 és délután 6 órától Pintek Márton hirdeti az igét. Külesföldön fél 10-től Pintek Márton szolgál. A Bulgária telepi templomban délelőtt 10 órától Nagy István, délután 6 órától Barta István prédikál. A Tóvidéki templomban délelőtt 10 órától Adorjáni László szolgál. A Törökvágási templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Nagy Eszter tart istentiszteletet. A Kolozs-Monostori templomban délelőtt 10 órától Gede Csongor prédikál, délután 6 órától pedig Fehér Attila. Százfenesen délelőtt 10 órától Erdélyi Tünde prédikál. Kisbácsban délelőtt 10 órától Olá Mátyás szolgál, Apaidán délelőtt 11-től Sikó Csaba tart istentiszteletet.

Következzen a Római Katolikus Egyház vasárnapi miserendje. A Szent Mihály templomban délelőtt 11-től Szent Misét tart László Attila főesperes. 18 órától a főtéri plébánia papjai celebrálják a misét. A Szent Háromság piarista templomban reggel 8 órától Círják Ottó szolgál. 9:30-től román nyelvű Szent Misét celebrál Popeszk Mia Ice Krisztián, 10:45-től olasz nyelvű Szent Misét tartanak a jezsuita szerzetes papok. 17 órától Böszörményi Géza szolgál. 19 órától egyetemisták Szent Misét tartja Molnár Lehel. A Ferencrendi templomban reggel 9 és déli 12 órától celebrálják a misét a ferences szerzetes papok. Követhető a Kolozsvári Ferencesek YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban 9:30-től Ferenc Antal szolgál. A fájdalmas Szűzanya monostori úti templomban reggel 9-től Székely Dénes celebrálja a misét. A Kolozs monostori Nagy Boldogasszonya bátsági Kálvária templomban délelőtt 11-től Székely Dénes szolgál. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágy utcai templomban reggel 9-től és délelőtt 10:30-től Vizi Zakariás szolgál. A Jézus Szent Szíve Kerekdombi templomban 9:30-től Jakab Gábor hirdeti az igét. A Szent József templomban Iris telepen 11:30-től Jakab Gábor celebrálja misét. A Szent István templomban Dunát úton 9:30-től Böjte Csongor szolgál. Az Árpádházi Szent Erzsébet templomban reggel 8:30-től Ferenc Antal celebrálja misét.

0: az unitárius egyházban. A belvárosi templomban délelőtt 11-től Jobbágy Júlia szolgál. Az Irisztelepi templomban 11 órától Mezei Csaba tart istentiszteletet. Monostoron délután 3 órától Rüsz Fogarasi Tibor prédikál. Az evangélikus egyházban délelőtt 10 órától Fehér Attila tart istentiszteletet.
1: Harangszó. Hit, remény, szeretet.

Az Isten szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Agnosz Rádió hallgatóit május 3-án, anyák napján, vasárnap déli műsorunkban. Szabó Anita a mikrofonnál. Isten éltessen minden édesanyát! Az Ézsaiás próféta könyve 66. fejezetének 13. versével köszöntöm kedves hallgatóinkat. Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket. Nem sokára Isten tiszteletet közvetítünk. 13:20 perctől pedig vasárnapi beszélgetés rovatunkat sugározzuk. Rendhagyó anyák napi műsorral várjuk ma hallgatóinkat. Egy lelkész édesapát, Adorjáni Lászlót kérdeztük édesanyjáról, Adorjáni Nagy Arankáról. Hallgatóink számára neve ismerősnek csenghet, hiszen áhítatait korábban rádiunk hullámhosszán is sokan követhették. Adorjáni Lászlóval Janicskó Mihály Noémi beszélget majd. 14:15-kor versovatunkban Adorjáni Nagy Aranka Szószéken című költeményét hallgatjuk meg a szerző szavallatában. Ezt követően a nap áhítata csendül fel. 14:25-kor Nagyibolya zenélő köntös komoly zenei műsorával várjuk Önöket. Valóságos érzelmi hullámvasúton utaztatja hallgatóit az anyák napjára készült zenélő köntös, amelynek példái zömét kevésbé ismert, ám gyönyörű részletek alkotják. Ezzel várjuk Önöket a következő 3 órában, ha tehetik, tartsanak velünk. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.robabla.hu interneten keresztül. Elérhetnek minket a 0264441968-as telefonszámon, az agnus@agnusradio.ro elektronikus postacímen, vagy a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

A következőkben istentiszteletet sugárzunk, amelyet ma délelőtt rögzítettünk a Kolozsvár törökvágási református templomban. Ígét hirdett Nagy Eszter lelkipásztor. A felvételt Szegedi Csaba készítette.

A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség. Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson bennünket a

nem való gonosz világból, Istennek, ami atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség legyen, örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 456. énekünknek az első verszakát énekeljük. 456. énekünk első verszaka így kezdődik. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten.

Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenünknek szent igéjét, ugyamint szól hozzánk ezen a délelőtti Isten tiszteleten a 96. Zsoltár szavaival, 96. Zsoltár 11-től 13-ig terjedő verseivel. Hallgassuk meg figyelemmel a következőképpen. Énekeljetek új éneket az Úrnak. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap. Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek. Mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, félelmetesebb minden más Istennél. Hiszen a népek istenei csak bálványok, az Úr pedig az ég alkotója. Fenség és méltóság jár előtte, erő és ékesség van szentélyében. Népek törzsei, magasztaljátok az Urat. Magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát. Magasztaljátok az Úr dicső nevét, ajándékot hozva jöjjetek udvaraiba. Boruljatok le az Úr előtt szent öltözetben, reszkes tőle te egész föld. Mondjátok el a népeknek, hogy uralkodik az Úr. Bizony szilárdan áll a világ, nem inok. Igazságosan ítéli a népeket. Örüljön az ég, örvendezzen a föld, zúgjon a tenger a benne levőkkel. Újjongjon a mező és minden, ami rajta van. Újjongnak majd az erdő fái mind az Úr előtt, amikor eljön. Mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. A kegyelem Istenet tegye áldottá mi igénket, hogy Krisztus beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, ime egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet.

ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Istenünknek kegyelmes válaszát úgy, amiként szól mi hozzánk az ő igéjében. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünket elfoglalva és énekeljük énekeskönyvünk 96. énekét, 96. Zsoltár szavaival dicsérjük és dicsőítsük a mi Istenünket. 96. Zsoltárunknak az első 4, valamint a 7. verszakát énekeljük. 96. Zsoltárunk első verszaka így kezdődik. Énekeljetek minden népek új éneket az új Istennek. Az ének ideje alatt a vallásóráskorú gyermekeink vallástanárnő kíséretében kivonulnak, és gyermek istentiszteleten folytatják a foglalkozást.

imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, fiad az Úr Jézus Krisztus által, imára kulcsoljuk a kezünket, és megállunk te előtted. És úgy jövünk ide, ahogy vagyunk. Mert tudjuk, hogy előtted nem kell mást mutatnunk, nem kell azt bizonygatnunk, hogy jól vagyunk, nem kell azt elhitetnünk, hogy nincs semmi gondunk. Mert te pontosan tudod és ismered a mi életünk könyvét, te pontosan tudod, hogy mikor és miért zeng háladalt a mi ajkunk, és mikor némul el az ének. Köszönjük, Urunk, hogy te ennek ellenére is ezen a vasárnapon, kántáté vasárnapján arra bíztatsz bennünket, hogy énekeljünk neked. Énekeljen az egész föld, énekeljen az egész világ. Hiszen, hogyha magunkban nézünk, hogyha körbenézünk, akkor biztos találunk egy-két okot arra, amiért hálát adhatunk neked. Köszönjük, Urunk, hogy rádiót hallgatva vagy itt ülve a templom padjaiban elgondolkodhatunk azon, hogy mit látunk, hogy mit értünk, és hogy ezek a dolgok, események hogyan csapódnak le bennünk. Kérünk, Urunk, segíts bennünket arra, hogy mindig megtaláljuk az ige válaszát a mi kérdéseinkre. És kérünk bennünket, kérünk téged, hogy ezen az istentiszteleten úgy áldj meg bennünket, hogy megtapasztalva a te jelenlétedet, és majd kilépve innen a templomból, vagy felállva a rádió mellől, új erőre, új reménységre, új dicséret vágyra ébredjünk. Áld meg ezt az istentiszteletet, áld meg hallgatóidat a te kegyelmedből. Hadd, Urunk, énekeljünk. Amen. Isten igéjének a hallgatására készülve a 358. énekünket énekeljük. A 358. énekünknek mind a négy verszakával dicsérjük a mi Istenünket. 358. énekünk első verszaka így kezdődik. Egek nagy királya, magasztalunk téged.

Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istenünknek szent igéjét. Ugyamint a mi Istenünk ezzel az igével meg szeretne szólítani bennünket ezen a vasárnapon, amint az írva található János apostol Jelenések könyvében, Jelenések könyve 15. fejezetének az első 4 versében. Hogy Istenünk igéje miképpen van megírva, felolvasom azt a Jelenések könyve 15. fejezetének az első 4 verséből. Kérlek titeket, hallgassátok meg figyelemmel és keresztjénekhez illő alázatos lélekkel. És láttam egy másik nagy és csodálatos jelet a mennyben. 7 angyalt, akiknél a 7 utolsó csapás volt, mert ezekkel teljesedett be Isten haragja. És láttam valami üvegtenger félét, amely tűzzel volt vegyítve, és láttam azokat, akik legyőzik a fenevadat, annak képmását és nevének számát, amint a tengernél álltak az Isten hárfáival. És énekelték Mózesnek, Isten szolgájának az énekét és a bárány énekét. Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Isten. Igazságosak és igazak a te útaid, népek királya. Ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent, mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid. Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te útaid, népek királya. Ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent, mert a népek eljönnek mind és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lett igazságos ítéleteid. Mit hallasz, és mit látsz? Szentírásban gyakran olvasunk arról, hogy Isten megkérdezi valamelyik látomást látó profétáját, hogy mit látsz, mit hallasz. És olykor ezek a proféták egészen furcsa dolgokat látnak és írnak le. Zakariás például repülő irat tekercset látott. Jeremiás 2 kosár fügét, János pedig a Jelenések könyvében, ahogy leírja, üvegtengert lát, és körülötte olyanokat, akik Mózes és bárány énekét éneklik. És hogyha tőlünk Isten ma ezen az istentiszteleten megkérdezné, hogy mit látsz, akkor te mit válaszolnál rá? Mit látsz, ha visszanézel az életedre? Mit látsz, hogyha előre tekintesz? Mit látsz, hogyha ebben a pillanatban elgondolkodsz a léthelyzeteden? Mit látsz, hogyha végig görgeted a telefonod képernyőjét, és megnézed az újabbnál újabb hirdetéseket, üzeneteket, amelyek lehet örömmel, vagy lehet kétségbeeséssel töltenek el bennünket? Mit látunk? És sokszor halljuk, és talán szeretjük is azt a mondást, hogy jól csak a szívével lát az ember. És valóban van benne igazság. Mert a puszta szemünk sokszor csak a felszínt látja. A szemünk látja az eseményeket, de sokszor nem értjük őket. Látjuk a szenvedést, de keressük és nem találjuk az értelmét. Látjuk a világ zavarát, és kevésbé látjuk benne azokat az ígéreteket, amelyek egy reményteljes jövőre vonatkoznának. És mégis a Szentírás ennél tovább megy. Mert nem csak azt mondja, hogy a szívünkkel kell látnunk, hanem azt is mondja nekünk, személyesen üzeni számunkra ezen a vasárnapon, hogy mi meg kell tanulnunk Isten szemével látni a dolgokat. Mert Jeremiás megtanulta és jól értette. Az, hogy míg ő fügéket lát, addig Isten ezáltal a látomás által megváltást és ítéletet lát.
mit és hogy látunk. Vajon mit üzen az, amit látunk, és mit üzennek személyes és nagyobb közösségeink tragédiái? Meg kell tanulnunk az Úr szemével nézni, hogy jól lássuk az életünket, azt, ami már megtörtént, azt, ami történik, és azt is, ami ezután fog történni. Mert a világban mindig nehéz volt alkalmazkodni, nehéz volt eligazodni, és higgyük el, hogy ez János idejében sem volt másként. Az ő idejében is nehéz volt, de talán a miénkben még hangsúlyozottabban nehéz. Mert azt mondjuk, hogy én így gondolom, ez az én véleményem, én így látom a dolgokat, miközben a mi látásunk mögött, és a mi látásunkat nagyon sokszor befolyásolják a reklámok, a hírek, a megmondó emberek gondolják úgy, és helyet adunk a korszellemnek, a divatnak, és valójában a mi véleményünk az már nagyon sokszor nem is a sajátunk. Nem is az a kérdés talán, hogy mit látok, mert látni a tévé, az internet korában, a digitalizáció korában bőven lehet és van mit látni, talán még túl sokat is. Hanem az, hogy hogyan látom, minek látom, hogyan keresem az értelmét a dolgoknak. Jól látom-e azt, amit éppen látok? Mert a szívünk az lehet vak is. Lehet elfogult, lehet sebzett, lehet félrevezetett. A szívünk is félhet. És akkor lehet, hogy rosszul lát. A szívünk is ragaszkodhat önmagához. És akkor nem lát messzire. Ezért hívja fel Isten a mi figyelmünket, hogy tanuljunk meg az ő perspektívájából a hit szemével rálátni bizonyos eseményekre. Mert Isten világosságába, ha beleállunk, akkor onnantól kezdve másképp kezdjük felfogni a világot. Amikor a Jelenések könyvében felhangzik az ének az üvegtengernél, akkor ott olyan emberek állnak, akik nem csak a saját szemükkel, nem csak a szívükkel látnak, hanem a hit szemével tekintenek. Vissza és előre. Mert Jánosnak megadatott az a lehetőség, hogy jól lássa a világot. És látta a hét gyülekezetet, és látta azt, hogy Isten hogy gondolkodik róluk. Mert voltak a gyülekezetek között olyanok, akikre Istennek semmi panasza nem volt. Voltak olyanok, akikre már a végső, utolsó ítélet várt, hiszen megmenthetetlenek voltak. És voltak a finom vegyesek, akik ugyan elkövették a bűnöket, de talán még volt remény arra, hogy meghallják Isten bátorító szavát. Aztán János is pontosan látja a világban elharapozódó gonoszt. És pontosan tudja, hogy mi fog ezután történni. És nem egy mozifilmet lát, csak megnyílik előtte az íg, és látja mindazt, amit Isten a jövőben tervez. Nem feltétlenül olyan sorrendbe és kronológiai sorrendbe, ahogy ő azt leírja. Mert az ő szeme előtt egy nagy képként jelenik meg mindaz, amit Isten a jövőről képzel. Hans Memlingnek van egy képzőművészeti alkotása, amely azt a címet viseli, hogy János a Patmoson. És ezt most nem látjuk, ezt a képzőművészeti alkotást, de elképzelhetjük, mert elmondom a lényegét. János ott ül egy sziklán, és a könyvben jegyzi le mindazt, amit lát. Magát is látja, amint megnyílik a menny, és ott áll az ajtó előtt. És mindazt, amit mi kronológikusan egymást követő eseményként olvasunk, az ő általa leírt könyvben, ő azt egyszerre, mint egy kivetítve látja. Mennyei jelenet elevenedik fel előtte. És valójában semmi olyat nem ír le a könyvben, amiről mi azt mondanánk, hogy ehhez nincs közünk. Mert ez igenis érint bennünket. Meghatározza a múltunkat, a jelenünket és a jövendőnket egyaránt.
Mit láthatunk a jövőben? Ugyanazt, mint amit Jeremiásnak is meg kellett érteni, ítéletet és megváltást. Láthatjuk a katasztrófáknak a sorozatát. Személyes és közösségi életünkben egyaránt, de közben láthatjuk is azt a munkálkodó Istent, aki megváltást hoz a mi életünkben. És ige szakaszunkban János 7 angyalt lát. És ezeknek az angyaloknak a kezében ott van a pohár, amiről azt gondolnánk, hogy bort tartalmaz, hiszen Isten tiszteleti közösségben mi is lehetne más egy pohárban. De megtudjuk, hogy Isten haragja van ezekben a poharakban. És ez a 7 angyal kiönti a földre ezt a haragot, kiönti ennek a 7 pohárnak a tartalmát. És igen, a következő fejezetekben aztán nagyon szörnyű dolgokról olvasunk. Dögvészről és csapásokról, és arról, hogy elviselhetetlen hőség lesz, és sötétség, és földrengés. És sorolhatnánk mindazokat, amit már az elődeink, amit mi is talán, vagy ami a jövőben is várhat a mindenkori keresztény emberre. Mert nem lehet azt mondani, hogy mi nem tartozunk ebbe a kategóriába. Hogy minket nem érintenek ezek a dolgok. És igen, mindannyian vágyunk egy békés, egy nyugodt korszakra. De azt is be kell látnunk, hogy a nehézség, a katasztrófa szinte mindennapos. A katasztrófa leleplez, felszínre hozza bennünk az érzéseket. És János azt írja, hogy mi történik akkor, hogyha nem Isten szemével nézünk ezekre a csapásokra. Mert hogyha meghalljuk belőle Isten megtérésre hívó szavát, hogyha kinyitjuk végre a szemünket, és észrevesszük, hogy Isten hogyan munkálkodik az életünkben, akkor már nem csak a saját szemünkkel, hanem a hit szemével, Istenbe vetett reménységgel nézünk előre. Mert ezek mind-mind ízelítői annak, hogy mi fog bekövetkezni az utolsó ítéletkor. És akkor majd azt az egyetlen egy kérdést fogják feltenni nekünk, nem az csupán, hogy mit látunk, hanem azt is, hogy jó oldalon állok-e. Akár így is fogalmazhatjuk. Az üvegtenger jó oldalán állunk-e. Mert János előtt egy üvegtenger képe is felelevenedik. Ő ezt is látja. És ez az üvegtenger olyan, mintha tűzben égne. És közben látja azt is, sőt hallja, hogy az ott állók Mózes és a bárány énekét éneklik. Milyen lehetett ez az üvegtenger? Biztos lélegzett elállító, gyönyörű kép, hiszen egyszerre lát vizet és tüzet, egyszerre hall és egyszerre értelmezi azt az éneket, amit az ott állók énekelnek. Mert egyáltalán nem mindegy, hogy honnan szemléljük az eseményeket. Mózes és az ő követői megtapasztalták azt, hogy Isten hogyan vezette át őket a Vöröstengeren. És mikor onnan szabadulnak, akkor énekli Mózes az ő énekét. Az üvegtenger egyik feléről lehet mi jót látunk, a másik feléről még ott a gonoszság. Mert Mózes és az ő népe, mikor megszabadultak, akkor látták a szabadító Istent, de a fáraó, akit maga alá temetett a Vöröstenger, nem látott mást, csak pusztulást, csak véget. Vajon mi mit látunk? Mert János ebben a látomásban egy nagyon erős képet tár elénk. És Isten népe már sokszor élt át hasonlót. De ennek ellenére is, minden élethelyzet ellenére éneklik azt, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid. Igazak a te utaid. Isten népe újra és újra átéli, megtapasztalja Isten szabadítását. És megtapasztaljuk hitünk szerint a végső nagy szabadítást is. Mert János arról is ír, akik legyőzik a fenevadat. János azonban nem azt mondja, hogy a fenevad már le van győzve, hanem azt mondja, hogy győznek rajta. Azaz János a jövőben lát és a jövő felé tekint, de nem esik ki a saját jelenéből sem.
És tudja azt, hogy Isten követő emberek azok győzni fognak. Annak ellenére, hogy a kísértő, az antikrisztus, a fenevad, az újra és újra megkísérti az embert. Hatalommal, sikerrel, anyagiakkal. De mi nem remény nélkül küzdünk. Mert azért harcolunk, mert tudjuk, hogy le lesz győzve. És azért tudunk harcolni, mert a hit szemével nézhetünk előre. És harcolhatunk azzal, aki Krisztus ellensége. És így a mi lelkünknek, a mi kijelentéseinknek, a mi boldogságunknak, a mi szabadságunknak, a mi életünknek az ellensége. Azok, akik az üvegtenger mellett állnak, Mózes és Bárány énekét éneklik. Mózes éneke a szabadítás éneke, a Bárány, azaz Jézus éneke a megváltás hangja. És így egyetlen történetté válik ez az egész. Isten megszabadít és megvált bennünket ígéretünk szerint. Miről énekelnek? Tulajdonképpen arról, amiről mindig is énekel mindenkori Isten népe. Isten csodálatos dolgairól énekelnek. Hogy Isten napfényre hozza az igazságot, hogy elválasztja a búzát a pejvától, hogy ítéletet tesz és igazságot hirdet a földön. Hogy hatalmas kézzel irányítja a népek és nemzetek életét. És éneklik azt is, hogy nem a fenevadi és nem az ellenségé lesz a győzelem, hanem azé, aki Istenben bízik, aki a Bárány énekét énekli, és mindenkor rá tekint. Az üvegtengernél olyan ének hangzik el, amit mi is hallhattunk, énekelhettünk a 96. Zsoltár szavaival. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Minden nép imádja Istent. Mert amikor énekelünk, akkor egy hatalmas zenemű részeseivé válunk. Minden hangszer egyszerre szólal, minden motívum összeáll, és amit mi addig részleteiben hallottunk, az egységgé válik. Most, ezen a vasárnapon, Kántáté vasárnapján, az éneklés vasárnapján tegyük fel arról a kérdést ismét, hogy vajon mit látunk, és mit kellene látnunk. Látjuk-e azt, hogy minden katasztrófa, minden tragédia, mindaz, amire rákattintunk, mindaz, amire ébredünk, mindaz, amitől elfáradunk, mindaz, ami napirendi pont, az valójában ízelítő az utolsó ítéletből. Mert lehet, hogy egy füstjelző hangja idegesítő, de valójában nem a hang a probléma, hanem az, ami azután következik. A riasztó rendszernek is az a feladata, hogy emlékeztessen bennünket. Emlékeztessen, hogy kinek énekeljünk, és miért énekeljünk, és miért adjunk hálát. Látod-e magad az üvegtengeren átgyalogolva, ott, a partnak a túlsó oldalán? És látod-e úgy, hogy közben visszatekintesz, és elmondod, hogy mindeddig megsegített minket az Úr? Mert ott majd nem látásból, hanem hitből fog felhangzani az ének. És ez a döntő kérdés, hol állunk? Vajon még a zavaros vízben, vagy már az üvegtenger jó oldalán? És akkor felteszik nekünk is a kérdést, jó oldalon állok-e? Honnan és hogyan nézzük a világot? A saját szemünkkel? A bizonytalan szívünkkel? Vagy már kezdünk tanulni, Isten szemével látni? Úgy, mint Jeremiás, úgy, mint János, és úgy, mint a többi próféta. Mert attól függően, hogy hogyan és honnan nézünk, lehet a világ egyszerre káosz, de lehet Istent dicsőítő ének is.

Mennyei édesatyánk, te pontosan látod azt, és tudod, hogy sokszor olyan nehéz énekelni. Nem csak azért, mert hamisan szólnának fel a mi ajkunkról a hangok, nem csak azért, mert nem mindig tudunk ott a nélkül énekelni, hanem azért, mert néha elvesztődünk a sorok között, elvesztődünk az életünk sorai között. És nemes egyszerűséggel nem mindig találunk okot arra, hogy énekeljünk. De köszönjük neked, hogy ezen az istentiszteleten arra hívott fel a mi figyelmünket, hogy találjuk meg az okot, hogy a jót lássuk ebben a világban. Lássuk meg saját életünkben a jót. És legfőképpen azt, ahogyan te vezetsz bennünket. Mert hogyha mi elkezdünk tanulni Isten szemével látni, a te szemeddel, a hit szemével látni, akkor bízhatunk abban, hogy aki eddig vezetett bennünket, aki megtart a jelenben, az a jövendőben is útitársunká válik. Köszönjük, Urunk, hogy hálát adhatunk a te vezetésedért. Hálát adhatunk azért, hogy te mutatod számunkra az utat. És sokszor lehet, hogy csak a látásunkkal van a baj. Észre kell vennünk azokat a jeleket, amelyeket te már megadtál nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy a hit látását tanulva járhatunk a hétköznapok forgatagában. Szembenézhetünk a munka, a magánélet, a mindenféle közéleti vagy társadalmi nehézségekkel. És közben mindezekben megláthatjuk azt, hogy semmi nem történik a te akaratodon kívül. Köszönjük, Urunk, hogy hálát adhatunk családunkért. Hálát adhatunk az egészségért, hálát adhatunk azért, hogy ezen a vasárnapon itt lehetünk. És itt összegyűlve imádkozhatunk azért, amiért szerte a nagyvilágon sokan imádkoznak, az édesanyákért és a nagymamákért, akiket mi jövő vasárnap köszöntünk. Kérünk, Urunk, áld meg minden családtagunknak az életét. Te áld meg közösségünknek az életét. Te légy velünk, te mutasd az utat. Te légy gyermekeinkkel. Te légy azokkal az édesanyákkal, akik gyermekáldásra várnak. Te légy azokkal, akiket nehézséggel látogattál meg, legyen az betegség vagy szomorúság. Te légy azokkal, akik kórházi ágyon fekszenek. Te légy azokkal, akik valamilyen akadályozottság miatt nem jöhettek el a te házadba. Te légy azokkal, akik ezt az istentiszteletet a rádió hullámhosszán hallgatják. Te légy azokkal, akik vágynak és meg akarják hallani a te szavadat, bárhol legyenek ezen a világon. Kérünk, Urunk, áld meg bennünket, áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg református közösségeinket szerte a nagyvilágon, akik ma imára kulcsolják a kezünket. És add, hogy mindenkor hálatelt szívvel énekelhessünk neked, és elmondhassuk, hogy nagyok a te dolgaid, csodálatosak a te cselekedeteid. Népek Istene, köszönjük, hogy meghallgatod imádságunk szavát, azt is, amit most csendben intézünk te hozzád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, emlékezvén Jézus Krisztus jó téteményére, aki gazdag lévén szegény élet mi érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Hirdetem azt, hogy ma délután 18 órától istentiszteletet tartunk. A délutáni istentisztelet után 19 órától gyermekkórusunk próbájára kerül sor. Jövő héten
a megszokott rend szerint fognak zajlani a mi alkalmaink kedden délután 18 órától 20 óráig. Vallásóra lesz mindhárom csoportnak, az óvodás csoportnak, a kisiskolás csoportnak és az 5-6. Osztályosoknak, valamint ugyancsak kedden 19 órától 20 óráig előkészítő KT órát tartunk a 7. osztályosoknak. Csütörtökön 12 órától a megszokott rend szerint szenyor tornát tartunk. Pénteken 19 órától ifi, szombaton pedig 18 órától tartjuk a megszokott rend szerint az istentiszteletet. Jövő vasárnap délelőtt 10 órától, délután pedig 6 órakor tartunk istentiszteletet. A jövő vasárnap délelőtti istentiszteleten köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat, hálát adva az ő életükért. Hirdetjük azt, hogy elkészült a választók névjegyzéke, istentisztelet után minden gyülekezeti tag ellenőrizheti, hogy szerepel-e benne. Balázs Ernő beteg képzőművész alkotásai megvásárolhatók istentisztelet után. Ezeknek az alkotásoknak ára 25 lej. Kolozsvár Törökvágási Református Egyházközség köszönetet mond mindazoknak, akik az elmúlt évben úgy döntöttek, hogy jövedelem adójuk 3,5%-át gyülekezetünk támogatására szánják. A jövedelem adó 3,5%-át ebben az esztendőben is fel lehet ajánlani egyházközségünknek. Az űrlapokat átvehetik kimenetelkor, de hirdetjük azt, hogy ezek az űrlapok online felületen is kitölthetők. Az egyházközségünk Facebook oldalára csatoltuk a linket. Megtekinthető Nagy Anna Mária képzőművész Szín tér című üvegszobrászati és festészeti kiállítása. Hirdetjük azt, hogy adományból kapott könyvek vannak az előtérbe, ezekből lehet válogatni, szétnézni, hazavinni és olvasni, hiszen vannak újabb könyvek is. Civil kezdeményezésre aláírásgyűjtés folyik arra a célra, hogy a kismezői temetőben kápolna épüljön, és az első világháborúban elesett katonák emlékművét felújítsák. Aki egyetért ezekkel a célokkal és szeretné, hogy megvalósuljanak, aláírhatja a kezdeményezést istentisztelet után és hétköznaponként is a lelkipásztori hivatalban. Az elkövetkező időszakban élelmiszergyűjtést szervezünk a Kárpátalján élő bátyói testvérgyülekezetünk számára. Aki élelmiszerrel támogatni szeretné a háborús környezetben élő testvéreinket, hozhat tartós élelmiszert számukra. Az élelmiszereket hétköznaponként 9 és 16 óra között fogadjuk a lelkipásztori hivatalban. Gondoljuk azokra, akik több éve háborús környezetben élik a mindennapjaikat, és bizony egyre nehezebb számukra a megélhetés. 2026. május 30 és június 1-e között gyülekezeti kirándulásra kerül sor ópusztaszerre. A gyülekezeti kirándulás ára 210 lej és 40 ezer forint felnőttek számára, valamint 210 lej és 35 ezer forint gyermekek számára. A belépők árát majd a helyszíneken külön kell fizetni, viszont ez az ár tartalmazza a szállást két éjszakára és a félpanziós ellátást. A kirándulásra jelentkezni lehet online a Facebook csoportban posztolt link alatt és a lelkipásztori hivatalban, és kérjük, hogy a jelentkezők a 210 lejes előleget fizessék ki. Van még pár hely a kirándulásra, megéri csatlakozni, megéri jelentkezni. Hirdetjük továbbá a nyári programjainkat. Július 27-e és 31-e között Parajdon gyermektábort szervezünk a gyülekezet 6 és 13 éves gyermekeinek. Augusztus 4 és 8-a között Zetevárajan Váltsirányt Ike Fesztivál lesz, amelyre 14 év feletti fiatalokat várnak. Augusztus 10 és 15 között ifi táborra kerül sor Magyar Kiskapuson. Várjuk a fiatalok jelentkezését a Google Forms link kitöltése által. És hirdetjük azt is, hogy augusztus 24 és 29 között vakációs Biblia hét lesz gyülekezetünkben, 3 éves kortól minden korosztály számára. Vakációs Biblia hét ára 6 lej egy napra gyerekeknek, ami az ebédet is tartalmazza.
Továbbá az ifiseket és a konfirmandusokat is várjuk erre a hétre segíteni a gyermekfoglalkozáson. Kérjük, hogy akik családlátogatást szeretnének igényelni, jelentkezzenek a lelkipásztori hivatalban időpont egyeztetés céljából. Most pedig áldásra várva énekeljük Istenünk dicsőségére a 353. énekünknek az első és tizedik versszakát. 353. énekünk első és tizedik versszakával dicsőítsük a mi Istenünket. Énekünk első versszaka így kezdődik: dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban.

A reménység Istene pedig töltsön be titeket teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen.

Istentiszteletet sugároztunk, amelyet ma délelőtt rögzítettünk a Kolozsvár törökvágási református templomban. Ígét hirdetett Nagy Eszter lelkipásztor.

0: Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be május 3-ai vasárnap déli műsorunk hallgatásába. Anyák napja van is, sok szeretettel köszöntök minden édesanyát, nagymamát, dédnagymamát. Szabó Anita mikrofonnál. Az Ézsaiás próféta könyve 66. fejezetének 13. versével köszöntöm Önöket. Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket. Nem sokára jó hírovatunk csendül fel. 13 óra 20 perctől vasárnapi beszélgetés rovatunkat sugározzuk. Rendhagyó anyák napi műsorral várjuk ma hallgatóinkat. Egy lelkész édesapát, Ador Jani Lászlót kérdeztük édesanyjáról, Ador Jani nagy Arankáról. Hallgatóink számára neve ismerősen csenghet, hiszen áhítatait korábban rádiónk hullámhosszán is sokan követhették. Ador Jani Lászlóval Janicsko Mihály Noémi beszélget majd. 14 óra 15 perckor versovatunkat közvetítjük, amelyben Ador Jani nagy Aranka Szószéken című költeményét hallgatjuk meg a szerző szavallatában. Ezt követően felcsendul a nap áítata, majd Nagy Ibolya zenélő köntös komoly zenei műsorával várjuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk! Jó hírovatunk következik a mai napra kiválasztott két igét, Füstös Tóth Henrietta, Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Gedeon így szólt az Úrhoz. Ha elnyertem jó indulatodat, adj nekem egy jelet, hogy valóban te vagy az, aki velem beszél. Bírák könyve 6. részének 17. verse.

0: Nikodémus ezt mondta Jézusnak: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele. János írása szerinti Szent Evangélium 3. részének 2. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: A következőkben vasárnapi beszélgetés rovatunkat sugározzuk. Rendhagyó anyák napi műsorral várjuk ma hallgatóinkat. Egy lelkész édesapát, Adorjáni Lászlót kérdeztük édesanyjáról, Adorjáni Nagy Arankáról. Hallgatóink számára neve ismerősen csenghet, hiszen áhítatait korábban rádiunk hullámhosszán is sokan követték. Életük egyik legmeghatározóbb pillanata, felszentelésük történetesen mindennapi. Adorjáni Nagy Aranka Aradon és Nagyváradon tanult, majd Kolozsváron szerzett lelkészi oklevelet 1949-ben. Szolgálatát férje Adorjáni Albert mellett végezte Magyarszobáton, Dés-Cichegyen és Kolozsvár gyülekezeteiben. Írásai több rangos egyházi lapban is megjelentek, prédikációit a Református Szemle és az Igehirdető közölte, meditációi és más gondolatai pedig a református család hasábjain kaptak helyet, amelynek újraindulásától kezdve munkatársa is volt. Már fiatal korától verselt, és ez az alkotói hang a családi élet sűrűjében sem halkult el. Adorjáni Lászlóval Janics Kumjáj Noémi beszélget.
1: Vasárnapi beszélgetés.
2: Rádiónk hallgatóit vasárnapi beszélgetés rovatunkban, amelyben ezúttal rendhagyó módon anyák napján nem egy édesanyával fogunk beszélgetni, hanem sokkal inkább egy édesanyáról, és fiával, Adorjáni László nyugalmazott lelkipásztorral fogunk beszélgetni, Adorjáni Nagy Arankáról, aki érdekes mód, vagy nem tudom, hogy lehet-e így fogalmazni, ő maga is nem csak édesanya volt, hanem lelkipásztor is. Te hogyan emlékszel édesanyádra?
3: Hát elég nehéz ezt most össze nem szorult torokkal mondani. Azért is, mert én voltam a legkisebbik, az ötödik, és egymiatt egy kicsit el is lettem kényeztetve. Elég nagy a korkülönbség egyébként közöttünk, testvérek között. A legidősebbek, ikrek 10 évvel idősebbek, mint én. Ilyenként én pedig, mint utolsó gyermek, aki az előttem levő bátyámtól 4 évre vagyok, tényleg egyrészt eléggé külön is nőttem fel. Másrészt édesanyám, mint már tudta, hogy én utolsó leszek, azért az volt mindig,

0: a mondata, hogy 40 évig szoptatnálak, mármint hogy ő 40 éves legyen. Tehát nagyon ragaszkodott hozzám, és emiatt nekem is úgy, ez egy boldog, de ugyanakkor ilyen torokszorongató emlék. Sok egyéb miatt is, de ez az alaphelyzet közte és köztem. Tehát egyrészt egy nagy családban, de néha eléggé, nem mondom, hogy magányosan, de egy külön nőttem fel. És ha egy kicsit úgy gonoszul számítok, akkor én kaptam a legkevesebbet a szüleimből, testvéreimhez képest van is egy hiányérzetem.
1: Igen, és ahogy mondtad itt az előbb, egyfajtaképpen mégis te kaptad a legtöbbet, mert hogy akkor már nem volt egy még kisebb, akivel foglalkoznia kellett volna. És ilyen módon azért úgy egy többlet is ez a kevesebb, és nyilván kevesebb, mert hogy évben azért kevesebb.
0: Igen, időben kevesebb, viszont egyébként tényleg ez nagyon igaz, hogy nagyon sok jött át szüleimből, édesanyámból különösen, és van egy furcsa terhemű költő volt, próbált lenni, nyilván a versei tematikája az akkori kommunista és ateista világban alapvetően cenzurázottaknak számítottak, tehát csak úgymond pult alatt lehetett költő. Ez is egy külön történet, és eléggé megható, és számomra egy mintakép is. Szóval az, ahogy ő ezt a háttérbe szorítottságát minden értelemben megélte, és sok mindenben kötöttünk egymáshoz. Az nekem ugye az a nagy lelki teher, hogy van egy verse. Azt kezdtem el mondani, csak közben nagyok a kanyarok. Elég nehéz az érzelmek és az emlékek között itt helyesen eligazodni, ezért elnézést kérek a hallgatóktól is. Abban az van, hogy egy ilyen testamentumszerű vers, hogy somfa alá temessen el legkisebbi gyermekem. Nehéz ezt most lenyelni.
1: Hú, hát igen, ez egy nehéz mondat.
0: Persze a somfát nem lehetett már ázsogáli temetősűrű betonjai közé oda ültetni. Ez egy, egyébként a Déscicei gyerekkoromnak a domboldala, ahol somfa van. Somfák voltak, és tudom is, hogy ő melyikre gondolt. Hát most a temető lett később, mert egy román közösséget, falut költöztettek rá a magyar falura, így el módosítva a népesség összetételt, csak egy kis történelmi kontextus, és most tényleg a somfa alatt valaki más pihen.
1: Mitől volt olyan különleges az a somfa? Bocsánat,
0: no,
1: közben szóltam.
0: A parókia, Déscicei parókia ablakából vagy udvaráról oda láttunk egy szép dombra, ahol néha az őzek is jártak, ott kezdődött az erdő, és a dombtetőn több somfa volt, de az úgy külön állott, és egy szép hely volt, tehát ott jó volt üldögélni, rálátás volt a falura, a templomra, a házunkra. Szép hely volt, ezért volt az a bizonyos somfa egy kívánt hely temetőnek. Hát meg lett, csak nem a számára, és ez jól is van. Végül is a költői képek és a valóság más módon kell találkozzon, nem feltétlenül a tényleges földrajzi ponton.
1: Még mielőtt beszélgetnénk édesanyád költői mi voltáról is, illetve ebéli hivatásáról. Így az egyik végletről akkor, hogyha átugorhatunk a másik végletre, hogy te mit tudsz az ő gyerekkoráról, hogy ő hogyan nőtt fel? Azt megtudtam, hogyha jók az információim, hogy ő az Arad megyei Gyorokon született, ugye?
0: Ott volt nagyapa, tehát ő lelkész volt nagyapa is. Viszont gyermekkoráról nem mesélt, legalábbis nekem nem maradt emlékem. Ami számunkra gyermekek számára sokkal élőbb, az a körös mellett levő kisjenő, ahol nagyapa aztán lelkész volt hosszú éveken keresztül, és ott is temették el. Oda jártunk mi gyermekek nyári vakációra, és nagyapa érdekes jelenség volt, zene szerető, jó teológus, tudománykedvelő, tehát egy olyan volt, akire fel lehetett nézni, és ugyanezt láttam édesanyámban is, ahogy a nagyapára nagyon felnézett, szerette. Édesanyjához viszont könnyekig kötődött, ragaszkodott, nagyon sok vers szól az eltemetett, már nem levő édesapáról és édesanyjáról. Sokszor visszatért oda kis Jenőbe gondolatban, és ott is volt velük. Úgy látom, hogy számára mind a két szülő nagyon meghatározó volt, és egyértelmű szerint édesanyám magával hozta a nagyapának a zenei, művészi érzékét is. Nem tudom, hogy a nagyszülők közül ki tudott jól rajzolni, mert szépen rajzolt édesanyám, és mindig is a szülőkről, szüleiről ilyen nagy tisztelettel és csodálattal beszélt. Amit viszont, az már humoros, és az ő karakterének egy másik jelenvonása, az a Nyíregyházán levő nagybácsi kúriáján való unoka malacok, így nevezték, tehát amikor a gyermekek, az unokák, unokatestvérek ott nyári vakációra összegyűltek, nyilván ez a háború, második világháború előtti időszak, ahol rettenetes dolgokat műveltek el, visszakapták persze tőlünk is, és ilyen versenyek voltak például, hogy ki bírja ki, hogy minél tovább nem mosdjon meg. És persze ellenőrizték egymást, rajta kapván egyik másik unokatestvért, hogy titokban a pajtában mosakodik. Tehát ilyen villanás ugrik be nekem az ő gyerekkoráról, ami úgy látom, hogy szép volt, aztán mesélt sokat a háborús menekülésről, arról, hogy magukat rejtegetniük kellett sokszor nyilván a katonáktól, hogy korommal bekenték az arcukat meg, tehát csúnyították. Ez az, ami akkor ugye fontos volt, hogy amennyire csak lehet, ne legyenek feltűnők a fiatal lányok. A fronton ide-oda menő különféle nemzetiségű katonák elől kellett így rejtőzni, tehát ez volt a másik. Illetve egy érdekes fegyelem, amit mint gyerekként emlékszem rá, hogy este, mikor lefekszel a ruháidat, ruhácskáidat, így mondta, szépen hajtogasd össze, és tegyed a szék karfájára, mert ha szól a sziréna a bombázáskor, akkor gyorsan, könnyen fel lehet venni őket.
1: Ez azért egy egész életében elkísérte ez a fegyelem, amit lehet, hogy éppen a világháborúnak
0: igen,
1: a borzalmai így kiváltottak, vagy megtanítottak.
0: Mind a két, tehát hihetetlen önfegyelem kellett ahhoz, amit ő végig művelt később is, mert nem volt, tényleg nem volt könnyű sorsa. De ugye 5 gyermeket, amikből az elsők ikrek, leánytestvérem már születéskor nagyon gyenge volt, ez az az ikerpár, ahol abban egy erősebbik, és az egy kicsit úgy meg, nem megeszi, de elvesz egy valamennyit a másiktól, és már az életért való küzdelemmel kezdődött az első gyermekvállalás, úgyhogy szobáton akkora sár, hogy csak falábbal lehet járni benne, akkor ott voltak, hogy petrólumlámpánál melegítjük a tejet éjszaka, ugye, meg hasonlók. Számunkra már hihetetlen történetek ezek, meg ugye nincs olyan, hogy telefonálsz, nincs telefon. Esetleg a kollektívnél van egy telefon. Ha baj van, ki kell menni a Mócsi főútig, és akkor esetleg ott valami alkalmira, akkor ritkán jártak autók. Szóval, ha ezeket mondja az ember, akkor a mai tényleg luxus világunkból, szinte a kőkorszakban találjuk magunkat. Így kezdték.
1: Azt hiszem, hogy nem is tudjuk teljesen átérezni.
0: Nem, én jobban, mert én még a leckéimet petrólumlámpa mellett kezdtem írni, tehát átéltem a faluba a villany bevezetésének a nagy Fiat Lux pillanatát. De nem tudjuk, különösen a mostani generációnak ezek ilyen mesék.
1: Igen, nincs is hasonló tapasztalatunk legtöbbször, hogy amihez nyúljunk, ahol ilyen hasonló helyzetben lettünk volna, szerintem legtöbbünknek. Igen, ez nem volt könnyű kezdet, és mesélte esetleg édesanyád arról, hogy őt hogyan szólította meg az Isten, és hogy hogyan kapott lelkészi hivatást?
0: Ezt nem tudom. Tényleg. Tényleg nem tudom. Nem is tudom, hogy kérdezte-e valahogy, valaha is, hiszen számomra mindketten ők adottak voltak. Azt tudom biztosan, hogy mindkettejüket komolyan érintette az a, mondhatnám Európa szerte, de nem csak, hanem mert Amerikából indult ébredés, ami az 1800-as évek végén indult, és aztán a 30-as évekre kiteljesedett Magyarország környékén is, vagyis Magyarország területén is, nyilván itt, ami most már Erdélynek nevezzük, de hát édesanyám nem erdélyi volt, hanem ott született az Alföldön. És édesapám is hasonló lelkületben élt és nőtt fel, ezért is nem volt az akkori rendszer által a támogatott, sőt a mindig is rossz szemmel nézett, megfigyeltek között. Érdekes adalék, hogy édesapám szekus dossziéjában találtam meg édesanyámnak az egyik Szeko által lefordított versét, amit ugye postán fogtak meg. Édesanyám, mint mondtam, nem publikálhatott emiatt. Ha megért egy verset, akkor elküldte legépel, vagy kézzel leírva a barátoknak, és akkor ez volt a vers után megjegyezve, hogy jól emlékszem, pessimista, nemzeti, most már nem tudom biztosan visszaidézni, de mindenképpen ez volt, hiszen benne volt egy szomorúság sokszor a verseiben, és nyilvánvaló, hogy ott volt a hit, és a hát nyilván magyar nemzeti érzelmek is itt ott, de nem ez volt az ő verseinek a éle inkább, hanem a család és a hit.
1: Hát nyilván a testvéreid közül azért téged ismerlek így a legjobban a rádió kapcsán, de azért úgy látásból futólag egy-egy interjú kapcsán a bátyádat és nővéredet is hallottam, láttam már, és így kívülről úgy tűnik, hogy azért a szüleitek így, hát nem tudom, szabad-e ilyet mondani, vagy lehet-e ilyet mondani, hogy nagyon hatékonyan csepegtették belétek így a hitnek a cseppjeit, mert most ugye a morzsája az úgy képzavar lesz. Hogy ez így hogyan működött, vagy hogyan csinálták édesanyád meg a szüleid?
0: Nagyon jók voltak abban, hogy semmit nem erőltettek, és nekünk óriási szabadságot adtak. Tehát most ugye minden gyermek zsebében telefon van, és a szülő követni tudja bárhova. Úgy nőttünk fel, főleg fiúk lévén. Reggel elmentünk, és gőzük sem volt, hogy hol vagyunk, hogy ugye fent vagyunk az erdőben. Hát ott az erdőben lövészárok volt, abban golyókat találtunk, sok lőporunk volt, és nem folytathatnám. Tehát csak jelzem, hogy egyáltalán nem volt életveszélyes az a környezet, ahol voltunk. Kígyót fogtunk, az egyik meg is marta István bátyámat. Tehát a vipera szabadon engedtek, és ez egy fantasztikus dolog volt. Viszont ott volt a, már nem emlékszem, mennyire rendszeres, de nem erőszakolt, áhítat este vagy karácsony ünnepély előtt. Nem volt semmiből sem sok, én úgy érzem, vagy nem volt általában eltúlozva. És ez a bizalom és a szabadság, ez a két szó szerintem az, ami fantasztikus volt. Például az sem, hogy ki milyen pályát válasszon, ebből ők nem szóltak bele. Viszont nyilván templomba el kellett menni, volt egy ilyen szabály, tehát voltak azért határok, hogy ha vendég jön és szól a harang, akkor nem ülünk otthon, nem mind elmegyünk a templomba. Azt a fél órát arra szállni, és utána megint folytatjuk a családi csevegést, vagy bármi mást, vagy éppen az evést, ami egy nagy probléma volt, mert sose volt elég étel. Sok éhes gyomor is volt, kamasz gyomor is volt, plusz nagyon sok barát volt, Úgyhogy ha jött a vendég, akkor édesapámnak volt két humoros mondata, ugye a vendég nem jelentette be magát, mert hát telefon nincs, meg ilyenek. Nagy ritkán ugye, ha olyan volt a messziről jövő, akkor küldött egy táviratot, hogy ekkor s akkor jövök, vagy meg volt írva a levélbe, de ezek a ritka esetek, a betoppanó vendég a normalitás. És akkor édesapám viccesen ezt kiáltotta, hogy öntsünk egy kis vizet a levesbe, vagy fordítva a levest a vízből, hogy attól függ, hogy miből, hogy álltunk.
1: De hogy azért csak került mindig az asztalra valamicske, hogy éltétek meg ezt így ti gyerekek?
0: Nekünk gyerekeknek egyrészt jó is volt, mert például ott volt a patak, abban nyáron sokat halásztunk. Paritjázni is tudtunk, ezért leparitjáztuk például a mátyás madarat, és azt is megkóstoltuk, a galambot természetesen. Tehát önállátásra is azért felkészültünk. A szóra, nagy, nagyon jó szórakozás volt a patakban halászni, vagy a mart alatt fogni a halakat. Viszont nyilván szülőként ennek sokkal nagyobb súlya volt, hogy asztalra kell tenni az eledelt. És nyilván, hogy akkor van a parókiának kertje, aminek, mint mondtam, aztán egy idő után a felét elvették, mert beleköltöztettek egy falut, nem csak a miénket, hanem mindenkit.
1: Ez akkor még
0: De ez Désztiszegy, igen, és... Igen, igen. Nekem az a gyerekkorom, mert Szováton csak az Ikrek és a következő István testvérem született, utána pedig a többiek már désiek vagyunk inkább.
1: És mennyire láttátok édesanyátokon az aggódást, vagy mennyire mutatta ezt ki, vagy ő ezt így egyedül oldotta meg, hogy megvan így minden napnak a maga baja?
0: Hogy mennyire érdekelt ez minket, ugye ez egy másodlagos kérdés, a gyermekfej mindig máshol van, csak az, hogy ha jó haza, akkor van-e étel. Volt, amikor a gyomrunkon éreztünk, mert nem volt csak kenyér, hál' Istennek azok elég erős kenyerek voltak, és olaj, az egy jó napra forgó olaj volt, és akkor olajos kenyér volt, vagy úgy, vagy sütve. Tehát éreztük ezt is, de az, hogy ők mennyire küszködnek ezért, az különféle módon jött le. De az a volt ebben úgymond a szép, persze megszépítő távolságból, hogy nagyon látszott Isten gondviselése, mert amikor Illés példájával a holló egyszer csak megjelenik és leteszi azt, amire éppen szükséged van, nem sokat, csak pont annyit, akkor látszik, hogy ezt valaki küldte neked. És ezt nagyon sokszor átéltük, akár étellel, akár pedig egy-egy pénzösszeggel, mert hát édesapám lelkész volt, édesanyám is teológiát végzett, viszont lelkészként csak később szolgálhatott, végig segített édesapámnak a lelkész szolgálatban is, de főként kántorkodott. Na most ezek a fizetések akkor nem voltak nagyok, 5 gyerekkel egy komoly gondot jelentettek, és akkor érthető, hogy ez így izgalmas volt mindnyájunk számára. Besegítettünk, békát is fogtunk áprilisban, a beláposodott talán grófitóból, amire az iskolában a kommunista reakció az volt, válasz az volt, hogy burzsóa magatartása, pap, fiai béka combot esznek. Persze mi nem az inyenckedés miatt ettük, hanem mert nagyon éhesek voltunk. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a szükség leleményességre tanított, és azt láttatta meg velünk, hogy Isten gondoskodik, ahogy írja a Szentírás, hogy tudja, hogy mire van szükséged, és annyit ad, amennyi éppen széggel tényleg kellett, és ez így is volt, felnőttünk, itt vagyunk, és boldogan emlékszünk vissza alapvetően ezekre az időszakokra. Kolozsváron is egyébként folytatódott ez, és a vendégjárás, és volt is az édesanyám, hát a mai viszonyok szerint konyhának nem nevezhető helyiségében egy úgynevezett panaszlókönyv, amiben aztán mindenki irkálhatott, és retteltesen vicces bejegyzésekkel van tele, de mind igazságból merítettek. talán, hogyha valaki édesanyámnak a háziasszonyi és lelkészi kettő szerepét látni akarja, akkor az hiszem, hogy fel fogok olvasni, vagy két általa írott bejegyzést, és az úgy nagyon jól leírja, hogy mit jelentett neki édesanyának, lelkésznőnek. Itt ezekből a bejegyzésekből nem derül ki, csak itt-ott, hogy ő művelt volt, nyelveket ismerő, miközben főzött, a verseit is főzte, én csodáltam, hogy emellett ő tudott írni. Úgy, hogy semmi sem motiválta, hogy publikálhat. Mert ugye nagy múzsa az, hogy kiposztolom rögtön, és kapom a lájkokat. Akkor ez nem létezett. Jobb, hogyha azt hiszem, hogy felolvasok az ő panaszoló könyves bejegyzéséből, hogy ne annyira az én, hanem az ő reflexiója látszódjon meg.
1: Előtte azért még annyit kérnék, hogy egy kicsit meséld el, hogy mi is volt nálatok ez a panaszló könyv, aki esetleg nem hallotta a kb. Egy évvel ezelőtti interjúnkat, amikor még hallhattunk ebből részleteket, amikor a Lelkészek a konyhában sorozatban beszélgettünk.
0: Mivel sok gyermek van, ezzel együtt nagyon sok barát is jön, és akkor hát persze valamit kell tenni az óruk alá, és hogy mindította pontosan, hogy mi a házon belül ezt megtegyük, nem emlékszem, hogy legyen egy ilyen könyv, de hát nyilván minden ilyen lokálnak kell legyen egy panaszló könyve. Mivel ezt a helyet, ami egy tulajdonképpen egy műhely volt, amit ilyen plével kartonnal bezárt, az előttünk lakó, ügyeskező ember, de minden irányban szelelt, padlója földre leterített linoleum volt, és a nagynéném, mivel tömbházba költözött, a kutyáját befogadták a szüleim, aki reumás volt, ezért a reumás kutyához címzett fogadónak neveztük el. És akkor a fogadónak kell legyen panaszkönyve, és a panaszkönyvbe nyilván a törzsvendégek, mármint mi a családtagok írtunk. Na, hogy nézett ki akkor az asztal? Ezt írja édesanyám 77. július 22-én. Általában 16-an vagyunk az asztalnál. Nem baj, hisz nem drága mulatság, így írtam, szerettünk Göre Gáborosan írni, mert vizet bocsájtunk úgyis a levesbe és a paprikásba. Visszaköszön ugye az édesapám mondása, hogy tegyünk egy kis levest a vízbe. A vendéglőben még többen is vagynak. Csak az a baj, hogy nem bírom leszokni, hogy amidőn belép egy új tag, meg ne lepődjek, és mindig zavarba jövök. Pedig a pinczér nem ijedő, sőt, ott rá sem néznek a belépőre, és meg sem kérdik, mit kíván. De én tudom, hogy itt más, mert gyorsan eléje kell mennem, és megápolni. Sajnos erdélyi szokás szerint jobb és bal felől is. Itt a két puszira gondol, édesanyám, az egy puszi híve volt. Még azt is sokalta. És gyorsan előbb be kell vezetni a szalomba, és megkérdezni, hogy hogy van. De ezzel telik az idő, és ez alatt kifut a leves. De az illemet meg kell tartani, és az alatt már a többi vendég ellop valami jó liófalatot, amit egy lieblingnek tartogattam. És már kellene készíteni az útravalót a gyárba Istvánnak, mert ha egy percet kések, ő is késik, és megszól, hogy ilyen pincezér, mármint anya, nincs még egy a földön, mint én. De közben jönnek halottat is jelenteni, és udvariasan át kell tanácsolnom a templomba, és hirtelen rajzani kezd az udvar, és még öten lépnek be, mintha mindenki egyszerre határozta volna el az ország minden táján, hogy engem megrohan. És akkor én nagyon nyugtalan leszek. Mert... zárójel, és Sarek professzor úr is épp akkor hajt be gázolással fenyegetvén a söntés előtt várakozó sokasságot. Itt én folytatom a zárójelet, ez egy konzervatóriumban tanító tanár volt, aki a Dacia 1100-asát ott tartotta az udvarunkon. hiszen én vagyok az adminisztrátor a hotelben és a főszakács, a pincér és a vendég felvevő hivatal és a beszerző, és még a galambok is pont akkor jönnek, szállnak alá valahogyan huhukázva a tetőről és lugasokról, és a verebek és a szomszéd macskája. Én adok neki egy is szívesen, csak ne jöjjön, kérem, mindenki egyszerre. Legalább óránként egy, hogy felottsúthassak, és még bírjak fésülködni. Közben, mert erősen fáj, elipszilonnal, tudatosan, a sarkam. Ugyanis csont ritkaságom van. A szakácsnő. Hát ez az egyik ilyen jellemző leírás annak, hogy hogy folyt az élet.
1: Igen, hát látom, hogy azt hiszem, aki ismer téged egy kicsit jobban, vagy nem tudom, lehet, hogy mindenki ismeri a te humorérzékedet, sejti, hogy ez így honnan eredeztethető, vagy ez már így genetikailag jön, azt hiszem, a humor és a humor szeretete.
0: Igen, édesapám is azért űzte ezt a műfajt valamennyire, úgyhogy mindkettőjüktől kaptunk.
1: Hát akkor dupla dózis volt.
0: Igen.
1: Van még esetleg itt a tarsolyodban?
0: Van még egy másik leírás, hogy mit jelentett ebben a házban, megint csak az övét idézném. Persze a panaszolókönyvben nagyon sok ilyen polémikus dolog is van, de van egy másik, amelyik viszont mutatja azt, hogy sokat nem változott a helyzet, akkor sem, amikor ők a Patócai gyülekezetből a Kétágúba hívattak át, mert ott is azért hasonló menetek voltak. Hát kérem, zárójelben marog, van szerencsém beszámolni istentisztelet utáni munkáimról, kapkodásaimról, de olvassátok el, mert érdemes. Ma is beigazolódott, hogy itt meg kell lennünk négy példányban, vasárnap délelőtti istentisztelet után. A gyermekistentiszteletet megtartván, be a templomban, ott előkészülni, hátulról figyelve a gyászolók megölelésére és más fontos személyek üdvözlésére, régi gondnokné, Lili, barátnője, stb. Útközben felfedezni 60 évvel ezelőtti osztálytársnőmet, aki tegnap jelentette, hogy idejön a templomba, és utána beszélgetünk, de... De közben ő tülelemre intve rohanás Tőkés István bácsi után, hogy bekísérve az irodába naplót elé tegyem, a szolgálatot megköszönjem, kikísérjem. Hat. Egy sötét képű rablót hirtelen besegítettem a WC-re, kérésére. 7. Majd egy öreg úr jött be, hogy a II. Világháborúban vele egy 78 évesen lövészárokban harcoló hostáti bajtársát kerítsük elé, és ha előáll, egy levelező lapon küldjük el neki Maros felfaluba, 504 szám, továbbá, ha lehet már, egy Hodics Lajosról is adjunk hírt, akivel a Priszlop hágon együtt verték szét őket. Ezt én elvállaltam, felkutatom. Ha addig élek is, ne fáradjatok, ti nagybetűvel. 8. De jött ám Vince Gyuri a feleségével, és kiszámoltam nekik a naptárakat, ez egy presbiterünk, osztálytársamat továbbá türelemre intvén, és meghallgattam tüdőgyulladása történetét, holnap visszamegy a kórházba, a TBC osztályra. 9. Jött még Kis András, másik presbiterünk, és kérte a nyilvántartási naplót, hogy embereit kiírja, naptárt is kért. 10. Osztálytársamat további türelemre intvén fogadtam Lina fiacskáját, ez egy koldus, aki 1800 lejt erőszakolt ki tőlem kenyérre. Idézőjelben. 11. Osztálytársamat további türelemre kérvén fogadtam Bagaméri Péterné Rózsikát Melegföldvárról, aki Zoliéknak tejet, tyúkot hozott. Zoli bátyám Földváron volt lelkész egy ideig. Nagyon megköszönvén, nagyon bántott, hogy nem tudtam elég jól kihallgatni sok családi bajukat, melybe belekezdett. 12. Végül a persely pénz behozatala, a kasszakulcsért rohanás és biztonságba helyezése, gyermekpersely komoly tartalmának szintén biztonságba helyezése, stb. 13. Tanács Csermi Kályhánál melegedő nagyváradi osztálytársamat már nem intvén további türelemre mellé ültem, de ő meglátván a fekete kávét kérte, hogy melegítsek neki. Rohanás fel Katihoz. Megitta. Egy fél órai beszélgetés után el. 14. Még volna valami, de már nem győzöm. Fáj a kezem. Elmegyek Erkel István királyába. Sok szeretettel, Akka mama.
1: Így szólították akkor az unokák.
0: Igen, ő most én is az Akka mamai a családi megszólítás sok sorában.
1: Zakka vagy Akka?
0: Akka. Ez az Arankának a nagyapa által, tehát még a család, az otthoni testvérek, tehát a gyerekkorából hozott neve.
1: Hogy láttad édesanyádat, hogy ő azért a nem egyszerű hétköznapokhoz honnan merített erőt? Mert hogy úgy, ahogy beszélsz róla, nem úgy tűn, mint aki azért így letargikusan élni a mindennapjait.
0: Jeleztem, hogy számára a hit az egy nagyon komoly alap volt. Tényleg én úgy látom, szolgálatai amúgy is tartalmasak voltak, de, és saját lelkével ilyen értelemben sokat foglalkozott. Hiszen aki mást felüdít, maga is üdül, mondja az ige. A másik az ő humora. Tényleg ez a mondás, amit bebörtönzött lelkészek is mondtak, hogy hitel és humorral két hával bírták ki a nehéz körülményeket, nála is tökéletesen igaz. Ezt látjuk állandóan, hogy a leglehetetlenebb helyzetekben is sikerült ezt elővenni, mint egy biztonsági szelepet. Mert tényleg voltak helyzetek, ami már egyszerűen csak nevetni lehetett.
1: És azt esetleg érdeklődtél-e, vagy láttad-e, ahogy a gyakorlatban ez mit jelent, hogy ő hogyan éli meg a hitét, vagy ez igazából egy olyan része volt az életének, amiről te úgy nem tudtál különösebben, vagy nem láttad, hogy ő mikor imádkozik, vagy hogyan imádkozik, vagy hogyan építi a Istennel való kapcsolatát?
0: Ami nagyon szép volt este, mikor édesapám, édesanyám lefeküdtek, akkor ez a kép mindig előtte van, hogy együtt imádkoztak, olvastak igét. Azt már nem tudom, hogy együtt-e vagy külön olvasták el. Illetve otthon nálunk a panaszló könyv mellett ott volt a mindennapi ájtatos könyv, amit csereberéltünk, hol egyiket, hol a másikat, csak akkor az mindennapi ige étel is volt azért az asztalon, nem csak különféle varázslatok az elképesztő menüből. Úgyhogy ez számára nyilvánvaló, hogy alapjáraton egy nagy, nagy energiaforrás volt. Az, hogy az embernek úgymond saját energiatartalékai vannak. Kétségtelen, hogy benne égett egyfajta tűz, azért is csodálom én azt, hogy ebben a malomban, ami felőről te sokszor mondta is, hogy fűrészporrá őrlődik az idő, és nyilván az ember energiája is, ő tudott teljesen más irányba is gondolni, és nem számoltam meg, de tényleg több kötetre való verset írt. Ami azt jelenti, hogy tudott a lelkében mindig tovább lépni, és valahol azt a valóságot, ami őt minden nap szorongatta, azt át tudta transzponálni, és egy más dimenzióban megfogalmazta, vagy pedig azok a dolgok, amelyek őt belülről foglalkoztatták, a szülei iránti szeretete, az édesanyja hiányérzete, az aztán versként szépült meg. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó segítség lehetett, vagy gyógyszer mindenki számára, hogy a fájdalmas dolgokat, ugye, mert látom azt, hogy neki nagyon hiányoztak a szülei egy adott pillanatban, vagy pedig folyamatosan. Ezt ő át tudta költeni a szó most már valós értelmében is egy gyönyörű, fájdalmas, de szép vallomásra és ragaszkodásra. És hát ez Talán képpel érthetőbb, hogy a szemétdombból nő ki a legszebb virág, mert ugye ott sok a táplálék, hogy a fájdalmat is, vagy pedig a szenvedést is át lehet hangolni valamivé, ami nem romboló, hanem építő.
1: Van itt kéznél nálad esetleg vers, amit édesanyád írt az őszüleiről, mert ez most így ide vágna.
0: Van, csak még nem volt időm előkeresni, de ha meg tudunk állni, akkor gyorsan lapozok egyet.
1: Persze, nyugodtan.
0: Vagy pedig, hát, hogyha hamarabb megtalálom a számítógépben, mert ugye ott van annak a versek, többek között szeretnénk újra kiadni együtt az egészet, már sok éves, ez is lelki terhem, hogy tartozom neki. Ugyanis közben elmesélek valamit a versekről, ami viszont megható. Nyilván nem publikálhatott kommunista idő alatt, utána már abban az időben úgy oldotta meg, hogy legépelte, talán 5 lapot sikerült átverni a géppel, és akkor ezt bekötötte, és így házi gyűjteményként, vagy házi kiadásként adta egyik vagy másik családtagnak, rokonnak, ismerősnek. Viszont az ő úgymond posztolása nálunk a következő módon történt, hogy írt egy verset, nem mondta, nem mutatta, hogy mit írtam, hanem konyhakredencünk oldalán volt egy ilyen csíptető, ilyen rugacsíptetőszerűség, ami fel volt akasztva, és oda csíptette, ott gyűltek az ő versei is. Jaj, hát ezért én, ha megengedtetik, 1000-szer bocsánatot kell kérjek tőle. Én az elfoglalt, meg ugye néha magammal elfoglalt, sokszor észre se vettem, vagy ha észrevettem, átfutottam, le se reagáltam. Rettenetes.
1: Hát azt hiszem, így a fiatalkornak a velejárója, hogy ilyenek a...
0: Fiatal is, meg aztán már én családos voltam, tehát ott minden volt, itt kinyújtom az időt, később én is oda kerültem a két lágóba. Felnőttként már ezt másképpen kellett volna.
1: Azon gondolkodtam még így, anyák napján, hogy nálatok mennyire volt szokás köszönteni édesanyátokat anyák napján? Vagy hogy köszöntöttétek, hogyha köszöntöttétek?
0: Nem köszöntöttük. Nem mentek ezek a dolgok. Meg volt a templomban az anyáknapi ünnepély, lehet, hogy esetleg mondtunk valamit, nem tudom. Tehát itt most ez nagyon durván hangzik, de én most, hogy lányaim vannak, jöttem arra rá, hogy másképpen működnek a fiúk.
1: És hogy gondolom, hogy az apák azok inkább az apával való kapcsolatukból merítenek, de hogy te merítettél-e valamit az édesanyáddal való kapcsolatodból abba, hogy te milyen apává váltál?
0: Nagyon sok mindenben, mivel hozzá időben is, tehát több időt töltöttem el édesanyámmal, mint édesapámmal, nagyon sok mindenben ismerek rá, és emlékszem, hogy volt egy időszak az életemben, amikor ezt az úgymond apa hiányomat meg is fogalmaztam, és egyrészt örültem, amikor édesapám maga mellé hívott segédlelkésznek. Azért hívott, mert Szekó akkor nagyon a sarkába volt, és biztos akart lenni, hogy közvetlen munkatársa nem súgja be. Ez ennek a zárójele. És én akkor tudom, hogy egyrészt nagyon örültem, hogy akkor most édesapámmal több időt tölthetek. Viszont, ha nem is annyira a módszerekben, hanem talán viselkedési, gondolkodási mintákban nagyon sok mindenben, úgy gondolom, hogy hasonlítunk. Vagy sok mindenben úgy veszem észre, hogy sok van belőle, én bennem is.
1: Van esetleg egy kéznél akkor ilyen idevágó vers, amit felolvasnál, amit édesanyád írt az ő szüleiről, édesanyjáról?
0: Igen, van. Megpróbálom ezt neked elolvasni. Ez inkább az ő háttérbe szorítottságáról szól. Hogy voltunk a köszöntésekkel. Köszöntő magamnak. Még mindig várom. Hát ha megkésetten is kapnék utána, Hidd el, még ma is kimondhatnád, bármi késve is, csak mondanád. Nem tudom, mit mondani. Na, lássuk, hát ha sikerül. Hisz ez a nap még csak a harmadik, az évforduló óta, és látod, én még ma is, holnap is remélek. Általában olyan versét nem tudom olvasni. Jó. Ez azért is jó, mert éppen az édesanyjáról írja, és sokáig te, aki születi ringatál, mindenkinél jobban szeretél, anyám. Tehát neki írja. Nehéz ez így.
1: De szükséges.
0: Sírodon, anyám. Fölrepeszti a csira a rögöt, amikor márciusod közeleg. Bennem is megmoccan a vers, és kihajt neked.
1: És aztán ugye a kommunizmus bukásával azért megnyíltak a lehetőségek, és hogyha jól tudom, akkor édesanyjának is volt már publikálási lehetősége. Te hogy láttad, hogy mit jelentett számára ez, hogy akkor most már nagy közönség is olvashatja az ő verseit?
0: Jaj, neki ez egy orvosság volt, ugye, azután, hogy mi a családban sem úgy fogadtuk, ahogy kellett volna az ő művészi teljesítményét. Ő maga rendezte verses kötetekbe tehát kötetekbe a verseit, nyilvánvaló, hogy szakértőkkel egyeztetve, és így számára ez egy nagyon nagy elégtétel volt, hogy megjelenhetett két kötete is, három kötete, bocsánat. Az elsőt a bátyám még illusztrálta is, Endre, ő képzőművész, a legnagyobbik bátyám. Továbbiakban már nem kellett, az egy gyermekvers gyűjtemény volt, azért kellett bele illusztráció. És ez, így gondolom, hogy nagyon-nagyon szép mennyei elégtétel is arra, hogy ő évtizedeken keresztül úgymond az íróasztalnak és egy szűk körnek tudott csak publikálni.
1: De én nem a versekhez kapcsolódik, de te hogy láttad, hogy édesanyád így valamennyire a gyülekezetnek is az édesanyja volt mellettetek?
0: Egyértelműen édesapámmal egymást nagyon szépen kiegészítették. Édesapám a rendszerezőbb, a fegyelmezőbb, a határozott volt a családban, édesanyám pedig a nélkülözhetetlen háttérmunkás, akit velem együtt szenteltek fel lelkészé, tehát amikor nyugdíjba ment, attól függetlenül szolgált, aki állandóan a háttérben, ahogy itt a bejegyzésében vigyázott arra, hogy megsimogasson, hogyha valakinek születésnapja, névnapja volt a gyülekezetben, és azt ő számon tartotta, édesapámmal mentek a virágcsukorral, felköszöntötték őket, ő volt tulajdonképpen a lelke a családnak ilyen szempontból, és az asztalterítései, aztán az önfeláldozó jelenléte minden szinten, hogy elő kell varázsolni azt, ami lehetetlen, ami hiányzik, akár a lelki asztalról is. Ez volt az ő nagy erőssége. Mint ige hirdetőre is a gyülekezetben, a kétágóban a legtöbben úgy emlékeznek, hogy a léleknek a mélyebb húrjait tudta megpendíteni, és a szolgálata ilyenként tartalmasak voltak. Rádióban is mentek be állítatai, és emlékszem, hogy amikor már ő nem szolgálatott a Parkinsonos tünetei miatt, egy idő után a rádió szolgálataira is azt mondta, hogy László, ne kér többet, mert úgy beszélek, mint a pápa. Már nem a mostani, hanem mint második János Pál pápa. És akkor utána abban maradtak a rádiós állítatok is. Nagyon szerettem, mert legalább így hallhattuk őt újra és újra, az ő tartalmas gondolatait a rádión keresztül, de aztán lám, benne ott is volt, hogy az önkritik, hogy hallotta magát, hogy ez most már nem vállalható, vagy nem méltó hozzám.
1: És azt tudod-e, hogy mit jelentett neki, és az is a kérdésem, hogy neked mit jelentett, hogy egyszerre szenteltek fel titeket?
0: Református egyházi hozzáállás a női lelkészséggel kapcsolatban most már sokkal lazább, de a korábbi időben ezt elutasította, tehát eltűrte a női szolgálatot. A gyülekezetek se nagyon fogadták el, de a felszentelésnek folyamatosan ellene állt, ami bizonyos értelemben egy számára egy nagyon szép elismerés volt. Ennekünk kettőnknek pedig hát ez egy olyan hihetetlen pillanat.
1: Igen, azt hiszem, hogy ezt kevesen mondhatják el magukról.
0: Ez is ahhoz tartozik, hogy jó, hogy teológiai vitát nem kell erről nekünk kettőnknek nyitnunk. Tehát mindenképpen ez egy inkább gesztus volt ennek a generációnak, és jóváhagyás annak, hogy a szolgálatukat minden ellenszél ellenére, állami és egyházi ellenszél ellenére hűséggel elvégezték. Nem voltak sokan, akik női lelkészekként szolgáltak abban az időben, de tényleg példásan végezték a munkájukat. Nekünk kettőnek nyilván ez egy teljesen más jellegű pillanat volt az életünkben, és ezt úgy nehéz is szavakba foglalni.
1: Elhiszem. Hát akkor köszönöm szépen Adorjáni Lászlónak, nyugalmazott református lelkipásztornak, és muszáj elmondanom, hogy rádiónk alapítójának, hogy vállalta ezt a beszélgetést, és jobban megismerhettük édesanyádat, édesanyátokat, Adorjáni nagy Arankát. És hát ezúton is akkor köszöntjük az édesanyákat anyák napja alkalmából.
2: Vasárnapi beszélgetés.
3: Az előzőekben vasárnapi beszélgetés rovatunkat sugároztuk. Rendhagyó anyák napi műsorral vártuk ma hallgatóinkat. Egy lelkész édesapát, Adorjáni Lászlót kérdeztük édesanyjáról, Adorjáni nagy Arankáról. Adorjáni Lászlóval Janicskó Mihály Noémi beszélgetett. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket!

0: Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit május 3-án, anyák napján, vasárnap déli műsorunkban. Szabó Anita a mikrofonnál. Isten éltessen minden édesanyát! Az Ézsaiás próféta könyve 66. fejezetének 13. versével köszöntöm Önöket. Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. Elérhetnek minket az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címen, a 0264-441-968-as telefonszámon, vagy a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Most felcsendül a jó hír, a mai napra kiválasztott két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Gedeon így szólt az Úrhoz. Ha elnyertem jó indulatodat, adj nekem egy jelet, hogy valóban te vagy az, aki velem beszél. Bírák könyve 6. részének 17. verse.

0: Nikodémus ezt mondta Jézusnak: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele. János írása szerinti Szent Evangélium 3. részének 2. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Versovatunk következik, amelyben Adorjáni Nagy Aranka Szószéken című költeményét hallgatjuk meg a szerző szavallatában.

szószéken, 62 méter magasban dalol. Múltat és jelent regélve emleget, és szerte száll a városka felett a templom óriás látszavú harangja. Én parányi ember szorongva közelgek, s föl-föl mérem a kő kolosszus, s föl-föl mérem a kő kolosszus erejét, mert ma én hirdetem benne az igét.

Én hordozom a házat egy óra hosszán, míg csúcs ívei bent fölém borulnak. Érzem a tűzvész folytó füstjét, amely valaha benne dúlt, lovas katonák robaja lüktet, ágyú tűz villám, s az egész zivataros múlt, 600 esztendő történelme nyoma. Ha férfi lennék, hogy mennydörgő hangomon, e kőerődön most erőt vehetnék, ha beszárnyalhatná, lebírhatná hangom mindazt, mi körülem s bennem reszket, de mire a harang dala megszakad, s én palástos szolgaként szószékre szállok, villamos lámpák aranyfény körébe, hol álltak egykor kámzsás és taláros elődök, s a csendet megtörve fölzeng fohászom, és hangom először suhan át a házon, egyszerre minden szorongás elcsitulít fenn, megfoghatatlan erő körül ölel. Itt van, itt áll mellettem az Isten.

Versrovatunkat sugároztuk, amelyben Adorjáni Nagy Aranka Szósziken című költeményét hallgattuk meg a szerző szavallatában. A következő percekben a nap ájtatát tolmácsolom.

Mai áhítatunk címe Pusztai tapasztalat. Meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Máté evangéliuma, 4. fejezetének a 4. verse. Mai áhítatunk szerzője Trevor Williams, Egyesült Államokbeli testvérünk.

A főiskolai tanulmányaim befejezése után sem munkahelyet, sem lakhatási lehetőséget nem találtam. Nagy bizonytalanságban voltam. Ekkor újraolvastam Máté evangélista beszámolóját Jézus megkísértetéséről, és az életszemléletem megváltozott. Vágytam a biztonságra, és párhuzamot véltem felfedezni az élethelyzetem és Jézus megkísértése között, hogy engedjen a fizikai éhségnek. Az a mód, ahogy Jézus legyőzte a kísértést, irányt mutatott, hogyan álljak ellen a vágynak, hogy saját kezembe vegyem sorsom irányítását. Ez a bizonytalansággal teli nyár elgondolkoztatott, mit is jelentett Jézusnak az éhség. A kísértésre egyszerűen az volt a válasza, nem csak kenyérrel él az ember. Jézus itt arra utalt, hogy szükségünk van az Isten iránti éhségre. Visszaszerezve ezt az Isten iránti éhséget, jobban megértettem, mit jelentett Jézusnak az angyalok szolgálata a pusztai megkísértetése után. Felismertem, hogy esetemben ezek az angyalok a hívő testvérek közössége, akik támogatást és bátorítást nyújtanak. Ahogy nőtt a lelki éhségem, annál hálásabb lettem irgalmasságukért. Ma már a bizonytalanságok között nem uralkodik el rajtam a pánik. Inkább úgy tekintem ezt, amely közelebb von Istenhez, és keresem a másoknak való szolgálat lehetőségét.

imádkozzunk. Urunk, segíts meghallanunk szenvedő embertársaink kiáltásait, és lehessünk irgalmasságod bizonyságai. Amen. A bizonytalan időkben Istenhez és a közösséghez fordulhatok. Vallja ezt Trevor Williams, Egyesült Államokbeli testvérünk, akinek az előbb az áhítatát tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a friss diplomásokért.

0: A nap ájítata csendült fel az előző percekben. Most következzen zenélőköntös komoly zenei műsorunk, amelyet Nagy Ibolya szerkesztett. Valóságos érzelmi hullámvasúton utaztatja hallgatóit az anyák napjára készült zenélőköntös, amelynek példái zömét kevésbé ismert, ám gyönyörű részletek alkotják.
1: Zenélőköntös.
2: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
3: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Május első vasárnapján a zenélőköntös is az anyákról szól. Ezúttal olyan csokrot állítottam össze, amely főleg ritkábban hallott zeneművekből áll, az egyetlen kivétel pedig meglepő lesz azért, mert anyaszereplője sosem szokott figyelmünk középpontjába kerülni. Az operairodalom egyik legszebben megírt anyafigurája Vivaldi Farnace című operájának Tamiri nevű szereplője. A szeretet és a humánum képviselője ő egy olyan világban, ahol mindent az érdek és a bosszú irányít. Miközben semmi más célja nincs, mint megvédeni kisfiát a veszélytől, saját anyjával is szembe kerül, aki nem tudja elfogadni, hogy lánya a család ellenségével kötötte össze életét. Az egyik anya kitartó jósága azonban végül a másikat is meghatja, békét kötnek, és Tamiri családjával együtt boldogan élhet tovább.

Tamiri áriáját hallottuk Vivaldi Farnace című operájának harmadik felvonásából, az I Barocchisti együttes előadásában. Ibsen 1867-ben írta meg Peer Gynt című drámai költeményét, amelynek címszereplő hőse egy önmagát kereső, kalandvágyó, hazudozó parasztfiú. Anyjának, Ózé anyónak sok keserűséget okozott semmire kellő fia, mégis nagyon szerette, és szinte büszke is volt erejére és színes képzeletére. Bár gyakran lehordta, mások szidalmai ellen mindig foggal körömmel védte. Ibsen drámájában a harmadik felvonás záró jelenete Ózé anyó búcsúja az élettől. Haláltusájában mellette van imádott fia, aki most a szárnyaló fantáziáját jelképező paripát képzeletbeli utazásuk szánkójába fogja be, és elmeséli az aggályokkal viaskodó haldoklónak, milyen út vár rá oda át az Úristenhez való bebocsáttatásig. A mémelt eufória azonban szétfoszlik anyja szemének megtört fénye láttán, és ekkor megszólal Edvard Grieg kísérőzenéjének most következő híres részlete.

0: Edward Grieg első Pergünc fittyéből hallottuk Ózé anyu halálának részletét. Most pedig Mozart Figaro házassága című operájának egy ritkábban kiemelt részletét ajánlom figyelmükbe. Alma Viva gróf komornyikja, Figaro és a grófné szobalánya Susanna össze akarnak házasodni, ám egybekelésüket többen meg akarják akadályozni. Alma Viva gróf azért, mert tetszik neki Susanna, az idős Marcellina pedig egy tartozás fejében kicsikart ígéretre hivatkozva arra akarja kényszeríteni Figarót, hogy őt vegye feleségül. Ez jó ürügy a grófnak az esküvő elnapolására, ezért tárgyalást rendez Marcellina követelése ügyében. A per azonban váratlan fordulatot vesz, amikor kiderül, hogy Figaro nem más, mint Marcellina és Bartolo eltűntnek hit törvénytelen gyereke. Az egymásra találás jelenetét egy nagyszabású szextetbe ágyazva tárja elénk Mozart.
1: Az ítélet kihatva, Figaro fizet vagy nőlvesz, és ezzel tudtunk.
2: Oh, újra élek!
1: Megkukkanok!
2: A bájos ifjú férjem lesz végre!
1: Kegyelmes úr, én appellálom! Az ítélet igazságos, vagy fizet, vagy elveszed. Bravo, Don Curcio!
3: Kegyelmes, ura, nagyon kegyelmes!
1: Ez nagyszerű ítélet!
4: Mennyiben nagyszerű?
1: Mindenkinek igazat ad!
4: Mégsem veszem én el!
1: De elveszed ám!
3: Fizet, ha ne elsősöneket! Kölcsönöd 2000 piaszter!
1: Nemes ember vagyok, és nemes szüleim beleegyezése nélkül!
4: Kik azok? Hol vannak?
1: Most még keresem őket, de pár esztendőn belül meg is fogom lelni! Amolyan talál gyerek! Nem, doktor úr, inkább elveszett vagy elrabolt.
3: Hogy?
1: Bizonyíts! Ékszerek, drága kövek, meg finom szép csipkék, amit pólyámon találtak a rablók, mindaz bizonyítják, hogy szüleim előkelőek voltak. Ő is mindenek fölött az a jel a karomon.
2: Egy jel van a jobb karomon?
1: Maga honnan tudja?
2: Oh, elgek, hisz ő az!
1: Persze, hogy én vagyok.
3: Ki?
2: Raffaello!
1: Hát rablok loptak el!
4: Közel egy kastélyhoz!
1: Nos, ez itt az anyád!
4: Tál a dajkám!
1: Nem, édesanyád!
5: Ő az anyja!
1: Mit hallok?

0: Mozart Figaro házassága című operájának harmadik felvonásából hallottuk a szextettet, az Állami Magyar Operaház 1977-es felvételéről. Szólisták voltak Kalmár Magda, Bordás György, Melis György, Barlai Zsuzsa, Mészáros Sándor és Kishegyi Árpád, vezényelt Ferencsik János. Befejezésül Ravel a Gyermek és a Varázslatok című egyfelvonásos operájának záró jelenete következik. Előtte idézzük fel Horváth Erika néhány gondolatát az Operák női szemmel sorozatának 2020-as január 5-i műsorából, amelyet a Kolozsvári Magyar Opera Tompa Gábor által rendezett előadásához írt. A mű a Pásztor óra című másik Ravel operával együtt került színre.
1: Az anya ebben a koncepcióban azonos a kicsapongó feleséggel. Türelmetlen és felületes a fiával. Hogyan is lenne más? Frizurájával és saját programjával van elfoglalva. Szidalma mögött érezhető, valójában nincs jelen, nem figyel a gyermekére, csak parancsokat osztogat. A kisfiú nem tanul, dacol. Anyja elvárja, hogy végezze el feladatait vacsoráig, ha enni szeretne.
2: Oh!

Ha egy kisgyerek kezelhetetlen, annak okát a szülőkkel való kapcsolatában kell keresni. Nincs rossz gyermek, csak figyelemre, szeretetre éhező. A kisfiú rossz tanuló és gonosz, mert felületes, nem törődöm anyja figyelmére vágyik. Ebből a tényből Ravel egy csodálatos mesét alkot, amelynek végére a főszereplő lassan megszelidül, átalakul, és már senkit nem bánt. A kisfiú érzésvilága emberien együttérző, kifinomult. Igazi jó gyermekké válik, és anyja közelségét várja. Erre ébred. Mindez álom volt, vagy valóság? A lényeg, hogy a gyermeki lélek metamorfózisa megtörténik, és boldog összeborulással feloldódik az anya-gyermek kapcsolat feszültsége is.

0: Részlet hangzott el Ravel a Gyermek és a Varázslatok című operájából, a Francia Rádió Filharmonikus Zenekarának és Énekkarának előadásában, vezényelt Mikko Frank. A zenélőköntös anyáknapi kiadása ezzel véget ért. A viszonthallásra!
1: Zenélőköntös.
2: Zenélőköntös komoly zenei rovatunkat sugároztuk, amelyet Nagy Ibolya szerkesztett. Valóságos érzelmi hullámvasúton utaztatta hallgatóit az anyák napjára készült zenélőköntös, amelynek példái zömét kevésbé ismert, ám gyönyörű részletek alkották.

Lassan műsoridőnk a végéhez érkezik, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Holnap hajnalban 3 órakor, homokóra későjeli műsorunkban jó magam várom majd önöket. Adásunk első órájában a mai istentiszteletet sugározzuk. Második óránkban meghallgatjuk a nap ájtatát, fellapozzuk kalendáriumunkat, ünnepeltjeinket köszöntjük, és a pénteki lélekhangoló rovatot ismételjük meg. A homokóra utolsó órájában irodalmi kincsek rovatunkat hallgatjuk újra. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy az elmúlt 3 órában velünk tartottak anyák napi műsorunkban. Az Ézsaiás próféta könyve 66. fejezetének 13. versével búcsúzom. Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ro honlapon. Az elmúlt 3 órában Szabó Anitát hallották, a vasárnap déli műsor házigazdáját. Áldott vasárnapot kívánok minden kedves hallgatónak, és Isten éltessen minden édesanyát. Békesség Istentől a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség. Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson bennünket e jelen való gonosz világból. Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség legyen, örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 456. énekünknek az első verszakát énekeljük. 456. énekünk első verszaka így kezdődik. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten.

Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenünknek szent igéjét, ugyamint szól hozzánk ezen a délelőtti Isten tiszteleten a 96. Zsoltár szavaival. 96. Zsoltár 11-től 13-ig terjedő verseivel. Hallgassuk meg figyelemmel a következőképpen. Énekeljetek új éneket az Úrnak. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap. Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek. Mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, félelmetesebb minden más Istennél. Hiszen a népek istenei csak bálványok, az Úr pedig az ég alkotója. Fenség és méltóság jár előtte, erő és ékesség van szentélyében. Népek törzsei, magasztaljátok az Urat. Magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát. Magasztaljátok az Úr dicső nevét, ajándékot hozva jöjjetek udvaraiba. Boruljatok le az Úr előtt szent öltözetben, reszkes tőle te egész föld. Mondjátok el a népeknek, hogy uralkodik az Úr. Bizony szilárdan áll a világ, nem inok. Igazságosan ítéli a népeket. Örüljön az ég, örvendezzen a föld, zúgjon a tenger a benne levőkkel. Újjongjon a mező és minden, ami rajta van. Újjongnak majd az erdő fái mind az Úr előtt, amikor eljön. Mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. A kegyelem Istenet tegye áldottá a mi igénket, hogy Krisztus beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény, bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelül, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Istenünknek kegyelmes válaszát úgy, amiként szól mi hozzánk az ő igéjében. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünket elfoglalva és énekeljük énekeskönyvünk 96. énekét, 96. Zsoltár szavaival dicsérjük és dicsőítsük a mi Istenünket. 96. Zsoltárunknak az első 4, valamint a 7. verszakát énekeljük. 96. Zsoltárunk első verszaka így kezdődik.
Énekeljetek minden népek új éneket az új Istennek. Az ének ideje alatt a vallásóráskorú gyermekeink vallástanárnő kíséretében kivonulnak, és gyermek Isten tiszteleten folytatják a foglalkozást.

imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, fiad az Úr Jézus Krisztus által, imára kulcsoljuk a kezünket, és megállunk te előtted. És úgy jövünk ide, ahogy vagyunk. Mert tudjuk, hogy előtted nem kell mást mutatnunk, nem kell azt bizonygatnunk, hogy jól vagyunk, nem kell azt elhitetnünk, hogy nincs semmi gondunk. Mert te pontosan tudod és ismered a mi életünk könyvét, te pontosan tudod, hogy mikor és miért zeng háladalt a mi ajkunk, és mikor némul el az ének. Köszönjük, Urunk, hogy te ennek ellenére is ezen a vasárnapon, Kántáté vasárnapján arra bíztatsz bennünket, hogy énekeljünk neked. Énekeljen az egész föld, énekeljen az egész világ. Hiszen, hogyha magunkban nézünk, hogyha körbenézünk, akkor biztos találunk egy-két okot arra, amiért hálát adhatunk neked. Köszönjük, Urunk, hogy rádiót hallgatva vagy itt ülve a templom padjaiban elgondolkodhatunk azon, hogy mit látunk, hogy mit értünk, és hogy ezek a dolgok, események hogyan csapódnak le bennünk. Kérünk, Urunk, segíts bennünket arra, hogy mindig megtaláljuk az ige válaszát a mi kérdéseinkre. És kérünk bennünket, kérünk téged, hogy ezen az istentiszteleten úgy áldj meg bennünket, hogy megtapasztalva a te jelenlétedet, és majd kilépve innen a templomból, vagy felállva a rádió mellől, új erőre, új reménységre, új dicséret vágyra ébredjünk. Áld meg ezt az istentiszteletet, áld meg hallgatóidat a te kegyelmedből. Hadd, Urunk, énekeljünk. Amen. Isten igéjének a hallgatására készülve a 358. énekünket énekeljük. A 358. énekünknek mind a 4 verszakával dicsérjük a mi Istenünket. 358. énekünk első verszaka így kezdődik. Egek nagy királya, magasztalunk téged.

Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istenünknek szent igéjét. Ugyamint a mi Istenünk ezzel az igével meg szeretne szólítani bennünket ezen a vasárnapon, amint az írva található János apostol Jelenések könyvében, Jelenések könyve 15. fejezetének az első 4 versében. Hogy Istenünk igéje miképpen van megírva, felolvasom azt a Jelenések könyve 15. fejezetének az első 4 verséből. Kérlek titeket, hallgassátok meg figyelemmel és keresztjénekhez illő alázatos lélekkel. És láttam egy másik nagy és csodálatos jelet a mennyben. 7 angyalt, akiknél a 7 utolsó csapás volt, mert ezekkel teljesedett be Isten haragja. És láttam valami üvegtengerfélét, amely tűzzel volt vegyítve, és láttam azokat, akik legyőzik a fenevadat. Annak képmását és nevének számát, amint a tengernél álltak az Isten hárfáival. És énekelték Mózesnek, Isten szolgájának az énekét és a bárány énekét. Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Isten. Igazságosak és igazak a te utaid, népek királya. Ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent, mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid. Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya. Ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent, mert a népek eljönnek mind és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lett igazságos ítéleteid. Mit hallasz, és mit látsz? Szentírásban gyakran olvasunk arról, hogy Isten megkérdezi valamelyik látomást látó prófétáját, hogy mit látsz, mit hallasz. És olykor ezek a proféták egészen furcsa dolgokat látnak és írnak le. Zakariás például repülő irat tekercset látott. Jeremiás 2 kosár fügét, János pedig a Jelenések könyvében, ahogy leírja, üvegtengert lát, és körülötte olyanokat, akik Mózes és bárány énekét éneklik. És hogyha tőlünk Isten ma ezen az istentiszteleten megkérdezné, hogy mit látsz, akkor te mit válaszolnál rá? Mit látsz, ha visszanézel az életedre? Mit látsz, hogyha előre tekintesz? Mit látsz, hogyha ebben a pillanatban elgondolkodsz a léthelyzeteden? Mit látsz, hogyha végig görgeted a telefonod képernyőjét, és megnézed az újabbnál újabb hirdetéseket, üzeneteket, amelyek lehet örömmel, vagy lehet kétségbeeséssel töltenek el bennünket? Mit látunk? És sokszor halljuk, és talán szeretjük is azt a mondást, hogy jól csak a szívével lát az ember. És valóban van benne igazság. Mert a puszta szemünk sokszor csak a felszínt látja. A szemünk látja az eseményeket, de sokszor nem értjük őket. Látjuk a szenvedést, de keressük és nem találjuk az értelmét. Látjuk a világ zavarát, és kevésbé látjuk benne azokat az ígéreteket, amelyek egy reményteljes jövőre vonatkoznának. És mégis a Szentírás ennél tovább megy. Mert nem csak azt mondja, hogy a szívünkkel kell látnunk, hanem azt is mondja nekünk, személyesen

jelenteni számunkra ezen a vasárnapon, hogy mi meg kell tanulnunk Isten szemével látni a dolgokat. Mert Jeremiás megtanulta és jól értette. Az, hogy míg ő függéket lát, addig Isten ezáltal a látomás által megváltást és ítéletet lát. Mit és hogy látunk? Vajon mit üzen az, amit látunk, és mit üzennek személyes és nagyobb közösségeink tragédiái? Meg kell tanulnunk az Úr szemével nézni, hogy jól lássuk az életünket, azt, ami már megtörtént, azt, ami történik, és azt is, ami ezután fog történni. Mert a világban mindig nehéz volt alkalmazkodni, nehéz volt eligazodni, és higgyük el, hogy ez János idejében sem volt másként. Az ő idejében is nehéz volt, de talán a miénkben még hangsúlyozottabban nehéz. Mert azt mondjuk, hogy én így gondolom, ez az én véleményem, én így látom a dolgokat, miközben a mi látásunk mögött, és a mi látásunkat nagyon sokszor befolyásolják a reklámok, a hírek, a megmondó emberek gondolják úgy, és helyet adunk a korszellemnek, a divatnak, és valójában a mi véleményünk az már nagyon sokszor nem is a sajátunk. Nem is az a kérdés talán, hogy mit látok, mert látni a tévé, az internet korában, a digitalizáció korában bőven lehet és van mit látni, talán még túl sokat is. Hanem az, hogy hogyan látom, minek látom, hogyan keresem az értelmét a dolgoknak. Jól látom-e azt, amit éppen látok? Mert a szívünk az lehet vak is. Lehet elfogult, lehet sebzett, lehet félrevezetett. A szívünk is félhet. És akkor lehet, hogy rosszul lát. A szívünk is ragaszkodhat önmagához. És akkor nem lát messzire. Ezért hívja fel Isten a mi figyelmünket, hogy tanuljunk meg az ő perspektívájából a hit szemével rálátni bizonyos eseményekre. Mert Isten világosságába, ha beleállunk, akkor onnantól kezdve másképp kezdjük felfogni a világot. Amikor a jelenések könyvében felhangzik az ének az üvegtengernél, akkor ott olyan emberek állnak, akik nem csak a saját szemükkel, nem csak a szívükkel látnak, hanem a hit szemével tekintenek. Vissza és előre. Mert Jánosnak megadatott az a lehetőség, hogy jól lássa a világot. És látta a hét gyülekezetet, és látta azt, hogy Isten hogy gondolkodik róluk. Mert voltak a gyülekezetek között olyanok, akikre Istennek semmi panasza nem volt. Voltak olyanok, akikre már a végső, utolsó ítélet várt, hiszen megmenthetetlenek voltak. És voltak a finom vegyesek, akik ugyan elkövették a bűnöket, de talán még volt remény arra, hogy meghallják Isten bátorító szavát. Aztán János is pontosan látja a világban elharapozódó gonoszt. És pontosan tudja, hogy mi fog ezután történni. És nem egy mozifilmet lát, csak megnyílik előtte az íg, és látja mindazt, amit Isten a jövőben tervez. Nem feltétlenül olyan sorrendbe és kronológiai sorrendbe, ahogy ő azt leírja. Mert az ő szeme előtt egy nagy képként jelenik meg mindaz, amit Isten a jövőről képzel. Hans Memlingnek van egy képzőművészeti alkotása, amely azt a címet viseli, hogy János a Patmoson. És ezt most nem látjuk, ezt a képzőművészeti alkotást, de elképzelhetjük, mert elmondom a lényegét. János ott ül egy sziklán, és a könyvben jegyzi le mindazt, amit lát. Magát is látja, amint megnyílik a menny, és ott áll az ajtó előtt. És mindazt, amit mi kronológikusan egymást követő eseményként olvasunk, az ő általa leírt könyvben,
Ő azt egyszerre, mint egy kivetítve látja. Mennyei jelenet elevenedik fel előtte. És valójában semmi olyat nem ír le a könyvben, amiről mi azt mondanánk, hogy ehhez nincs közünk. Mert ez igenis érint bennünket. Meghatározza a múltunkat, a jelenünket és a jövendőnket egyaránt. Mit láthatunk a jövőben? Ugyanazt, mint amit Jeremiásnak is meg kellett érteni, ítéletet és megváltást. Láthatjuk a katasztrófáknak a sorozatát. Személyes és közösségi életünkben egyaránt, de közben láthatjuk is azt a munkálkodó Istent, aki megváltást hoz a mi életünkben. És ige szakaszunkban János 7 angyalt lát. És ezeknek az angyaloknak a kezében ott van a pohár, amiről azt gondolnánk, hogy bort tartalmaz, hiszen Isten tiszteleti közösségben mi is lehetne más egy pohárban. De megtudjuk, hogy Isten haragja van ezekben a poharakban. És ez a 7 angyal kiönti a földre ezt a haragot, kiönti ennek a 7 pohárnak a tartalmát. És igen, a következő fejezetekben aztán nagyon szörnyű dolgokról olvasunk. Dögvészről és csapásokról, és arról, hogy elviselhetetlen hőség lesz, és sötétség, és földrengés. És sorolhatnánk mindazokat, amit már az elődeink, amit mi is talán, vagy ami a jövőben is várhat a mindenkori keresztény emberre. Mert nem lehet azt mondani, hogy mi nem tartozunk ebbe a kategóriába. Hogy minket nem érintenek ezek a dolgok. És igen, mindannyian vágyunk egy békés, egy nyugodt korszakra. De azt is be kell látnunk, hogy a nehézség, a katasztrófa szinte mindennapos. A katasztrófa leleplez, felszínre hozza bennünk az érzéseket. És János azt írja, hogy mi történik akkor, hogyha nem Isten szemével nézünk ezekre a csapásokra. Mert hogyha meghalljuk belőle Isten megtérésre hívó szavát, hogyha kinyitjuk végre a szemünket és észrevesszük, hogy Isten hogyan munkálkodik az életünkben, akkor már nem csak a saját szemünkkel, hanem a hit szemével, Istenbe vetett reménységgel nézünk előre. Mert ezek mind-mind ízelítői annak, hogy mi fog bekövetkezni az utolsó ítéletkor. És akkor majd azt az egyetlen egy kérdést fogják feltenni nekünk, nem azt csupán, hogy mit látunk, hanem azt is, hogy jó oldalon állok-e. Akár így is fogalmazhatjuk. Az üvegtenger jó oldalán állunk-e. Mert János előtt egy üvegtenger képe is felelevenedik. Ő ezt is látja. És ez az üvegtenger olyan, mintha tűzben égne. És közben látja azt is, sőt hallja, hogy az ott állók Mózes és a bárány énekét éneklik. Milyen lehetett ez az üvegtenger? Biztos lélegzett elállító, gyönyörű kép, hiszen egyszerre lát vizet és tüzet, egyszerre hall és egyszerre értelmezi azt az éneket, amit az ott állók énekelnek. Mert egyáltalán nem mindegy, hogy honnan szemléljük az eseményeket. Mózes és az ő követői megtapasztalták azt, hogy Isten hogyan vezette át őket a Vöröstengeren. És mikor onnan szabadulnak, akkor énekli Mózes az ő énekét. Az üvegtenger egyik feléről lehet mi jót látunk, a másik feléről még ott a gonoszság. Mert Mózes és az ő népe, mikor megszabadultak, akkor látták a szabadító Istent, de a fáraó, akit maga alá temetett a Vöröstenger, nem látott mást, csak pusztulást, csak véget. Vajon mi mit látunk? Mert János ebben a látomásban egy nagyon erős képet tár elénk, és Isten népe már sokszor élt át hasonlót. De ennek ellenére is, minden élethelyzet ellenére, éneklik azt, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid, igazak, igazak a te utaid. Isten népe újra és újra átéli, megtapasztalja Isten szabadítását.
és megtapasztaljuk hitünk szerint a végső nagy szabadítást is. Mert János arról is ír, akik legyőzik a fenevadat. János azonban nem azt mondja, hogy a fenevad már le van győzve, hanem azt mondja, hogy győznek rajta. Azaz János a jövőben lát és a jövő felé tekint, de nem esik ki a saját jelenéből sem. És tudja azt, hogy Isten követő emberek azok győzni fognak. Annak ellenére, hogy a kísértő, az antikrisztus, a fenevad, az újra és újra megkísérti az embert. Hatalommal, sikerrel, anyagiakkal. De mi nem remény nélkül küzdünk. Mert azért harcolunk, mert tudjuk, hogy le lesz győzve. És azért tudunk harcolni, mert a hit szemével nézhetünk előre. És harcolhatunk azzal, aki Krisztus ellensége. És így a mi lelkünknek, a mi kijelentéseinknek, a mi boldogságunknak, a mi szabadságunknak, a mi életünknek az ellensége. Azok, akik az üvegtenger mellett állnak, Mózes és Bárány énekét éneklik. Mózes éneke a szabadítás éneke, a Bárány, azaz Jézus éneke a megváltás hangja. És így egyetlen történetté válik ez az egész. Isten megszabadít és megvált bennünket, ígéretünk szerint. Miről énekelnek? Tulajdonképpen arról, amiről mindig is énekel mindenkori Isten népe. Isten csodálatos dolgairól énekelnek. Hogy Isten napfényre hozza az igazságot, hogy elválasztja a búzát a pejvától, hogy ítéletet tesz és igazságot hirdet a földön. Hogy hatalmas kézzel irányítja a népek és nemzetek életét. És éneklik azt is, hogy nem a fenevadi és nem az ellenségé lesz a győzelem, hanem azé, aki Istenben bízik, aki a Bárány énekét énekli, és mindenkor rá tekint. Az üvegtengernél olyan ének hangzik el, amit mi is hallhattunk, énekelhettünk a 96. Zsoltár szavaival. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Minden nép imádja Istent. Mert amikor énekelünk, akkor egy hatalmas zenemű részeseivé válunk. Minden hangszer egyszerre szólal, minden motívum összeáll, és amit mi addig részleteiben hallottunk, az egységgé válik. Most, ezen a vasárnapon, kántáté vasárnapján, az éneklés vasárnapján tegyük fel arról a kérdést ismét, hogy vajon mit látunk, és mit kellene látnunk. Látjuk-e azt, hogy minden katasztrófa, minden tragédia, mindaz, amire rákattintunk, mindaz, amire ébredünk, mindaz, amitől elfáradunk, mindaz, ami napirendi pont, az valójában ízelítő az utolsó ítéletből. Mert lehet, hogy egy füstjelző hangja idegesítő, de valójában nem a hang a probléma, hanem az, ami azután következik. A riasztó rendszernek is az a feladata, hogy emlékeztessen bennünket. Emlékeztessen, hogy kinek énekeljünk, és miért énekeljünk, és miért adjunk hálát. Látod-e magad az üvegtengeren átgyalogolva, ott, a partnak a túlsó oldalán? És látod-e úgy, hogy közben visszatekintesz, és elmondod, hogy mindeddig megsegített minket az Úr? Mert ott majd nem látásból, hanem hitből fog felhangzani az ének. És ez a döntő kérdés, hol állunk? Vajon még a zavaros vízben, vagy már az üvegtenger jó oldalán? És akkor felteszik nekünk is a kérdést, jó oldalon állok-e, honnan és hogyan nézzük a világot? A saját szemünkkel? A bizonytalan szívünkkel? Vagy már kezdünk tanulni, Isten szemével látni? Úgy, mint Jeremiás, úgy, mint János, és úgy, mint a többi próféta. Mert attól függően,
hogy hogyan és honnan nézünk. Lehet a világ egyszerre káosz, de lehet Istent dicsőítő ének is. Amen.

Mennyei édesatyánk, te pontosan látod azt, és tudod, hogy sokszor olyan nehéz énekelni. Nem csak azért, mert hamisan szólnának fel a mi ajkunkról a hangok, nem csak azért, mert nem mindig tudunk ott a nélkül énekelni, hanem azért, mert néha elvesztődünk a sorok között, elvesztődünk az életünk sorai között. És nemes egyszerűséggel nem mindig találunk okot arra, hogy énekeljünk. De köszönjük neked, hogy ezen az istentiszteleten arra hívott fel a mi figyelmünket, hogy találjuk meg az okot, hogy a jót lássuk ebben a világban. Lássuk meg saját életünkben a jót. És legfőképpen azt, ahogyan te vezetsz bennünket. Mert hogyha mi elkezdünk tanulni Isten szemével látni, a te szemeddel, a hit szemével látni, akkor bízhatunk abban, hogy aki eddig vezetett bennünket, aki megtart a jelenben, az a jövendőben is utitársunká válik. Köszönjük, Urunk, hogy hálát adhatunk a te vezetésedért. Hálát adhatunk azért, hogy te mutatod számunkra az utat. És sokszor lehet, hogy csak a látásunkkal van a baj. Észre kell vennünk azokat a jeleket, amelyeket te már megadtál nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy a hit látását tanulva járhatunk a hétköznapok forgatagában. Szembenézhetünk a munka, a magánélet, a mindenféle közéleti vagy társadalmi nehézségekkel. És közben mindezekben megláthatjuk azt, hogy semmi nem történik a te akaratodon kívül. Köszönjük, Urunk, hogy hálát adhatunk családunkért. Hálát adhatunk az egészségért, hálát adhatunk azért, hogy ezen a vasárnapon itt lehetünk. És itt összegyűlve imádkozhatunk azért, amiért szerte a nagyvilágon sokan imádkoznak, az édesanyákért és a nagymamákért, akiket mi jövő vasárnap köszöntünk. Kérünk, Urunk, áld meg minden családtagunknak az életét. Te áld meg közösségünknek az életét. Te légy velünk, te mutasd az utat. Te légy gyermekeinkkel. Te légy azokkal az édesanyákkal, akik gyermekáldásra várnak. Te légy azokkal, akiket nehézséggel látogattál meg, legyen az betegség vagy szomorúság. Te légy azokkal, akik kórházi ágyon fekszenek. Te légy azokkal, akik valamilyen akadályozottság miatt nem jöhettek el a te házadba. Te légy azokkal, akik ezt az istentiszteletet a rádió hullámhosszán hallgatják. Te légy azokkal, akik vágynak és meg akarják hallani a te szavadat, bárhol legyenek ezen a világon. Kérünk, Urunk, áld meg bennünket, áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg református közösségeinket szerte a nagyvilágon, akik ma imára kulcsolják a kezünket. És add, hogy mindenkor hálatelt szívvel énekelhessünk neked, és elmondhassuk, hogy nagyok a te dolgaid, csodálatosak a te cselekedeteid. Népek Istene, köszönjük, hogy meghallgatod imádságunk szavát, azt is, amit most csendben intézünk te hozzád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, emlékezvén Jézus Krisztus jó téteményére, aki gazdag lévén szegényé lett mi érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Hirdetem azt, hogy ma délután 18 órától istentiszteletet tartunk. A délutáni istentisztelet után 19 órától gyermekkórusunk próbájára kerül sor. Jövő héten
a megszokott rendszerint fognak zajlani a mi alkalmaink kedden délután 18 órától 20 óráig. Vallásóra lesz mindhárom csoportnak, az óvodás csoportnak, a kisiskolás csoportnak és az 5-6. Osztályosoknak. Valamint ugyancsak kedden 19 órától 20 óráig előkészítő KT órát tartunk a 7. osztályosoknak. Csütörtökön 12 órától a megszokott rendszerint szenyortornát tartunk. Pénteken 19 órától ifi, szombaton pedig 18 órától tartjuk a megszokott rendszerint az istentiszteletet. Jövő vasárnap délelőtt 10 órától, délután pedig 6 órakor tartunk istentiszteletet. A jövő vasárnap délelőtti istentiszteleten köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat, hálát adva az ő életükért. Hirdetjük azt, hogy elkészült a választók névjegyzéke, istentisztelet után minden gyülekezeti tag ellenőrizheti, hogy szerepel-e benne. Balázs Ernő beteg képzőművész alkotásai megvásárolhatók istentisztelet után. Ezeknek az alkotásoknak ára 25 lej. Kolozsvár Törökvágási Református Egyházközség köszönetet mond mindazoknak, akik az elmúlt évben úgy döntöttek, hogy jövedelem adójuk 3,5%-át gyülekezetünk támogatására szánják. A jövedelem adó 3,5%-át ebben az esztendőben is fel lehet ajánlani egyházközségünknek. Az űrlapokat átvehetik kimenetelkor, de hirdetjük azt, hogy ezek az űrlapok online felületen is kitölthetők. Az egyházközségünk Facebook oldalára csatoltuk a linket. Megtekinthető Nagy Anna Mária képzőművész Szín tér című üvegszobrászati és festészeti kiállítása. Hirdetjük azt, hogy adományból kapott könyvek vannak az előtérbe, ezekből lehet válogatni, szétnézni, hazavinni és olvasni, hiszen vannak újabb könyvek is. Civil kezdeményezésre aláírásgyűjtés folyik arra a célra, hogy a kismezői temetőben kápolna épüljön, és az első világháborúban elesett katonák emlékművét felújítsák. Aki egyetért ezekkel a célokkal is szeretné, hogy megvalósuljanak, aláírhatja a kezdeményezést istentisztelet után és hétköznaponként is a lelkipásztori hivatalban. Az elkövetkező időszakban élelmiszergyűjtést szervezünk a Kárpátalján élő bátyói testvérgyülekezetünk számára. Aki élelmiszerrel támogatni szeretné a háborús környezetben élő testvéreinket, hozhat tartós élelmiszert számukra. Az élelmiszereket hétköznaponként 9 és 16 óra között fogadjuk a lelkipásztori hivatalban. Gondoljuk azokra, akik több éve háborús környezetben élik a mindennapjaikat, és bizony egyre nehezebb számukra a megélhetés. 2026. május 30 és június 1-e között gyülekezeti kirándulásra kerül sor Ópusztaszerre. A gyülekezeti kirándulás ára 210 lej és 40 ezer forint felnőttek számára, valamint 210 lej és 35 ezer forint gyermekek számára. A belépők árát majd a helyszíneken külön kell fizetni, viszont ez az ár tartalmazza a szállást két éjszakára és a félpanziós ellátást. A kirándulásra jelentkezni lehet online a Facebook csoportban posztolt link alatt és a lelkipásztori hivatalban, és kérjük, hogy a jelentkezők a 210 lejes előleget fizessék ki. Van még pár hely a kirándulásra, megéri csatlakozni, megéri jelentkezni. Hirdetjük továbbá a nyári programjainkat. Július 27-e és 31-e között Parajdon gyermektábort szervezünk a gyülekezet 6 és 13 éves gyermekeinek. Augusztus 4 és 8-a között Zete Váraján Válcsirányt Ike Fesztivál lesz, amelyre 14 év feletti fiatalokat várnak. Augusztus 10 és 15 között ifi táborra kerül sor Magyar Kiskapuson. Várjuk a fiatalok jelentkezését a Google Forms link kitöltése által. És hirdetjük azt is, hogy augusztus 24 és 29 között vakációs Biblia hét lesz gyülekezetünkben, 3 éves kortól minden korosztály számára. Vakációs Biblia hét ára 6 lej egy napra gyerekeknek, ami az ebédet is tartalmazza.
Továbbá az ifiseket és a konfirmandusokat is várjuk erre a hétre segíteni a gyermekfoglalkozáson. Kérjük, hogy akik családlátogatást szeretnének igényelni, jelentkezzenek a lelkipásztori hivatalban időpont egyeztetés céljából. Most pedig áldásra várva énekeljük Istenünk dicsőségére a 353. énekünknek az első és tizedik verszakát. 353. énekünk első és tizedik verszakával dicsőítsük a mi Istenünket. Énekünk első verszaka így kezdődik: dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban.

A reménység Istene pedig töltsön be titeket teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen.

0: vasárnapi beszélgetés.
1: Rádiónk hallgatóit vasárnapi beszélgetés rovatunkban, amelyben ezúttal rendhagyó módon anyák napján nem egy édesanyával fogunk beszélgetni, hanem sokkal inkább egy édesanyáról, és fiával, Adorjáni László nyugalmazott lelkipásztorral fogunk beszélgetni, Adorjáni nagy Arankáról, aki érdekes mód, vagy nem tudom, hogy lehet-e így fogalmazni, ő maga is nem csak édesanya volt, hanem lelkipásztor is. Te hogyan emlékszel édesanyádra?
2: Hát elég nehéz ezt most össze nem szorult torokkal mondani. Azért is, mert én voltam a legkisebbik, az ötödik, és egymiatt egy kicsit el is lettem kényeztetve. Elég nagy a korkülönbség egyébként közöttünk, testvérek között, a legidősebbek, ikrek 10 évvel idősebbek, mint én. Ilyenként én pedig, mint utolsó gyermek, aki az előttem levő bátyámtól 4 évre vagyok, tényleg egyrészt eléggé külön is nőttem fel. Másrészt édesanyám, mint már tudta, hogy én utolsó leszek, azért az volt mindig a mondata, hogy 40 évig szoptatnálak, mármint, hogy ő 40 éves legyen. Tehát nagyon ragaszkodott hozzám, és emiatt nekem is úgy, ez egy boldog, de ugyanakkor ilyen torokszorongató emlék. Sok egyéb miatt is, de ez az alaphelyzet közte és köztem. Tehát egyrészt egy nagy családban, de néha eléggé, nem mondom, hogy magányosan, de egy külön nőttem fel. És ha egy kicsit úgy gonoszul számítok, akkor én kaptam a legkevesebbet a szüleimből, testvéreimhez képest, van is egy hiányérzetem.
1: Igen, és ahogy mondtad itt az előbb, egyfajtaképpen mégis te kaptad a legtöbbet, mert hogy akkor már nem volt egy még kisebb, akivel foglalkoznia kellett volna. És ilyen módon azért úgy egy többlet is ez a kevesebb, és nyilván kevesebb, mert hogy évben azért kevesebb.
2: Igen, időben kevesebb, viszont egyébként tényleg ez nagyon igaz, hogy nagyon sok jött át szüleimből, édesanyámból különösen, és van egy furcsa terhemű költő volt, próbált lenni, nyilván a versei tematikája az akkori kommunista és ateista világban alapvetően cenzurázottaknak számítottak, tehát csak úgymond pult alatt lehetett költő. Ez is egy külön történet, és eléggé megható, és számomra egy mintakép is. Szóval az, ahogy ő ezt a háttérbe szorítottságát minden értelemben megélte, és sok mindenben kötöttünk egymáshoz. Az nekem ugye az a nagy lelki teher, hogy van egy verse. Azt kezdtem el mondani, csak közben nagyok a kanyarok. Elég nehéz az érzelmek

0: kis az emlékek között itt helyesen eligazodni, ezért elnézést kérek hallgatóktól is. Abban az van, hogy egy ilyen testamentumszerű vers, hogy somfa alá temessen el legkisebbi gyermekem. Nehéz ezt most lenyelni.
1: Hú, hát igen, ez egy nehéz mondat.
0: Persze a somfát nem lehetett már rázsogáli temetősülő betonjai közé oda ültetni. Ez egy, egyébként a Déscicei gyerekkoromnak a domboldala, ahol somfa van. Somfák voltak, és tudom is, hogy melyikre gondolt. Hát most a temető lett később, mert egy román közösséget, falut költöztettek rá a magyar falura, így el módosítva a népesség összetételt, csak egy kis történelmi kontextus, és most tényleg a somfa alatt valaki más pihen.
1: Mitől volt olyan különleges az a somfa? Bocsánat,
0: no,
1: közben szóltam.
0: A parókia, Déscicei parókia ablakából, vagy udvaráról oda láttunk egy szép dombra, ahol néha az őzek is jártak, ott kezdődött az erdő, és a dombtetőn több somfa volt, de az úgy külön állott, és egy szép hely volt, tehát ott jó volt üldögélni, rálátás volt a falura, a templomra, a házunkra, szép hely volt. Ezért volt az a bizonyos somfa egy kívánt hely temetőnek. Hát meg lett, csak nem a számára, és ez jól is van. Végül is a költői képek és a valóság más módon kell találkozzon, nem feltétlenül a tényleges földrajzi ponton.
1: Még mielőtt beszélgetnénk édesanyád költői mi voltáról is, illetve ebéli hivatásáról. Így az egyik végletről akkor, hogyha átugorhatunk a másik végletre, hogy te mit tudsz az ő gyerekkoráról, hogy ő hogyan nőtt fel? Azt megtudtam, hogyha jók az információim, hogy ő az Arad megyei Gyorokon született, ugye?
0: Ott volt nagyapa, tehát ő lelkész volt nagyapa is. Viszont gyermekkoráról nem mesélt, legalábbis nekem nem maradt emlékem. Ami számunkra gyermekek számára sokkal élőbb, az a körös mellett levő kisjenő, ahol nagyapa aztán lelkész volt hosszú éveken keresztül, és ott is temették el. Oda jártunk mi gyermekek nyári vakációra, és nagyapa érdekes jelenség volt, zene szerető, jó teológus, tudománykedvelő, tehát egy olyan volt, akire fel lehetett nézni, és ugyanezt láttam édesanyámban is, ahogy a nagyapára nagyon felnézett, szerette. Édesanyjához viszont könnyekig kötődött, ragaszkodott, nagyon sok vers szól az eltemetett, már nem levő édesapáról és édesanyjáról. Sokszor visszatért oda kis Jenőbe gondolatban, és ott is volt velük. Úgy látom, hogy számára mind a két szülő nagyon meghatározó volt, és egyértelmű szerint édesanyám magával hozta a nagyapának a zenei, művészi érzékét is. Nem tudom, hogy a nagyszülők közül ki tudott jól rajzolni, mert szépen rajzolt édesanyám, és mindig is a szülőkről, szüleiről ilyen nagy tisztelettel és csodálattal beszélt. Amit viszont, az már humoros, és az ő karakterének egy másik jelenvonása, az a Nyíregyházán levő nagybácsi kúriáján való unoka malacok, így nevezték, tehát amikor a gyermekek, az unokák, unokatestvérek ott nyári vakációra összegyűltek, nyilván ez a háború, második világháború előtti időszak, ahol rettenetes dolgokat műveltek el, visszakapták persze tőlünk is, és ilyen versenyek voltak például, hogy ki bírja ki, hogy minél tovább ne mosdjon meg. És persze ellenőrizték egymást, rajta kapván egyik másik unokatestvért, hogy titokban a pajtában mosakodik. Tehát ilyen villanás ugrik be nekem az ő gyerekkoráról, ami úgy látom, hogy szép volt, aztán mesélt sokat a háborús menekülésről, arról, hogy magukat rejtegetniük kellett sokszor nyilván a katonáktól, hogy korommal bekenték az arcukat meg, tehát csúnyították. Ez az, ami akkor ugye fontos volt, hogy amennyire csak lehet, ne legyenek feltűnők a fiatal lányok. A fronton ide-oda menő különféle nemzetiségű katonák elől kellett így rejtőzni, tehát ez volt a másik. Illetve egy érdekes fegyelem, amit mint gyerekként emlékszem rá, hogy este, mikor lefekszel a ruháidat, ruhácskáidat, így mondta, szépen hajtogasd össze, és tegyed a szék karfájára, mert ha szól a sziréna a bombázáskor, akkor gyorsan, könnyen fel lehet venni őket.
1: Ez azért egy egész életében elkísérte ez a fegyelem, amit lehet, hogy éppen a világháborúnak
0: igen,
1: a borzalma így kiváltottak, vagy megtanítottak.
0: Mind a két, tehát hihetetlen önfegyelem kellett ahhoz, amit ő végig művelt később is, mert nem volt, tényleg nem volt könnyű sorsa. De ugye 5 gyermeket, amikből az elsők ikrek. Leánytestvérem már születéskor nagyon gyenge volt. Ez az az ikerpár, ahol van egy erősebbik, és az egy kicsit úgy nem megeszi, de elvesz valamennyit a másiktól, és már az életért való küzdelemmel kezdődött az első gyermekvállalás, úgyhogy szobáton akkora sár, hogy csak falábbal lehet járni benne, akkor ott voltak, hogy petróleumlámpánál melegítjük a tejet éjszaka, ugye, meg hasonlók. Számunkra már hihetetlen történetek ezek, meg ugye nincs olyan, hogy telefonálsz, nincs telefon. Esetleg a kollektívnél van egy telefon. Ha baj van, ki kell menni a Mócsi főútig, és akkor esetleg ott valami alkalmira, akkor ritkán jártak autók. Szóval, ha ezeket mondja az ember, akkor a mai tényleg luxus világunkból, szinte a kőkorszakban találjuk magunkat. Így kezdték.
1: Azt hiszem, hogy nem is tudjuk teljesen átérezni.
0: Nem, én jobban, mert én még a leckéimet petróleumlámpa mellett kezdtem írni, tehát átéltem a faluba a villany bevezetésének a nagy Fiat Lux pillanatát, de nem tudjuk. Különösen a mostani generációnak ezek ilyen mesék.
1: Igen, nincs is hasonló tapasztalatunk legtöbbször, hogy amihez nyúljunk, ahol ilyen hasonló helyzetben lettünk volna, szerintem legtöbbünknek. Igen, ez nem volt könnyű kezdet, és mesélte esetleg édesanyád arról, hogy őt hogyan szólította meg az Isten, és hogy hogyan kapott lelkészi hivatást?
0: Ezt nem tudom. Tényleg. Tényleg nem tudom, nem is tudom, hogy kérdezte-e valaha is, hiszen számomra mindketten ők adottak voltak. Azt tudom biztosan, hogy mindkettejüket komolyan érintette az a, mondhatnám, Európa szerte, de nem csak, hanem mert Amerikából indult ébredés, ami az 1800-as évek végén indult, és aztán a 30-as évekre kiteljesedett Magyarország környékén is, vagyis Magyarország területén is, nyilván itt, ami most már Erdélynek nevezzük, de hát édesanyám nem erdélyi volt, hanem ott született az Alföldön. És édesapám is hasonló lelkületben élt és nőtt fel, ezért is nem volt az akkori rendszer által a támogatott, sőt a mindig is rossz szemmel nézett, megfigyeltek között. Érdekes adalék, hogy édesapám szekus dossziéjában találtam meg édesanyámnak az egyik Szeko által lefordított versét, amit ugye postán fogtak meg. Édesanyám, mint mondtam, nem publikálhatott. Emiatt, ha megért egy verset, akkor elküldte legépel, hogy kézzel leírva a barátoknak, és akkor ez volt a vers után megjegyezve, hogy jól emlékszem, pessimista, nemzeti, most már nem tudom biztosan visszaidézni, de mindenképpen ez volt, hiszen benne volt egy szomorúság sokszor a verseiben, és nyilvánvaló, hogy ott volt a hit, és hát nyilván magyar nemzeti érzelmek is itt ott, de nem ez volt az ő versenynek a éle inkább, hanem a család és a hit.
1: Hát nyilván a testvéreid közül azért téged ismerlek így a legjobban a rádió kapcsán, de azért, hogy látásból futólag egy-egy interjú kapcsán a bátyádat és nővéredet is hallottam, láttam már, és így kívülről úgy tűnik, hogy azért a szüleitek így, hát nem tudom, szabad-e ilyet mondani, vagy lehet-e ilyet mondani, hogy nagyon hatékonyan csepegtették belétek így a hitnek a csepjeit, mert most ugye a morzsái az úgy képzavar lesz, hogy ez így hogyan működött, vagy hogyan csinálták édesanyád meg a szüleid?
0: Nagyon jók voltak abban, hogy semmit nem erőltettek, és nekünk óriási szabadságot adtak. Tehát most ugye, hogy minden gyermek zsebében telefon van, és a szülő követni tudja bárhova, úgy nőttünk fel, főleg fiúk lévén. Reggel elmentünk, és gőzük sem volt, hogy hol vagyunk, hogy ugye fent vagyunk az erdőben. Hát ott az erdőben lövészárok volt, abban golyókat találtunk, sok lőporunk volt, és nem folytathatnám. Tehát csak jelzem, hogy egyáltalán nem volt életveszélyes az a környezet, ahol voltunk. Kígyót fogtunk, az egyik meg is marta István bátyámat. Tehát a vipera szabadon engedtek, és ez egy fantasztikus dolog volt. Viszont ott volt a, már nem emlékszem, mennyire rendszeres, de nem erőszakolt, áhítat este vagy karácsony ünnepély előtt. Nem volt semmiből sem sok, én úgy érzem, vagy nem volt általában eltúlozva. És ez a bizalom és a szabadság, ez a két szó szerintem az, ami fantasztikus volt. Például az sem, hogy ki milyen pályát válasszon, ebből ők nem szóltak bele. Viszont nyilván templomba el kellett menni, volt egy ilyen szabály, tehát voltak azért határok, hogy ha vendég jön és szól a harang, akkor nem ülünk otthon, nem mind elmegyünk a templomba. Azt a fél órát arra szállni, és utána megint folytatjuk a családi csevegést, vagy bármi mást, vagy éppen az evést, ami egy nagy probléma volt, mert sose volt elég étel. Sok éhes gyomor is volt, kamasz gyomor is volt, plusz nagyon sok barát volt. Úgyhogy ha jött a vendég, akkor édesapámnak volt két humoros mondata, ugye a vendég nem jelenthette be magát, mert hát telefon nincs, meg ilyenek. Nagy ritkán ugye, ha olyan volt a messziről jövő, akkor küldött egy táviratot, hogy ekkor s akkor jövök, vagy meg volt írva a levélbe, de ezek a ritka esetek, a betoppanó vendég a normalitás. És akkor édesapám viccesen ezt, mindig ezt kiáltott, hogy öntsünk egy kis vizet a levesbe, vagy fordítva a levest a vízből, hogy attól függ, hogy miből, hogy álltunk.
1: De hogy azért csak került mindig az asztalra valamicske, hogy éltétek meg ezt így ti gyerekek?
0: Nekünk gyerekeknek egyrészt jó is volt, mert például ott volt a patak, abban nyáron sokat halásztunk. Paritjázni is tudtunk, ezért leparitjáztuk például a mátyás madarat, és azt is megkóstoltuk, a galambot természetesen. Tehát önállátásra is azért felkészültünk. A szóra, nagyon jó szórakozás volt a patakban halászni, vagy a mart alatt fogni a halakat. Viszont nyilván szülőként ennek sokkal nagyobb súlya volt, hogy azt arra kell tenni az eledelt. És nyilván, hogy akkor van a barokjának kertje, aminek, mint mondtam, aztán egy idő után a felét elvették, mert beleköltöztettek egy falut, nem csak a miénket, hanem mindenkit.
1: Ez akkor még Dés. De
0: ez Déscice, igen, és... Igen, igen. Nekem az a gyerekkorom, mert Szováton csak az ikrek és a következő István testvérem született, utána pedig a többiek már désiek vagyunk inkább.
1: És mennyire láttátok édesanyátokon az aggódást, vagy mennyire mutatta ezt ki, vagy ő ezt így egyedül oldotta meg, hogy megvan így minden napnak a maga baja?
0: Hogy mennyire érdekelt ez minket, ugye az egy másodlagos kérdés, a gyermekfej mindig máshol van, csak az, hogy ha jó,

0: de küszködnek ezért, az különféle módon jött le. De az a volt ebben úgymond a szép, persze megszépítő távolságból, hogy nagyon látszott Isten gondviselése, mert amikor Illés példájával a holló egyszer csak megjelenik és leteszi azt, amire éppen szükséged van, nem sokat, csak pont annyit, akkor látszik, hogy ezt valaki küldte neked. És ezt nagyon sokszor átéltük, akár étellel, akár pedig egy-egy pénzösszeggel, mert hát édesapám lelkész volt, édesanyám is teológiát végzett, viszont lelkészként csak később szolgálhatott. Végig segített édesapámnak a lelkész szolgálatban is, de főként kántorkodott. Na most ezek a fizetések akkor nem voltak nagyok, 5 gyerekkel egy komoly gondot jelentettek, és akkor érthető, hogy ez így izgalmas volt mindnyájunk számára. Besegítettünk, békát is fogtunk áprilisban a beláposodott talán grófitóból, amire az iskolában a kommunista reakció az volt, válasz az volt, hogy burzsóa magatartása, pap fiai békacombot esznek. Persze mi nem az inyenckedés miatt ettük, hanem mert nagyon éhesek voltunk. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a szükség leleményességre tanított, és azt láttatta meg velünk, hogy Isten gondoskodik, ahogy írja a Szentírás, hogy tudja, hogy mire van szükséged, és annyit ad, amennyi éppenséggel tényleg kellett. És ez így is volt, felnőttünk, itt vagyunk, és boldogan emlékszünk vissza alapvetően ezekre az időszakokra. Kolozsváron is egyébként folytatódott ez, és a vendégjárás, és volt is az édesanyám, hát a mai viszonyok szerint konyhának nem nevezhető helyiségében egy úgynevezett panaszlókönyv, amiben aztán mindenki irkálhatott, és retteltesen vicces bejegyzésekkel van tele, de mind igazságból merítettek. Talán, hogyha valaki édesanyámnak a háziasszonyi és lelkészi kettős szerepét látni akarja, akkor az hiszem, hogy fel fogok olvasni vagy két általa írott bejegyzést, és az úgy nagyon jól leírja, hogy mit jelentett neki édesanyának, lelkésznőnek. Itt ezekből a bejegyzésekből nem derül ki, csak itt-ott, hogy ő művelt volt, nyelveket ismerő, miközben főzött, a verseit is főzte, én csodáltam, hogy emellett ő tudott írni. Úgy, hogy semmi sem motiválta, hogy publikálhat. Mert ugye nagy múzsa az, hogy kiposztolom rögtön, és kapom a lájkokat. Akkor ez nem létezett. Jobb, hogyha azt hiszem, hogy felolvasok az ő panaszoló könyves bejegyzéséből, hogy ne annyira az én, hanem az ő reflexiója látszódjon meg.
1: Előtte azért még annyit kérnék, hogy egy kicsit meséld el, hogy mi is volt nálatok ez a panaszlókönyv, aki esetleg nem hallotta a kb. 1 évvel ezelőtti interjúnkat, amikor még hallhattunk ebből részleteket, amikor a Lelkészek a konyhában sorozatban beszélgettünk.
0: Mivel sok gyermek van, ezzel együtt nagyon sok barát is jön, és akkor hát persze valamit kell tenni az orruk alá, és hogy mi indította pontosan, hogy mi a házon belül ezt megtegyük, nem emlékszem, hogy legyen egy ilyen könyv, de hát nyilván minden ilyen lokálnak kell legyen egy panaszló könyve. Mivel ezt a helyet, ami egy tulajdonképpen egy műhely volt, amit ilyen plével kartonnal bezárt, az előttünk lakó, ügyeskező ember, de minden irányban szelelt, padlója földre leterített linoleum volt, és a nagynéném, mivel tömbházba költözött, a kutyáját befogadták a szüleim, aki reumás volt, ezért a reumás kutyához címzett fogadónak neveztük el. És akkor a fogadónak kell legyen panaszkönyve, és a panaszkönyvbe nyilván a törzsvendégek, mármint mi a családtagok írtunk.

0: Na, hogy nézett ki akkor az asztal? Ezt írja édesanyám 77. július 22-én. Általában 16-an vagyunk az asztalnál. Nem baj, hisz nem drága mulatság, így írtam, szerettünk gőregáborosan írni, mert vizet bocsájtunk úgyis a levesbe és a paprikásba. Visszaköszön ugye az édesapám mondása, hogy tegyünk egy kis levest a vízbe. A vendéglőben még többen is vagynak. Csak az a baj, hogy nem bírom leszokni, hogy amidőn belép egy új tag, meg ne lepődjek, és mindig zavarba jövök. Pedig a pinczér nem ijedő, sőt, ott rá sem néznek a belépőre, és meg sem kérdik, mit kíván. De én tudom, hogy itt más, mert gyorsan eléje kell mennem is, megápolni. Sajnos erdélyi szokás szerint jobb és bal felől is. Itt a két puszira gondol, édesanyám, az egy puszi híve volt. Még azt is sokalta. És gyorsan előbb be kell vezetni a szalomba, és megkérdezni, hogy hogy van. De ezzel telik az idő, és ez alatt kifut a leves. De az illemet meg kell tartani, és az alatt már a többi vendég ellop valami jó liófalatot, amit egy lieblingnek tartogattam. És már kellene készíteni az útravalót a gyárba Istvánnak, mert ha egy percet kések, ő is késik, és megszól, hogy ilyen pincezér, mármint anya, nincs még egy a földön, mint én. De közben jönnek halottat is jelenteni, és udvariasan át kell tanácsolnom a templomba, és hirtelen rajzani kezd az udvar, és még öten lépnek be, mintha mindenki egyszerre határozta volna el az ország minden táján, hogy engem megrohan. És akkor én nagyon nyugtalan leszek. Mert, zárójel, és Sarek professzor úr is épp akkor hajt be gázolással fenyegetvén a söntés előtt várakozó sokasságot. Itt én folytatom a zárójelet, ez egy konzervatóriumban tanító tanár volt, aki a Dacia 1100-asát ott tartotta az udvarunkon. Hiszen én vagyok az adminisztrátor a hotelben és a főszakács, a pincér és a vendég, felvevő hivatal és a beszerző, és még a galambok is pont akkor jönnek, szállnak alá valahogyan huhukázva a tetőről és lugasokról, és a verebek, és a szomszéd macskája. Én adok nekiek is szívesen, csak ne jöjjön kérem mindenki egyszerre. Legalább óránként egy, hogy felottsuthassak, és még bírjak fésülködni. Közben, mert erősen fáj elipszilonnal tudatosan a sarkam. Ugyanis csont ritkaságom van. A szakácsnő. Hát ez az egyik ilyen jellemző leírás annak, hogy hogy folyt az élet.
1: Igen, hát látom, hogy azt hiszem, aki ismer téged egy kicsit jobban, vagy nem tudom, lehet, hogy mindenki ismeri a te humorérzékedet, sejti, hogy ez így honnan eredeztethető, vagy ez már így genetikailag jön, azt hiszem, a humor és a humor szeretete.
0: Igen, édesapám is azért űzte ezt a műfajt valamennyire, úgyhogy mindkettőjüktől kaptunk.
1: Hát akkor dupla dózis volt.
0: Igen.
1: Van még esetleg itt a tarsolyodban?
0: Van még egy másik leírás, hogy mit jelentett ebben a házban, megint csak az övét idézném. Persze a panaszolókönyvben nagyon sok ilyen polémikus dolog is van, de van egy másik, amelyik viszont mutatja azt, hogy sokat nem változott a helyzet, akkor sem, amikor ők a Patócai gyülekezetből a Kétágúba hívattak át, mert ott is azért hasonló menetek voltak. Hát kérem, zárójelben marog, van szerencsém beszámolni istentisztelet utáni munkáimról, kapkodásaimról, de olvassátok el, mert érdemes. Ma is beigazolódott, hogy itt meg kell lennünk négy példányban, vasárnap délelőtt istentisztelet után. A gyermekistentiszteletet megtartván, be a templomban, ott előkészülni, hátulról figyelve a gyászolók megölelésére és más fontos személyek üdvözlésére, régi gondnokné, Lili, barátnője, stb. Útközben felfedezni 60 évvel ezelőtti osztálytársnőmet, aki tegnap jelentette, hogy idejön a templomba, és utána beszélgetünk, de... De közben őt tülelemre intve rohanás Tőkés István bácsi után, hogy bekísérve az irodába naplót elé tegyem, a szolgálatot megköszönjem, kikísérjem. Hat. Egy sötét képű rablót hirtelen besegítettem a WC-re, kérésére. 7. Majd egy öreg úr jött be, hogy a II. Világháborúban vele egy 78 évesen lövészárokban harcoló hostáti bajtársát kerítsük elé, és ha előáll, egy levelező lapon küldjük el neki Maros felfaluba, 504 szám, továbbá, ha lehet már, egy Hodics Lajosról is adjunk hírt, akivel a Priszlop hágon együtt verték szét őket. Ezt én elvállaltam, felkutatom. Ha addig élek is, ne fáradjatok, ti nagybetűvel. 8. De jött ám Vince Gyuri a feleségével, és kiszámoltam nekik a naptárakat, ez egy presbiterünk, osztálytársamat továbbá türelemre intvén, és meghallgattam tüdőgyulladása történetét, holnap visszamegy a kórházba, a TBC osztályra. 9. Jött még Kis András, másik presbiterünk, és kérte a nyilvántartási naplót, hogy embereit kiírja, naptárt is kért. 10. Osztálytársamat további türelemre intvén fogadtam Lina fiacskáját, ez egy koldus, aki 1800 lejt erőszakolt ki tőlem kenyérre. Idézőjelben. 11. Osztálytársamat további türelemre kérvén fogadtam Bagaméri Péterné Rózsikát Melegföldvárról, aki Zoliéknak tejet, tyúkot hozott. Zoli bátyám Földváron volt lelkész egy ideig. Nagyon megköszönvén, nagyon bántott, hogy nem tudtam elég jól kihallgatni sok családi bajukat, melybe belekezdett. 12. Végül a persely pénz behozatala, a kasszakulcsért rohanás és biztonságba helyezése, gyermekpersely komoly tartalmának szintén biztonságba helyezése, stb. 13. Tanács Termi Kályhánál melegedő nagyváradi osztálytársamat már nem intvén további türelemre mellé ültem, de ő meglátván a fekete kávét kérte, hogy melegítsek neki. Rohanás fel Katihoz. Megitta. Egy fél órai beszélgetés után el. 14. Még volna valami, de már nem győzöm. Fáj a kezem. Elmegyek Erkel István királyába. Sok szeretettel, Akka mama.
1: Így szólították akkor az unokák.
0: Igen, ő most én is az Akka mamai a családi megszólítás sok sorában.
1: Zakka vagy Akka?
0: Akka. Ez az Arankának a nagyapa által, tehát még a család, az otthoni testvérek, tehát a gyerekkorából hozott neve.
1: Hogy láttad édesanyádat, hogy ő azért a nem egyszerű hétköznapokhoz honnan merített erőt? Mert hogy úgy, ahogy beszélsz róla, nem úgy tűn, mint aki azért így letargikusan élni a mindennapjait.
0: Jeleztem, hogy számára a hit az egy nagyon komoly alap volt. Tényleg én úgy látom, szolgálatai amúgy is tartalmasak voltak, de, és saját lelkével ilyen értelemben sokat foglalkozott. Hiszen aki mást felüdít, maga is üdül, mondja az ige. A másik az humora. Tényleg ez a mondás, amit bebörtönzött lelkészek is mondtak, hogy hitel és humorral két hával bírták ki a nehéz körülményeket, nála is tökéletesen igaz. Ezt látjuk állandóan, hogy a leglehetetlenebb helyzetekben is sikerült ezt elővenni, mint egy biztonsági szelepet. Mert tényleg voltak helyzetek, ami már egyszerűen csak nevetni lehetett.
1: És azt esetleg érdeklődtél-e, vagy láttad-e, ahogy a gyakorlatban ez mit jelent, hogy ő hogyan éli meg a hitét, vagy ez igazából egy olyan része volt az életének, amiről te úgy nem tudtál különösebben, vagy nem láttad, hogy ő mikor imádkozik, vagy hogyan imádkozik, vagy hogyan építi a Istennel való kapcsolatát?
0: Ami nagyon szép volt este, mikor édesapám, édesanyám lefeküdtek, akkor ez a kép mindig előtte van, hogy együtt imádkoztak, olvastak igét. Azt már nem tudom, hogy együtt-e vagy külön olvasták el. Illetve otthon nálunk a panaszló könyv mellett ott volt a mindennapi ájtatos könyv, amit csereberéltünk, hol egyiket, hol a másikat, csak akkor az mindennapi ige étel is volt azért az asztalon, nem csak különféle varázslatok az elképesztő menüből. Úgyhogy ez számára nyilvánvaló, hogy alapjáraton egy nagy, nagy energiaforrás volt. Az, hogy az embernek úgymond saját energiatartalékai vannak. Kétségtelen, hogy benne égett egyfajta tűz, azért is csodálom én azt, hogy ebben a malomban, ami felőről te sokszor mondta is, hogy fűrészporrá őrlődik az idő, és nyilván az ember energiája is, ő tudott teljesen más irányba is gondolni, és nem számoltam meg, de tényleg több kötetre való verset írt. Ami azt jelenti, hogy tudott a lelkében mindig tovább lépni, és valahol azt a valóságot, ami őt minden nap szorongatta, azt át tudta transzponálni, és egy más dimenzióban megfogalmazta, vagy pedig azok a dolgok, amelyek őt belülről foglalkoztatták, a szülei iránti szeretete, az édesanyja hiányérzete, az aztán versként szépült meg. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó segítség lehetett, vagy gyógyszer mindenki számára, hogy a fájdalmas dolgokat, ugye, mert látom azt, hogy neki nagyon hiányoztak a szülei egy adott pillanatban, vagy pedig folyamatosan, ezt ő át tudta költeni a szó most már valós értelmében is egy gyönyörű, fájdalmas, de szép vallomásra és ragaszkodásra. És hát ez talán képpel érthetőbb, hogy a szemétdombból nő ki a legszebb virág, mert ugye ott sok a táplálék, hogy a fájdalmat is, vagy pedig a szenvedést is át lehet hangolni valamivé, ami nem romboló, hanem építő.
1: Van itt kéznél nálad esetleg vers, amit édesanyád írt az ő szüleiről, mert ez most így ide vágna.
0: Van, csak még nem volt időm előkeresni, de ha meg tudunk állni, akkor gyorsan lapozok egyet.
1: Persze, nyugodtan.
0: Vagy pedig, hát, hogyha hamarabb megtalálom a számítógépben, mert ugye ott van annak a versek, többek között szeretnénk újra kiadni együtt az egészet, már sok éves, ez is lelki terhem, hogy tartozom neki. Ugyanis közben elmesélek valamit a versekről, ami viszont megható. Nyilván nem publikálhatott kommunista idő alatt, utána már abban az időben úgy oldotta meg, hogy legépelte, talán 5 lapot sikerült átverni a géppel, és akkor ezt bekötötte, és így házi gyűjteményként, vagy házi kiadásként adta egyik vagy másik családtagnak, rokonnak, ismerősnek. Viszont az ő úgymond posztolása nálunk a következő módon történt, hogy írt egy verset, nem mondta, nem mutatta, hogy mit írtam, hanem konyhakredencünk oldalán volt egy ilyen csíptető, ilyen rugacsíptetőszerűség, ami fel volt akasztva, és oda csíptette. Ott gyűltek az ő versei is. Jaj, hát ezért én, ha megengedtetik, 1000-szer bocsánatot kell kérjek tőle. Én az elfoglalt, meg ugye néha magammal elfoglalt, sokszor észre se vettem, vagy ha észrevettem, átfutottam, le se reagáltam. Rettenetes.
1: Hát azt hiszem, így a fiatalkornak a velejárója, hogy ilyenek van.
0: Fiatal is, meg aztán már én családos voltam, tehát ott minden volt, itt kinyújtom az időt, később én is oda kerültem a két lágóba. Felnőttként már ezt másképpen kellett volna.
1: Azon gondolkodtam még így, anyák napján, hogy nálatok mennyire volt szokás köszönteni édesanyátokat anyák napján? Vagy hogy köszöntöttétek, hogyha köszöntöttétek?
0: Nem köszöntöttük. Nem mentek ezek a dolgok. Megvolt a templomban az anyáknap ünnepély, lehet, hogy esetleg mondtunk valamit, nem tudom. Tehát itt most ez nagyon durván hangzik, de én most, hogy lányaim vannak, jöttem arra rá, hogy másképpen működnek a fiúk.
1: És hogy gondolom, hogy az apák azok inkább az apával való kapcsolatukból merítenek, de hogy te merítettél-e valamit az édesanyáddal való kapcsolatodból abba, hogy te milyen apává váltál?
0: Nagyon sok mindenben, mivel hozzá időben is, tehát több időt töltöttem el édesanyámmal, mint édesapámmal, nagyon sok mindenben ismerek rá, és emlékszem, hogy volt egy időszak az életemben, amikor ezt az úgymond apa hiányomat meg is fogalmaztam, és egyrészt örültem, amikor édesapám maga mellé hívott segédlelkésznek. Azért hívott, mert Szekó akkor nagyon a sarkába volt, és biztos akart lenni, hogy közvetlen munkatársa nem súgja be. Ez ennek a zárójele. És én akkor tudom, hogy egyrészt nagyon örültem, hogy akkor most édesapámmal több időt tölthetek. Viszont, ha nem is annyira a módszerekben, hanem talán viselkedési, gondolkodási mintákban nagyon sok mindenben, úgy gondolom, hogy hasonlítunk. Vagy sok mindenben úgy veszem észre, hogy sok van belőle, én bennem is.
1: Van esetleg egy kéznél akkor ilyen idevágó vers, amit felolvasnál, amit édesanyád írt az ő szüleiről, édesanyjáról?
0: Igen, van. Megpróbálom ezt neked elolvasni. Ez inkább az ő háttérbe szorítottságáról szól. Hogy voltunk a köszöntésekkel. Köszöntő magamnak. Még mindig várom. Hát ha megkésetten is kapnék utána, hidd el, még ma is kimondhatnád, bármi késve is, csak mondanád. Nem tudom, mit mondani. Na, lássuk, hát ha sikerül. Hisz ez a nap még csak a harmadik, az évforduló óta, és látod, én még ma is, holnap is remélek. Általában anyám versét nem tudom olvasni. Jó. Ez azért is jó, mert éppen az édesanyjáról írja, és sokáig te, aki születi ringatál, mindenkinél jobban szeretél anyám. Tehát neki írja. Nehéz ez így.
1: De szükséges.
0: Sírodon, anyám. Fölrepeszti a csira a rögöt, amikor márciusod közeleg. Bennem is megmoccan a vers, és kihajt neked.
1: És aztán ugye a kommunizmus bukásával azért megnyíltak a lehetőségek, és hogyha jól tudom, akkor édesanyjának is volt már publikálási lehetősége. Te hogy láttad, hogy mit jelentett számára ez, hogy akkor most már nagy közönség is olvashatja az ő verseit?
0: Jaj, neki ez egy orvosság volt, ugye, azután, hogy mi a családban sem úgy fogadtuk, ahogy kellett volna az ő művészi teljesítményét. Ő maga rendezte verses kötetekbe, tehát kötetekbe a verseit, nyilvánvaló, hogy szakértőkkel egyeztetve, és így számára ez egy nagyon nagy elégtétel volt, hogy megjelenhetett két kötete is. Három kötete, bocsánat. Az elsőt a bátyám még illusztrálta is, Endre, ő képzőművész, a legnagyobbik bátyám. Továbbiakban már nem kellett, az egy gyermekvers gyűjtemény volt, azért kellett bele illusztráció. És ez így gondolom, hogy nagyon-nagyon szép mennyei elégtétel is arra, hogy ő évtizedeken keresztül úgymond az íróasztalnak és egy szűk körnek tudott csak publikálni.
1: De nem a versekhez kapcsolódik, de te hogy láttad, hogy édesanyád így valamennyire a gyülekezetnek is az édesanyja volt mellettetek?
0: Egyértelműen édesapámmal egymást nagyon szépen kiegészítették. Édesapám a rendszerezőbb, a fegyelmezőbb, a határozott volt a családban, édesanyám pedig a a nélkülözhetetlen háttérmunkás, akit velem együtt szenteltek fel lelkésszé, tehát amikor nyugdíjba ment, attól függetlenül szolgált, aki állandóan a háttérben, ahogy itt a bejegyzésében vigyázott arra, hogy megsimogasson, hogyha valakinek születésnapja, névnapja volt a gyülekezetben, és azt ő számon tartotta, édesapámmal mentek a virágcsukorral, felköszöntötték őket, ő volt tulajdonképpen a lelke a családnak ilyen szempontból, és az asztal terítései, aztán az önfeláldozó jelenléte minden szinten, hogy elő kell varázsolni azt, ami lehetetlen, ami hiányzik, akár a lelki asztalról is, ez volt az ő nagy erőssége. Mint ige hirdető öre is a gyülekezetben, a kétágóban a legtöbben úgy emlékeznek, hogy a léleknek a mélyebb húrjait tudta megpendíteni, és a szolgálata ilyenként tartalmasak voltak. Rádióban is mentek be állítatai, és emlékszem, hogy amikor már ő nem szolgálatott a Parkinsonos tünetei miatt, egy idő után a rádió szolgálataira is azt mondta, hogy László, ne kér többet, mert úgy beszélek, mint a pápa. Már nem a mostani, hanem mint második János Pál pápa. És akkor utána abban maradtak a rádiós állítatok is. Nagyon szerettem, mert legalább így hallhattuk őt újra és újra, az ő tartalmas gondolatait a rádión keresztül, de aztán lám, benne ott is volt, hogy az önkritik, hogy hallotta magát, hogy ez most már nem vállalható, vagy nem méltó hozzám.
1: És azt tudod-e, hogy mit jelentett neki, és az is a kérdésem, hogy neked mit jelentett, hogy egyszerre szenteltek fel titeket?
0: A református egyházi hozzáállás a női lelkészséggel kapcsolatban most már sokkal lazább, de a korábbi időben ezt elutasította, tehát eltűrte a női szolgálatot. A gyülekezetek se nagyon fogadták el, de a felszentelésnek folyamatosan ellene állt, ami bizonyos értelemben egy számára egy nagyon szép elismerés volt. Nekünk kettőnknek pedig hát ez egy olyan hihetetlen pillanat.
1: Igen, azt hiszem, hogy ezt kevesen mondhatják el magukról.
0: Ez is ahhoz tartozik, hogy jó, hogy itt teológiai vitát nem kell erről nekünk kettőnknek nyitnunk. Tehát mindenképpen ez egy inkább gesztus volt ennek a generációnak, és jóváhagyás annak, hogy a szolgálatukat minden ellenszél ellenére, állami és egyházi ellenszél ellenére hűséggel elvégezték. Nem voltak sokan, akik női lelkészekként szolgáltak abban az időben, de tényleg példásan végezték a munkájukat. Nekünk kettőnek nyilván ez egy teljesen más jellegű pillanat volt az életünkben, és ezt úgy nehéz is szavakba foglalni.
1: Elhiszem. Hát akkor köszönöm szépen Adorjáni Lászlónak, nyugalmazott református lelkipásztornak, és muszáj elmondanom, hogy rádiónk alapítójának, hogy vállalta ezt a beszélgetést, és jobban megismerhettük édesanyádat, édesanyátokat, Adorjáni nagy Arankát. És hát ezúton is akkor köszöntjük az édesanyákat anyák napja alkalmából.
2: Vasárnapi beszélgetés.

0: kínség,
1: egészség, politika, istenség,
0: pénzre konvertált betegség,
1: környezet, politika, istenség,
0: katasztrofális reménység,
1: biztonság, politika, istenség.

légy bátor, készen állj, légy erős, légy szilárd, ne félj, érted, harcolok, és majd győzelmet adok. Indulj hát, és ne várj az úton.

Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.